0: Ha megkérdeznek, mondd el te is, a Lucky Hegy Rádiót hallgatod.
1: Dance.

0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah. Yeah. Hey.

0: vaya, te vaya, te vaya, ey.
1: Lucky Egg Rádió, FM 107.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszent Miklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszent Miklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és AMI fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapattagjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Megemlékezést tartanak az aradi vértanúk tiszteletére október 6-án 10 órakor Szigetszent Miklóson, a Kossuth Lajos utcai kopjafánál. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszent Miklós város polgármestere. Megemlékezést tart Noseda Tibor, a Bíró Lajos általános iskola igazgatója. A műsorban közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium diákja, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium, a József Attila általános iskola diákjai pedig énekel. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A legfinomabb Szigetszent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Szerviz, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Változékony időre számíthatunk, életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Megakadályozott egy merényletet az FBI. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrót bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök önöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte, a kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
2: Időjárás.
3: Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.
2: Süss fel nap, süss fel nap!
4: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I'm...

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is. Folytatjuk az élőben a közvetítést is, méghozzá videós formában is, nem csak hangban, a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Ráadásul egy olyan érdekesség történt, hogy előző vendégünk Kőszegi Zsolt, a Lafett Kúria programszervezője is itt maradt velünk, és nem azért, mert, vagy bízom benne, hogy azért is, mert jól érzi magát a társaságunkban, de nem csak azért, hanem azért is, mert hogy abszolút kötődése van a következő témánkhoz. Jakab Gergely a vendégünk, aki az Emlékek a partról dokumentumfilmet készítette, többet magával, de az ötlet abszolút tőle ered. Jó reggelt!
4: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is.
2: Azért azt mondjuk el, hogy Zsolt miért maradt itt. Azon kívül, azért, hogy mi az, mondtunk,
5: azért,
2: hogy...
5: Azért, mert a fehér székben még nem ültem. És ki akartam próbálni. Hogy ez
2: most az a hány szék van még akkor, hogy még meddig maradsz, de nyugodtan maradj. Ugye magáról a filmről egyébként már sokat beszéltünk. Itt most az apropó az, hogy vasárnap a Városnapokhoz kapcsolódóan lesz egy nem mindennapi vetítés. Van egy szomorú vonatkozása is ennek az eseménynek, és ugye magában a filmben egyébként Zsolt is szerepel, ugye? És akkor így közösen megszavaztuk, hogy Zsolt maradjon itt, hogy ő is meséljen egy picit.
5: Hurrá!
4: Ez egy nagyon jó ötlet volt, mert szerintem ilyen még nem.
2: Nézzem,
4: volt.
2: Hogy ki a következő vendégünk, hát ott is be tudsz valamihez kapcsolódni.
5: És akkor majd a szerződést aláírjuk.
2: Igen. Nincs, aztán meg Podiáter jön, aki ilyen lábgyógyász, úgyhogy
5: gondolod. Hát a lábai megvannak még, úgyhogy kétségtelen.
4: Lehet, hogy egy jövőbeni filmben akár fog szerepelni.
2: Na, egyébként akár. Na, de viccet félretéve, ugye most vasárnap 1 órától Szigetszent Miklóson a Nádasdi moziban lesz majd egy igen különleges alkalom, akkor nézzük meg, hogy mi is lesz az egészen pontosan, mert nem csak a filmvetítésről van szó.
4: Igen, tehát ez egy ilyen programsorozat, vagy programfolyam lesz, 1 órától, vasárnap 1 órától nagyjából 5 óráig fog tartani, és... két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces Nádasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Leskó és Gábor Lecsó, Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni. És utána pedig egy kis szünetet követően természetesen, mert ennyit nem lehet egy helyben ülni, pedig a 100 perces Emlékek a partról című filmnek az utolsó Nagyvászonon történő vetítése fog megtörténni. Mindhárom programra várunk mindenkit szeretettel, és akkor itt rögtön el is mondom, hogy aki nem akar természetesen 1 órától 5 óráig ott lenni, az bármelyik programra becsatlakozhat, tehát lesznek szünetek, és akkor közben lehet jönni, akár el is lehet menni, persze annak örülünk, hogyha végig tud maradni mindenki. Aki végüli, az kap, nem tudom, valamit, egy soros pontot ellenőrzni.
2: Hát az élmény, hát azért ez nem kínzás, hát az, amit abszolút végig kell ülni, az jó dolog, tehát, hogy illetve hát nyilván
3: ez a... egyedi alkalom.
2: Igen, a portréfilm az nem volt betervezve, ugye, eredetileg.
4: Eredetileg nem, igen, de szerencsére készen lettünk vele.
2: Nem is úgy értem, hanem maga az apropó, tehát, hogy azt úgy senki nem számított rá, hogy
4: az
2: időközben.
4: Apropó, nem. Ugye azt mondtam múltkor, hogy mindenképpen közre akartuk adni azt az interjút, amit csináltunk Andrással, csak nem ilyen formában, tehát egy ilyen vágatlan interjú, egyébként nem csak Andrással, hanem például pont a Lecsóikkal is, amit készítettünk interjút, ez is teljes egészében, hosszában fellesztéve, lehet, hogy Zsolttal készült interjú, mert ő is sok mindent mondott még.
2: Ajaj, miket mondtál te ott még?
4: Ami érdekes, hát nem fogom ráemlékeztetni, hanem majd meglátja is.
2: De várjál, beszéljétek meg, lehet, hogy ő azt úgy mondta, hogy hát ez úgyis ki lesz vágva.
5: Én nem tudtam, hogy mi lesz kivágva, mi lesz vágva, de hát konkrétan én nem tudtam semmit erről a filmről, amíg meg nem lettem keresve.
2: Egyébként nagyon érdekes, mert pont a Lecsó Leskovics Gábor is ezt írja a közösségi oldalán, úgy osztotta meg a plakátot, hogy vasárnap Sziget-Szent Miklóson, és végre megnézhetem a filmet is. Tehát akkor ezek szerint nem minden filmben szereplő látta még egészében?
4: Nem, hát ugye nyáron voltak főleg a vetítések, tehát most ez a 10. vetítés lesz, ebből mondjuk 8 nyáron volt, és hát az pedig a Lecsónak is egy főszezon, tehát pont néztem mindig, hogy mindig volt egy koncertje, de hát nagyjából tehát minden hétvégén koncertezik szinte, vagy ilyen felállásban van, vagy olyan felállásban, és hát rajta kívül is vannak még páran, akik nem tudtak eddig eljönni, remélem most akkor a vasárnapira el tudnak. Nagyon örülök, hogy Lecsó is el tud jönni, és meg tudja nézni, meg annak is, hogy fellép, úgyhogy ez így tök jó, hogy
5: kötés lesz.
3: Igen, ő egyszer már lépett föl, ezt ugye írjátok is az eseménybe, ugye a Pál utcai fiúkkal a moziban, és most visszatért tulajdonképpen.
2: Ott volt talán először, vagy hogy volt?
4: Igen, ugye a Pál utcai fiúknak volt egy ilyen előzmény zenekar, ez a VKPT, aminek a rövidítését nem tudja senki, és nem is fogják soha elárulni.
5: Dupla V-vel,
4: igen.
2: Így van. Pedig már próbálkoztam, hogy mi lehet az, de így dupla V-vel akkor így feladtad a leckét. Igen,
3: ez így érdekes.
4: És ez a felállás koncertezett ott, hát akkor is a Lecsó volt ugye az énekes gitáros, meg voltak, mert hát a Pál utcai fiúknak mondjuk a magja már nagyjából.
5: Akkor vagy megy alakulgatott, de akkor már B-52-köt meg éneket játszottak, mert én hívtam őket 80 valahányba a gimnáziumba, és akkor mi játszottunk, akkor is VKPT-ként, tehát egy közös koncertünk volt a Dunaharaszti gimiben. Uh-huh. 80, nagyon régen. Az elmúlt évezredben, tehát maradjunk ennyiben.
2: Hát igen, mert ha már itt tartunk, egyébként Zsolti, rád visszatérve, ugye azért, hogyha valaki nem tudná, bár biztos vagyok benne, hogy legtöbb hallgatónk tudja, de az Emlékek a partról dokumentumfilm, az egykori halászkertet mutatja be, ami tulajdonképpen ugye itt a mostani a strandként említik, vagy strand volt ugye ott a tanösvénynél, és ott volt egy szórakozó hely tulajdonképpen?
4: Igen, ez a tanúsvényt egy kicsit még éjszakabbra van egyébként, és hát ott felépítettek egy, vagy felújítottak egy strandot, és megépítették a halászkert, tehát ez így egy.
2: Jó, igaz, mert az nem a tanúsvény része. Hát, igen.
4: Hát a mostani, mondjuk az, hogy a jelen halászkertje az ott van most a tanúsvénynél, és
2: ja, igen,
4: szépen
2: igen.
4: Működik, ugye.
2: Akinek az üzemeltetője egyébként szintén szerepel a filmben.
4: Igen.
2: Na és hogy ugye Zsolt, te úgy is kötődsz a filmhez, hogy szerepelsz a filmben, de egyébként meg hát azért zeneileg is, meg hogy te, és olyan jó, hogy most akkor ezt így feltehetjük, ezt a kérdést, hogy te konkrétan jártál a halászkertbe?
5: Hát hogyne. Hát hogyne. Most azért, mert egy kis víz elválaszt minket, azért mi is sokat jártunk át ifjúkoromban.
2: Átúsztatok.
5: Hát nem, visszafelé voltak történések, odafelé azért még a helyi érdekű vasutat használtuk, adott alkalommal.
2: Értem.
5: És akkor hát visszafelé meg már nem jártak ezek a szerelvények, és akkor ilyenkor
2: meg kellett oldani.
5: A kalandos utakat választottuk, és akkor hurcibáltuk egymást, felszedtük a földről, meg leültettük a padra, de mindenféleképpen sokkal, de sokkal hosszabb volt a hazafelé út, mint az odafelé. És ez az nem csak azért, mert gyorsak a hívek.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, Gergő, mi alapján választottátok ki, hogy kik szerepeljenek a filmben? Például Zsolt egyértelmű volt, amikor így felvetődött?
4: Nem, én a Zsoltot nem is ismertem, hanem a Túrjánszki Gyuri, aki szintén szerepel a filmben, ő hívott föl, hogy mindenképpen beszéljünk a Zsolttal, mert neki is vannak emlékei, meg a halászkertnek a kései szakaszában ő zenélt is ott az akkori zenekarával, a Funky Special, ugye Funkit játszottak. Egyébként a YouTube-on ajánlom mindenkinek, hogy írja be ezt, hogy Funky Special, hallgassa meg azt az albumot, zseniális, és hát méltatlanul nem lett az a zenekar befutott, pedig gyönyörű szép funky zenét játszanak.
2: Mint ahogy, már bocsánat, muszáj megjegyeznem, hogy méltatlanul nincs felkapva a filmed eléggé itt a városban, úgyhogy remélem, hogy ez majd nem így lesz így a városvezetés tekintetében, hogy
5: ha már a méltatlanságról van.
2: Na, neked is van? Ja, azt hittem, neked is van ehhez valami sztori.
5: Csatlakozom a film
2: dicsérőinek, igen. Egyébként itt beszéltük is, és most tényleg nem azért mondjuk, mert most itt vagy, de hogy beszéltük itt, mikor itt volt Zsolt az előző fél órában, hogy tényleg elképesztő jó lett ez a dokumentumfilm. Tehát annyira szép a kép, szakmailag jól meg van szerkesztve, tényleg látszik benne a munka minden szempontból. Egyébként te Hát de tényleg, ezt ahogy mondtam, amikor félig meddig láttam, mert ugye félig meg közben én is dolgoztam, de Zsolti, te jössz újra, ugye, a vetítésre most?
5: Természetesen. Hát én most már szerencsére kétszer már láttam, tehát ez tök jó. És akkor most behúzzuk a harmadik strigulát.
3: Most végre én is megnézem. Felírtam, megyünk.
4: Érdemes egyébként, jövünk. Akár aki látta is, mert teljesen más nagyvászon. Ugye vannak benne drónfelvételek, a Dunát pásztázzuk, a Kis Dunát különböző napszakokba, kora hajnalba, este, és ezt azért tényleg vásznon nézni teljesen más, mint majd, hogyha feltesszük online telefonon vagy tévén, nem adja ugyanazt vissza, majd ugyanazt az élményt, úgyhogy ez tényleg egy utolsó és egyszerű
5: mozizható.
3: Érdemes egyébként valamilyen formában, gondolom, regisztrálni, vagy valahogy jelezni, hogy ott leszünk a vetítésen.
2: Vagy csak az eseményben,
3: nem visszajelölni, igen, hogy igen, esemény, ott leszünk.
4: Ha az eseményben mindenki benyomja, hogy ott leszek, vagy érdekel,
5: az már támpont. Inkább az ott leszek, az igen. Korrekt.
4: Most úgy néz ki, hogy azért elférünk. Nyilván vannak olyanok szép számmal, akit tudom, hogy jönnek, de nem facebookoznak annyira, de bőven el fogunk férni. Úgyhogy minden érdeklődőt, meg akit nem érdekel, azt is szeretettel várjuk, mert lehet, hogy érdekelni fogja.
5: Én azért ajánlom különben, tehát nagyon érdekes dolog, tehát én is egy kicsit ilyen szkeptikus voltam, mert jó, jött ez a srác, és akkor elmondtam néhány sztorit a Halászkártól, de hát mégiscsak az ember bennem az, hogy dokumentumfilm, de atya úristen,
2: Mi ez
5: adta te? Az úgy legalábbis bennem is úgy volt, hogy jó, hogyha már átjött Harasztira, és akkor csinált egy riportot, akkor menjünk el mi is Miklós, és akkor nézzük meg ezt a filmet, és konkrétan ez a 100 perc, ez úgy elsuhant, hogy észre se vettük, hogy már vége. Tehát, hogy nagyon, tehát én is csak gratulálhatok, de most nem csókolgatlak
2: körbe,
5: mert ezt tényleg el kell jönni és meg kell nézni, mert ez nem egy ilyen, nem csak azért, mert vasárnap történik, nem egy hétköznapi sztori, hanem tényleg egy nagyon-nagyon jó kordokumentum, és nagyon izgalmas, érdekes, és nincs olyan perce, amire azt mondod, hogy jó, akkor most kimegyek, elszívok egy cigit addig, amíg itt valaki beszél, mert nagyon jók a time-ok, nagyon jó az íve, tehát hogy ez nem is dokumentumfilm inkább, hanem nem tudom, van-e ilyen filmdokumentum, vagy nem tudom miért.
4: A műfaját tekintve emlékszem, hogy gondolkodtunk ezzel, hogy tényleg ne ilyen dokumentumfilm, és akkor szubjektív gerilla dokumentumfilm.
5: Ez jó,
4: nagyjából, tehát rengeteg szubjektivitás van benne a tényadatokon kívül, és hát gerilla módszerekkel készül, meg gerilla módszerekkel megy a marketing is, tehát minden ilyen körbeveszi, de ez adja talán a báját, hogy talán hiteles, meg vagy remélem hiteles, meg hogy tényleg
5: emberi az egész. Benne, igen. Tehát emberi az egész, tehát hogy mint hogyha ott ülnél egy másik széken, miközben ti beszélgettek az aktuális riportalannyal, és olyan, mint hogyha egy asztal körül ülnénk, és akkor itt csak így dumálgatnánk arról, hogy volt egyszer egy halászkert, meg hogy mik történtek ott. Nagyon.
2: Meg hát nekem átjött, de lehet, hogy erről már korábban egy kicsit beszéltünk, hogy azért ugye a vége felé főleg átjön az, hogy nagy szükség lenne egy hasonló helyre itt Sziget-Szent Miklóson, vagy akár így a térségben. Tehát, hogy olyan hely, ami ennyire közösséget formál, összehozza az embereket, ott a vízpart, nem tudom, az egész, hogy nekem teljesen az jön le a filmből, hogy de jó lenne, ha még most is lenne ilyen hely, vagy megmaradt volna akár az.
4: Igen, hát ezért mentünk ugye a Sétánybisztróba forgatni, mert ők akik még állnak, és még itt vannak, és még helyt állnak, ezért kell megbecsülni az ő működésüket, azt gondolom. Igen, tehát akár lehetne olyan típusú, de más vég a Dunaparton. Lett is volna lehetőség, de még mindig nem késő, tehát szerintem...
2: Meg szóba került ott, ugye említettétek benne ezt a pikniket, vagy mi is volt?
4: Igen, a Pokróc Fesztivál.
2: Pokróc, én párnatokat.
4: Rengetegen megkerestek a film után, hogy Pokróc Fesztivált szervezünk, én mondtam, hogy én benne vagyok mindenben, de én nem tudom meg, nem értek hozzá. Aztán valahogy
2: ezek... Itt ül egy programszervező mellett, hát beszéltek
5: össze. Átdobott hozzám is.
4: Igen, van neki is dolga a Dunaresztén, de nyilván, hogyha egyszer lesz a az ő szakmai tapasztalatára is lehetne appellálni. És még volt egyszer egy halászkert Facebook csoportban is csináltam egy közvéleménykutatást, hogy hányan szeretnének Pokróc Fesztivált, és rengetegen jelezték. Igen. Tehát erre igen. van igény, úgyhogy hajrá, én azt mondom, én a magam részéről sok segítséget tudok adni, így a hírver és média, meg el tudok érezni magad.
2: Azt én is vállalom. Viszek Pokrócot is, na, egyefene. Igen. Sütünk palacsintát.
4: Nyilván azért tudok bizonyos dolgokba segíteni, de azért azt, tehát én nem itt lakom, nem ismerem a helyi viszonyokat, tehát hogyha lenne valaki, aki ezt megcsinálja, szerintem óriási érdeklődés lenne ott a Dunaparton.
2: Hát igen, sok dolgot felvett egyébként ez a film, tényleg. Nézzétek meg, jó, azt mondjuk, most vasárnap 11-én délután 1 órától jön Lecsó, egy szálgitárral, lesz ugye Nádasdy András portréfilmbetítés, ugye ez sorrendbe fordítva, ugye?
4: Igen, jó? Mindegy,
2: csak a plakáton így van, és úgy mentem sorba, de ugye először lesz ez a rövid film.
4: Igen, a Lecsót raktuk első helyre, hogy felkapja mindenki a fejét, és
3: És délután 3-kor pedig akkor ugye az Emlékek a partról utolsó vetítése.
4: Igen, még a Nádasdy András film, tehát a Művész a mozi mögött című filmről annyit, hogy az is, tehát akinek tetszett az Emlékek a partról című film, az, annak ez is tetszeni fog, tehát ez is eléggé egy ilyen szubjektív portréfilm. Nyilván kicsit más, mert fragmentumokból tudtunk dolgozni,
2: igen.
4: hiszen
2: alapvetően nem sem
4: mondott, igen, meg András sem mondott el mindent, és azt pótolnunk kellett itt-ott. Emiatt vannak a filmben ilyen hiányzó, ilyen hiátusok, amik egyébként most utólag nézve még jót is tesznek a filmnek, hogy ott vannak ilyen elhallgatások, és az ember egy kicsit lehet, hogy tovább tudja gondolni azt, amit András képviselt, meg amit a film akar üzenni. Rengeteg üzenet a filmben is, úgyhogy azt is érdemes megtekinteni.
2: Most vasárnap tehát a Nádasdy moziban, mindez egyébként ingyenes, ha gondoljátok, akkor gyertek el, mi ott leszünk. Nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek, az Emlékek a partról dokumentumfilm készítőjének, illetve köszönjük szépen Kőszegi Zsoltnak, Alafett Kúria program szervezőjének, egyébként pedig aktív részese volt ennek a filmnek is. Igen, köszönjük szépen.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok program sorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
6: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Szigetszent Miklósi Horgász Egyesület, a Szigetszent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
5: Szigetszent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszent Miklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangversenytermében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 Szigetszent Miklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket. A TFSE együtteséhez látogat a BKG Prima Szigetszent Miklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Trihárda, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFSE ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat.
7: Nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, amit a csata ellen pedig célul is kitűztünk, hogy lefussanak minket. Én azt gondolom, hogy ez a TF-nek is egyértelműen célja lesz, hogy ők gyors indításba tudjanak minket támadni. Ez lesz a legnagyobb kulcsa a mérkőzésnek. Ha ezt tudjuk orvosolni, akkor utána nem vagyunk a favoritjai a mérkőzésnek, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk. Igazából ezt kell főleg kontrollálnunk.
5: Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS rosszul sikerült első fél idejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a fél időig 4 gólra zárkózott, majd a második játék részben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első fél idő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szentmiklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. 8:30-tól a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szentmiklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum & Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertshow, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Bettivel.

0: Jó reggelt mindenkinek! Közlekedési információk következnek itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Továbbra is Szigetszentmiklóson közműépítés zajlik több úton is. Még mindig egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza. A Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak a Losonci utca irányába tudtok autózni. Visszafele nem, arrafele kerülnötök kell. És ugyanez a helyzet gyakorlatilag a Szent Erzsébet téren is. Ott jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky utcai körforgalomtól kezdve a Tököli út irányába tudtok csak autózni, a másik irányban nem. Ott is zajlik jelenleg a közműépítés, várhatóan egyébként október 21-én véget érnek a munkálatok, igyekszünk folyamatosan beszámolni erről. Egyébként térségünkben élénk a forgalom az 510-es úton és az 51-es úton is, Taksony és Dunaharaszti között, valamint Dunaharasztitól kezdve a főváros irányába is jelenleg lassan tudtok autózni, de élénk a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, valamint a gyártelepi Hévát járónál is jelenleg torlódás tapasztalható. Aztán erősödik a forgalom, jelenleg azt írja az Útinform, a Budapest környéki utakon, különösen az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, illetve az M1-es autópályán is Biatorbágytól kezdve élénk forgalomra kell készülnötök, de a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól is jelenleg erős a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 8-a csütörtök reggel van, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Isten éltessen minden koppányt, mert hogy egy ilyen különleges régi magyar név van ma egyébként október 8-án, úgyhogy ha esetleg van még ilyen különleges nevű ismerősötök, akkor mindenképpen köszöntsétek fel. Beszúrnék ide egy kis személyes történetet. Egyébként nekem nagyon szerette volna apukám, hogy az öcsémet Koppánynak hívják, de aztán nyilván anyukám nem engedte, mert bármennyire is egy szép magyar név, azért úgy gondolta, hogy nem biztos, hogy annyira örülni fog majd a tesóm a későbbiekben, hogy ezt a nevet adták neki, úgyhogy tulajdonképpen utána Richard lett, de nagyon sokáig egyébként nálunk porondom volt így a szüleim körében, hogy akkor esetleg az öcsémet mégiscsak hívják Koppánynak. Na de nézzük is meg, hogy milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak október 8-ához. Képzeljétek el, hogy ezen a napon adták át Steindl Imre által tervezett országházat 124 évvel ezelőtt 1902-ben. A művész az épület teljes befejezését már sajnos nem érhette meg. Az országház a Magyarországgyűlés és egyes intézményeinek, például az országgyűlési könyvtárnak a székhelye. Aztán ma van a magyarok nagyasszonyának az ünnepe. A hagyomány szerint Szent István király halál előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Vaszari Kolos bíboros prímás kérésére a Szent Szék is elismerte a Mária tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, és 12. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet is engedélyezett. Szent 10. Pius pápa az ünnepet október 8-ára tette. Aztán 145 évvel ezelőtt született Vincenzo Perugia olasz szobafestő, aki, képzeljétek el, tulajdonképpen sajnos onnan lett híres, hogy ellopta a Mona Lisát. Úgy is emlegetik, mint az évszázad műkincslopása, mert hogy ez a Vincenzo egyszerűen csak fogta magát 1911. augusztus 21-én, és kisétált a Párizsi Múzeumból, hón alatt a Mona Lisával. Leonardo da Vinci híres alkotása csak 2 év múlva került elő. Azt írják egyébként, hogy a múzeum biztonsági szolgálata meglehetősen laza volt annak idején, ezért a férfi könnyen el tudott bújni az egyik tároló szekrényben, kifejezetten jól jött, hogy alacsony kis termetű volt. Másnap reggelig a búvó helyén maradt, majd aztán reggel 7 óra 15 perc körül felvette a fehér köpenyét, amit a múzeum alkalmazottai viseltek. Körbenézett, hogy tiszta a levegő, sehol nem volt tulajdonképpen egy biztonsági őr sem, és egyszerűen oda ment a Mona Lisához és leakasztotta. Aztán jött egy bökkenő, de még tulajdonképpen ez sem akadályozta meg a tolvajt, hogy befejezze a tervét és végrehajtsa a történelem egyik legnagyobb és feltehetően a legegyszerűbb műkincslopását. Kiderült, hogy nem volt jó a kulcs a lépcsőházhoz, amelyen keresztül el akarta hagyni a múzeumot, ezért már épp feszegette is a zárat, amikor a múzeum egyik vízvezeték szerelője megjelent a lépcsőházban, és mivel nem sejtette, hogy Vincenzo Perugia épp mire készül, ezért még segített is neki, képzeljétek el, kinyitni az ajtót, szabad utat biztosítva ezzel a távozáshoz és a Mona Lisa ellopásához. Mert az kimaradt a történetből, hogy Vincenzo Perugia egyébként dolgozott ott a múzeumban, tehát hogy őt ismerték tulajdonképpen. Egyébként a Mona Lisa évente mintegy 8 millió látogatót fogad, és mosolyog mindenkire. Perugia végül 2 évig a lakásában rejtegette a Mona Lisát, még a rendőrség sem tartotta őt komoly gyanúsítottnak. Azt fogalmazta meg, legalábbis azt mondta, hogy elvesztem a mosolyában, és minden este gyönyörködtem a kincsemben. Egyszerűen szerelmes lettem belé, mondta később Perugia, aki végül 2 évvel később, 1913. decemberében úgy döntött, hogy megpróbálja eladni a festményt. Aztán tulajdonképpen ez volt a veszte, lehet, hogy azóta sem lenne meg a Mona Lisa, ki tudja, de így utána tulajdonképpen hiába álnéven próbálta eladni, de igazándiból aztán elkapták a hatóságok. Na, csak ennyit egy picit így erről a sztoriról és Vincenzo Perugiáról, de ha már ma lenne a születésnapja, akkor gondoltam, hogy egy kis érdekes történetet azért ide beleszőnék. Aztán megyünk is tovább, mert hogy 124 éves lenne a mai napon Ferenczi György zongoraművész,

Weaver, Rock You, a Five és a Queen közöse szólt itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Október 8-a van csütörtök reggel, a mikrofonok mögött szokás szerint Bredák Szandi és Somogyi Betti. Nézzük is meg, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. 7 óra után hívjuk majd telefonon Dunaharaszti aktualitásokkal kapcsolatosan hazai tímeát, a Dunaharaszti Önkormányzat kommunikációs munkatársát. Összeszedtünk ismét néhány fontos infót, amely jelenleg Dunaharasztit érinti. Aztán 7:30 után pedig Franyó Zsolt lesz a vendégünk, mert hogy a mai nap ugye elstartol az első miklósi városnapok, és rögtön egy dokumentumfilm vetítéssel kezdődik, majd este 6 órakor lesz a Nádasdi Filmszínházban. 40 év, 40 történet, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a Duna Média Televízió közös programja ez. Tehát 40 év, 40 történet, Franyó Zsolt pedig 7:30 után ezzel kapcsolatosan a vendégünk. Aztán 8 óra után vendégünk lesz majd Dobondi Lilla, aki világbajnok lett a Szigetszentmiklósi Kickbox Sportegyesületnek, ő a fiatal sportolója, és természetesen érkezik vele Laszák Zoltán, az egyesületnek az elnöke. Úgyhogy velük is beszélgetünk majd 8 óra után. Aztán pedig ma este 8 óra után a Szívhangok podcastet tudjátok meghallgatni. Bredák Szandi és Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens közös podcastjét, és természetesen most is hoztunk egy rövid részletet ide a reggeli műsorunkba. Ezt majd 8:30 és 9 óra között tudjátok meghallgatni. Maradjatok velünk ma reggel is, ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Itt vagyunk délelőtt 10 óráig a mikrofonok mögött, 0620 95 95 107, ez az SMS, illetve a Viber számunk, itt tudtok minket elérni. Most pedig Karola, Te vagy a fény című dalával folytatjuk a Süsfelnapot, 7 órakor pedig jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig hamarosan visszatérünk, maradjatok velünk!

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Változékony időre számíthatunk, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök Önöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Le Cornu miniszterelnök közölte. A kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Időjárás.
9: Megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharos sáv okozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi Bence.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán az erős forgalom miatt Mogyoró térségétől szakaszos torlódásra kell számítanotok. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Ezen kívül erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, az M1-es autópályán Bicskétől, az M2-es autóúton Dunakeszi körzetétől, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán, ahogy említettem, ott is torlódás van. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán tudtok jelenleg lassan autózni. Bár egyébként nem csak ott, hanem a Csepeli út Sziget-Szentmiklósi szakaszán is van egy kis torlódás, illetve a Gerinc úton is jelenleg lassan tudtok autózni. Jelez nekem egy balesetet is a térkép, méghozzá Sziget-Szentmiklóson a Petőfi Sándor utca és a Lehel utca találkozásánál van ez a baleset, ott egyébként még egyelőre nincsen torlódás. Ha van esetleg valamilyen infótok róla, akkor tudjátok 0620 95 95 107. Egyébként ahol még lassan tudtok autózni, az Tököl főútja, illetve Szigethalmon a Műúton is, illetve a Taksony vezérhídon is jelenleg mind a két irányban torlódás van. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap. Szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
0: És Somogyi Betti, sziasztok.
3: Dunaharaszti híreink vannak, amihez viszont itt van velünk a vonal másik végén Hazai Tíme, a Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa, hogy első kézből tudjuk meg az információkat, beszélgetünk majd kutyafuttatóról is, de előtte kerékpározzunk egy picit. Milyen híreid vannak e tekintetben, Timi?
5: Dunaharasztin élők számára nagyon fontos a kerékpározásnak a kiszéletesítése, ugye a lehetőség arra, hogy minél többször egyszerűen csak két kerékre pattanva tudjuk elintézni az ügyeinket, akár ha munkába indulunk, vagy egy jó kirándulásra szeretnénk menni a hétvégére. És ugye emlékeztek rá, hogy egy... Itt jelölt csak meg.
3: Oké. Okay.
5: És ugye Taksony felé a kerékpár utat, kerékpár sávot már a város megépítette, ezt már nagyon-nagyon sokan használják, és nagyon sokan örültek neki. És ugye azt látjuk, hogy a Sziget-Szentmiklós és Dunaharaszti közötti kerékpározás is nagyon-nagyon népszerű, és ahogy a Miklósnál a Hévhíd mentén átkerékpározhatunk, akár Miklósról Harasztiba, akár egyébként Harasztiról Miklósra, ott ahogy lejövünk az úton a Sportszigetre és a Sportszigeti feljárónál, ott, ahol az Annaház van, vagy az Erzsébet utcai cukrászda felé szeretnénk menni, ott nagyon sokan meg is állnak egyébként egy jó fagyira. Na most innentől meghosszabbítani az utat, az, hogy az biztonságos legyen, és tulajdonképpen a sineken túli városrészeket is el lehessen érni egyszerűen kényelmesen, biztonságosan biciklivel. Ez most a városunknak a célja, és ez úgy fog történni, hogy egészen az Erzsébet utcán, ugye ott egyébként is már meglévő forgalomlassító jelzések, táblák jelzik azt, hogy az egy olyan utca, ahol egyrészt nagyon sok olyan szolgáltató intézmény van, ahol az emberek kijönnek, bemennek, éttermek, cukrászdák, stb., és emiatt ott az egy egész utcában egyébként jóval lassabb a forgalom, és amikor az Erzsébet utca végére kiérünk, és átmegyünk az Arany János utcai kereszteződésnél, és haladunk tovább, ott megyünk ugye a Móra Ferenc utcán át, ami kivezet minket a Némedi úti aluljáró felé, a MÁV aluljáró felé. És amikor ugye a Némedi útnak a felújítása volt, és az aluljáró építése történt, hát ez már tényleg olyan érdekes, hogy nem is volt olyan régen, de már nagyon múlt időben beszélünk róla, ott ugye olyan széles járdákat alakítottak ki, amelyek egyszerre szolgálják a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését is, tehát ott már meglévő és felfestéssel, jelzéssel ellátott kerékpársávok biztosítják a haladást végig át a városon, ahogy megyünk a Némedi úton át alsó Némedi felé, de ez a köztes szakasz, tehát a Dunaharaszti főútja és a MÁV aluljáró közötti szakasznál szükséges megoldani a biztonságos kerékpáros közlekedést, és ezt úgy tudjuk megcsinálni, ugye, hogy kimegyünk ott a művelődési háznál, ahogy kibukkanunk majd a biciklivel a kerékpárútról, átmegyünk a művelődési ház mögötti utcán, ott lesz majd kialakítva a kerékpárosoknak a sáv. Ezt a pici utcát egyébként úgy hívják, hogy Kandó Kálmán utca, és onnan megyünk majd végig a Táncsics utca irányába, és jutunk ki ezekre a széles kerékpár sávra is alkalmas járdákra. Úgyhogy teljesen ki tudjuk alakítani azt az utat, amin az egész városon át lehet kerekezni, és akár Dunaharasztiból Sziget-Szentmiklósra szeretnénk két kerékkel eljutni, akár fordítva Sziget-Szentmiklósról Dunaharasztiba, ezt könnyedén megtehetjük, akár reggelente, munkába, iskolába menet, vagy egy hétvégi kellemes kirándulás alkalmával.
3: De jól hangzik ez is. Hát a másik is egy kellemes téma egyébként, mert szerintem a másik szuper program, amikor a kutyusainkkal megyünk A-ból B-be, vagy akár van arra lehetőség, hogy mondjuk ne zavarjunk másokat, de a kutya meg tud egy kicsit szaladgálni, mert hogy kutyafuttató is működik Dunaharasztin.
5: Még nem működik, de nagyon-nagyon régen kérik az emberek, hogy működjön, és legyen egy olyan kutyafuttató, ahol el lehet engedni a kutyusokat, ahol a kutyusok találkozhatnak egymással, és hát nem utolsó sorban a gazdik is találkozhatnak egymással, hiszen pontosan tudjuk, hogy ez egy szubkultúra, kutyásnak lenni egyébként tényleg egy remek társaság, és nagyon jó időtöltés is, és ehhez kellenek olyan területek, ahol ezt biztonságosan meg lehet csinálni. Nem olyan egyszerű viszont, szóval egy kutyafuttató létrehozása az nem csak annyi, hogy fogunk néhány méter, nem is néhány méter, hanem nagyon sok méter kerítést, és körbekerítünk egy erre kijelölt szakaszt, hanem ugye meg kell oldani itt a világítást, meg kell oldani azt, hogy ki tartja ezt fönn, ki takarítja, milyen legyen a kialakítása. Nagy testű kutyák és kis testű kutyák együtt tudják használni, de hogyan tudjuk ezeket biztonságosan megoldani, ezeket a helyzeteket. Szóval sok gondolkodni való van, és ezért aztán, ahogy ezt Szalai László polgármester úr egyébként ki is posztolta még szeptember végén a saját Facebook oldalára, hogy közösen tervezzük meg Dunaharaszti kutyafuttatóját, ami azt jelenti, hogy egy sok szempontot figyelembe lévő mérlegelést tervez a város, és természetesen ebbe a civileket is bevonjuk, tehát a Dunaharaszti Állatvédők Alapítványt is bevonjuk az egyeztetésbe, illetve annak a civil petíciónak a beadóját, akik egyébként összegyűjtötték, nagyon sok aláírás érkezett egyébként annak érdekében, hogy legyen egy klassz kutyafuttató Dunaharasztin, és hát akkor egy megbeszélés az tényleg akkor a leghatékonyabb, hogyha ott vannak azok is, akikről szól ez az egész beruházás. Úgyhogy ennek hamarosan erre sor került, amikor megállapodtak a résztvevők abban, hogy hogyan is épüljön meg, milyen legyen a kivitelezése, a fenntartása, a takarítása, ki milyen szerepet vállal ebben, akkor már nincs semmi akadálya annak, hogy elkezdjük kijelölni a területet, és hát nem utolsó sorban ugye a parkosításra is figyelni kell. Tehát tényleg azt gondolná az ember, hogy nem kell ehhez olyan nagyon sok minden, de bizony kell. Mert kell, hogy az állatoknak vízvételi lehetősége legyen, kell, hogy valami fajta árnyék is legyen ott előbb-utóbb, hát természetesen a fáknak mindig meg kell nőni, szóval nem lehet nagy fákat, 30-40-50 éves fákat ültetni, de valamikor el kell őket ültetni, és ezt már akkor kell csinálni, amikor már pontosan tudjuk, hogy hol van a terület. Tehát az a célunk, hogy egy olyan megoldás szülessen, ami kutyusoknak is szolgálja az igényét, a gazdikat is elégedettséggel töltik el, ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy a környéken élők nyugalmát és a városi környezet adottságait is figyelembe vegyük. Úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy együttműködéssel és párbeszéddel egy mindenki számára szuper kutyafuttató fog épülni Dunaharasztin.
3: Hát mi is bízunk benne. Köszönjük szépen a tájékoztatást Hazai Tímeának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának, kommunikációs munkatársának. Jövő héten folytatjuk az aktualitásokkal.
6: Köszönjük.

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok program sorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától Szüreti felvonulással folytatódik.
6: Természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesületre, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
5: Akciófestézettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én az akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotást várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkodó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
6: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
5: Koncertekkel folytatódik szombaton a Miklósi Városnapok program sorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktó Szabadidőparkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első Miklósi Városnapok október 11-én is folytatódik.
6: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni, 6 órától, ahol a Rocksziget egyik különdíjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4th Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
5: Sziget-Szent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Sziget-Szent Miklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az esemény rendezvényen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 szigetszentmiklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
2: Sporthíreink.
5: A TFS együtteséhez látogat a BKG Prima Szigetszentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Rihárda, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFS-e ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat.
7: Nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, amit a csata ellen pedig célul is kitűztünk, hogy lefussanak minket. Én azt gondolom, hogy ez a TF-nek is egyértelműen célja lesz, hogy ők gyors indításba tudjanak minket támadni. Ez lesz a legnagyobb kulcsa a mérkőzésnek. Ha ezt tudjuk orvosolni, akkor utána nem vagyunk a favoritjai a mérkőzésnek, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk. Igazából ezt kell főleg kontrollálnunk.
5: Kikapott a Deac U20 otthonában Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKSR rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél.
2: Időjárás.
5: Csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának. Napközben a déli délnyugati szél feltámad, estétől az északnyugatira forduló szelet északnyugaton már viharos lökések kísérhetik. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon és a középső tájakon eső záporok, helyenként zivatarok kialakulhatnak, északában nyúlóan is. A hőmérséklet napközben 20 és 27 fok között alakul, északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint szigetszentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi Bettivel.

0: friss közlekedési információkkal folytatjuk is a süs felnapot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben, illetve a külső sávban is lassulás alakult ki, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán is Mogyorod térségétől kezdve szakaszos torlódásra kell számítanotok, ha esetleg arra fele van dolgotok. Ezen kívül pedig az M4-es autóúton a Budapest felé vezető oldalon a 70-es kilométernél lévő Ceglédi pihenőnél kiterelik az autókat hatósági ellenőrzés céljából. A torlódás jelenleg emiatt több kilométer hosszú. Ezen kívül kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-es, illetve a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható csak. Röszke felé pedig a leálló, illetve a külső sávon halad a forgalom. Továbbra is erős a forgalom egyébként a Gerinc úton Szigetszentmiklóson itt a térségünkben, illetve a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán. Én úgy látom a térképen, hogy a Veselényi utcától kezdve torlódás van. Jelzi nekem még mindig azt a balesetet a térkép, ami a Petőfi Sándor utca és a Lehel utca találkozásánál történt. Ha tehetitek, akkor azt a szakaszt próbáljátok meg elkerülni. Ezen kívül pedig Tökölön kint vannak a rendőrök, méghozzá az Ady Endre utca és nagyjából a Csépi út találkozásánál. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Egészen pontosan 3.48 van. Szép reggelt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. A YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon élőben tudjátok követni a beszélgetést nem csak hangban, hanem bizony képben is. És hát gondolkoztam, hogy hogy konferáljam a mai vendégünket, akasztják a hóhért, vagy hasonló ilyen közhelyeket tudok még bedobálni, de inkább nem. Franyó Zsolt, a Szigetszentmiklósi térségi Duna Média televízió főszerkesztője a vendégünk. Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, és nektek is, és egyből a képzeletbeli kalapom hagy emeljen meg a hajnali munkavégzésre való tekintete, mi azért délután szoktunk lendületbe kerülni.
4: Köszönjük szépen! Igen, amikor így valaki bejön hozzánk ilyen 10-11-kor is, jó, azt mondja, hogy jó reggelt, jó nézünk reggelt. Rá gyilkos szemekkel, hogy te tudod nekünk, az
6: hát,
4: mikor
6: van? Már elkezdődött a reggel egy ideje.
4: Hát igen, igen. És ugye azért is konferáltalak így, mert általában te szoktál ilyen székben ülni, te vagy a kérdező, de most mi kérdezünk téged, mert hogy van miről. 40 év, 40 történet dokumentumfilmet készítettetek. Először is nézzük meg, hogy honnan indul ez a történet, nyilván a Városnapok alkalmával, de hogy így bennetek fogalmazódott meg, mint televízió, ez az igény, vagy a városvezetés keresett meg, mi ennek az eredete ennek a történet?

0: tudunk, az eszközök azok rendelkezésre állnak, szellemi kapacitás is, a lelkesedés is határtalan, és akkor így összejött egy ilyen filmre való gondolat. És hát a nyár közepén belevágtunk, nem ajánlom senkinek, hogy augusztusban telefonálgasson meg júliusban, hogy ráérsz? Nem. Mikor? 3 hét. Uh-huh. És te ráérsz? Igen, szerdán.
1: Ez egyeztetés nehéz volt
0: akkor.
2: Mert 40 emberről van.
0: 40 történet, mind Szigetszent Miklóshoz kapcsolódik, és a legszélesebb spektrumot kell elképzelni mindenkinek, tehát a házi orvostól kezdve a kulturális területen dolgozókon keresztül a sportélet neves alakjaig, szóval tényleg idősek, fiatalok egyaránt, úgyhogy egy nagy merítés, ezért aki ezt az egészet megnézi, ő egészen, hát mai szóval éve exkluzív történeteket hallhat majd Szigetszent Miklós 40 évéről.
2: Mert hogy ugye az a koncepció, hogy 40 ember szólal meg benne, de egy picit mesélj már magáról a filmről, meg a készítésről olyan szempontból, hogy mi alapján szerkesztettétek meg, hogy ki legyen az a 40 ember. Igen, az egyiket értem, hogy ki ér rá, de nyilván azért
0: ez nem volt szempont, mert senki nem ért rá. Erre nem tudtam alapozni, mert mindenkinek volt valami nyugos, ügyes, bajos dolga. Igen, ez itt a szűk keresztmetszet, hogy nem lehetett 41. Mert az nagyon hülyén néz ki, hogy 40 év, 41 történet.
2: Mert hogy egyébként lett volna, komolyan.
0: Legalább, ha már csak a sportéletre belegondolunk, hát, Szigetszent Miklós esetében, most ebben a filmben benne van, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 sporthoz köthető visszaemlékező, hát legalább 10-et össze lehetne szedni.
2: Akik tehát jön majd valami... a második rész.
0: Nem tudom.
2: Nem, mert azon gondolkozom, hogy vajon most, aki mondjuk nem került bele, ő mit gondol, de aki bele került, ő meg milyen szerencsés, hogy belekerülhetett, mert azért az egy presztízs belekerülni egy ilyen filmben.
0: Hogyne, és ezt éreztem is, amikor a telefonokat megeresztettem, hogy bocsánat, most Balaton, de akkor hívjál 2 nap, vagy én hívjalak, mi a számod, az még, mint a régi. Tehát, hogy tényleg lett egy ilyen presztízs szintje.
1: De örültek, gondolom, hogy kerested őket, sőt, meg is lepődtek, azt gondolom.
0: Igen, volt olyan is, aki azt mondta, hogy miért pont én, viszont tényleg meg kellett húzni valahol a határt, tehát ez a 40, ez 40, sokkal többet lehetett volna, és hát most mondanám azt is, hogy ezúton elnézés mindenkitől, aki nem került a filmbe, de hát ez ebben most ennyi van. Tényleg igyekeztünk úgy lefedni az oktatási szektor is legyen meg, tehát iskolaigazgatók, a Csepel autógyárral is foglalkozunk, a sportélettel, a hitélettel is foglalkozzunk, tehát úgy területenként azt mondom, hogy 2-3 részvevő az, aki el tudott jönni ebbe a filmbe, és hát 2-3 percet beszél egy visszaemlékező, és ez a másik, ami igazából egy másod vagy egy harmad részt eredményezhetett volna, hogy azért sokkal több van az emberekben, de így is 91 perc körül lett a dokumentumfilm, tehát ez úgy mond egy fenék kerülve még pont jó, tehát nem csak a létszámot kellett megszűrni, hanem a host is meg kellett szűrni.
2: És szerintem az egyik legnehezebb. Illetve
1: az,
2: hogy amikor elkészül, nem tudom, hogy mondjuk ugye azt mondod, hogy 2-3 percet beszél egy ember, de gondolom nem annyit vettetek fel, hanem nem tudom, 10-15 percet, hogy mi az a 2 perc, ami benne legyen, ami nektek is jó szerkesztőileg, meg amivel majd később, amikor visszanézi az ember, azt mondja, hogy de én nem ezt akartam, vagy de jó, hogy ezt raktátok pont be.
0: Természetesen volt. Volt, és akkor küld el, azt még úgy emlékszem, hogy azt mondtam úgy az elején,
1: nagyon nehéz.
0: És azt még tegyük hozzá, de a vége jó, amit vágtatok, de kezdjük azzal, ami a körülbelül az elején elhangzott. Tehát igen, tehát addig kellett gyúrni ezt a tésztát, ameddig számunkra is egy olyan, amit tudunk vállalni, a megszólalók számára is olyan, úgyhogy valóban ez sok szempontból nem hálás feladat ez, de kortdokumentum, és itt most ez volt a feladat, hogy gyűjtsük össze azt, ami az elmúlt 40 évben történt, kezdve a várossávatás ünnepségétől, mert nagyon sokan arról mesélnek, mekkora hó volt például, van, akiben ez ragadt meg, de sokan mesélnek azóta eltelt időszakról, tehát tényleg egy 40 év minden évtizede valaki által érintve van.
2: Tudtatok bele, vannak benne, feltételezem, hogy igen, saját korábbi felvételeitek, tehát ilyen archív felvétel, mert például nem tudom, 40 éve már forogott a Duna Media kamerája?
0: Nem.
2: Na, akkor erről mesélj.
0: Másfél évtizede vagyunk, kicsit több, mint másfél évtizede.
2: És akkor tudtatok mondjuk olyan régi vágóképeket előhozni, amiről pont felvételt mesélt valamelyik vendég?
0: Van olyan is, de hát van egy helytörténeti gyűjtemény Szigetszent Miklóson, a Nándi vezetésével, és akkor a jobb kezünk volt ebben az ügyben, és arra például, amikor a Fodor Antalné, mint korabeli polgármester azt mondja, hogy az egyik legnagyobb élménye az volt, amikor a köztéri világítás bekapcsolt Szigetszent Miklóson, ma már ez felfoghatatlan.
2: Igen.
0: Sokan telefonnak

0: kikapcsolunk különböző fényforrásokat.
1: Ott pedig... Meg a mosógépet, meg mindent.
2: Meg minden elektronikai eszközt, igen.
0: És akkor azt például találtunk olyan kandeláberes korabeli fényképet, amik akkor azt hiszem a Szent Miklós lakótelepen egy ilyen lámpasort kell elképzelni, akkor egy épülő ilyen panelházakkal, és akkor nagyjából az korszak lehetett, amikor a köztéri világítás bekapcsolódott, elkezdett működni Sziget-Szentmiklóson. Úgyhogy vannak korabeli fényképek, nem az a legtöbb, hanem igazából annyira keveset beszél egy visszaemlékező 2-3 percet, hogy bőven elnézzük őt.
2: Persze.
0: Addig, addig ismerjük meg, vegyük fel vele a ritmust, hangolódjunk át az egyik megszólalóból a másik megszólalóra, és akkor egy-két kép azért nyilván van, mert hát dokumentumfilmben kell, hogy legyen, de alapvetően az értékek azok az elmesélésekben vannak.
1: Aki megnézi a filmet, nem is tudom, hogy ő mit lát, megismeri igen a 40 éve város Sziget-Szentmiklóst, vagy megismeri az embereket, akik mondjuk visszaemlékeznek, vagy is. Tehát, hogy aki megnézi, ő mivel tér haza többel? Nem tudom, érted, hogy mit akarok mondani?
0: Igen,
1: maga az
0: persze.
1: Emberi történetek, vagy maga a város történetét ismeri meg?
0: Mondjuk 60% emberi történet, 40% uh-huh. város történet, mert hiszen az ember önmagán nem tud felülkerekedni olyan szinten, hogy tárgyilagos legyen a város. Tehát
1: persze,
0: mindenki itt élt, megélt dolgot, például az első lámpagyújtás, vagy például Hárosi Misi bácsit, hogy hozzam be itt a
1: papanából. De ezzel is lesz személyesebb, jobb, nem egy általános.
0: Pontosan,
2: igen,
0: aki...
2: az emberi történeteken keresztül is így is megismerik a várost.
0: Igen,
2: akaratlanul.
0: Igen, és úgy hozza be az agglomeráció kapcsolatát, például Misi bácsi, hogy ő reggel az első kávéját a Fakanál teraszán megissza, és akkor látja már onnan Csepelt, de látja azt, hogy mégis milyen közel van hozzá Sziget-Szentmiklós, és ebből ki lehet bontani az agglomerációs jelenlétét Sziget-Szentmiklósnak. Az az ő története, hogy ezt ő így éli meg nap, mint nap a kávé mellett, de ugyanakkor a Sziget-Szentmiklós pedig az, hogy egy agglomerációs település a nyugos bajos dolgával együtt. Meg előnyeivel nyilván.
1: A város szempontjából azt azért ki lehet jelenteni, hogy ez egy nagyon fontos film, nem? Tehát, hogy azért 40 ember, 40 év, tehát, hogy azért ennek a filmnek lesz még utóélete, én azt gondolom.
0: Bízom benne, hogy lesz utóélete, főleg azért, mert most nagyon sok jó dokumentumfilm készül, kollégák is csinálnak, és a Nádasdi moziban lett egy kicsi üresedés most, ugye a Nádasdi András halála miatt, és én örülök, hogy ez a Nádasdi Filmszínházban lesz, és egy dolgot el szeretnék árulni, az első megemlékező maga Nádasdi András lesz.
1: Szerettem volna kérdezni, hogy ő neki vele sikerült még akkor beszélni.
0: Ez egy elképesztő történet, hogy de nem szeretném lelőni a point, mert az a tervem, hogy a megnyitó beszédet a filmvetítésnél vele fogom kezdeni, az ő történetét mesélem el, hiszen nem kerülhetem ki a Nádasdi mozi színpadán állva egy filmpremiér előtt.
1: Persze.
0: Úgyhogy igen, ő szerepel a filmben, ő az első visszaemlékező, és természetesen a moziról fog beszélni. De mi is volt a kérdés, hogy elragadtattam magam?
1: Mi volt a kérdés? Ma nem is emlékszem.
2: Nem
0: hogy kerültünk ide, hogy Nádasdi, hát írják meg az SMS-t.
1: Mi volt a kérdés, mert túl korábban is a kavintonomat még nem vettem.
0: Miről beszélgessünk?
1: Na de várjál, azt 40 év, 40 történet, ugye gondolom, hogy akik szerepelnek a filmben, ők kaptak meghívást erre a mai vetítésre, tehát 40 ember biztos, hogy ott lesz, de egyébként ugye nyitott és ingyenes, tehát bárki, nem kell regisztrálni, bárki oda mehet.
0: Ma este 6 óra Nádasdi, és akkor ott be lehet jönni. Nádasdi Tamás popcorn készít majd, azt a fülest hallottam, ugye most ő próbálja a mozi ügyes bajos dolgait intézni, és akkor hátra lehet dőlni, és meg lehet nézni.
1: Mi lesz utána a filmmel? Igen, ez mindig érdekes kérdés, mert rengeteg munkaidő, és nyilván ez anyagi vonzattal is jár, és ilyenkor bennem mindig felmerül a kérdés, hogy akkor így egy dokumentumfilm készítő így bedobja a közösbe, fölmegy a YouTube-ra, és bárki megnézheti, vagy nem tudom, mi lesz ennek az utóélete.
0: Ez városi érték lesz, városi érték tárba kerül be, és én azt gondolom, hogy az a lényege, hogy minél többen lássák. Tehát erre ma már elkerülhetetlen a közösségi platform, tehát egy Facebook, egy YouTube. Én azt gondolom, hogy nem lehúz egy filmet, meg itt nincsenek olyan kereskedelmi további lépések, amit ez megakadályozna, tehát gyakorlatilag mi magunk a Duna Média Televízió is csütörtökön ma van a vetítés, holnap mi kiposztoljuk ezt a filmet, úgyhogy tessenek
2: megkövetni. Akkor meg lehet nézni.
0: És akkor, de egyébként a Városi Könyvtár és közösségihez is meg fogja osztani, úgyhogy ezt
2: lesz lehetőség.
0: Ott nyilván egy mozis hangulat az más, tehát
1: persze,
0: aki tud, az jöjjön oda. És akkor aki pedig nem, az pedig nézze meg utólag.
1: Én ebbe a kategóriába leszek, mert én máshol forgatok, de mindenképpen szeretném megnézni.
0: Magadat vagy a filmet?
1: Mit? Maga? Ja.
2: A filmet, igen.
1: Igen, mert Beti, te nem tudod, de...
0: benne van.
1: Hát vágóképekben benne. Igen.
0: És ráadásul kétszer. Kétszer is benne van. Tehát,
1: jaj, de durva.
0: Ugye van neki egy tévés múltja és egy Duna Média tévés múltja is.
1: Egyébként
0: és
1: igen.
0: Akkor a rádiós... van egy rádiós blokk is benne egyébként, hogy ide beszél. Igen. Ilyen a Balázs, a Szilvai Balázs ügyvezető arról mesél, hogy milyen történetek alakultak ki a hallgatók és a rádióműsor készítői között, házasság, stb. De hát ebben nem akarok olyan mélyen belemenni.
1: Egyébként tényleg. Igen. Fú, de izgalmas. Most kirázott a hideg egyébként.
0: Rádió sztori is van.
2: Érdekes. Na megnézzük.
0: TV sztori is van, és még rengeteg sztori van.
1: Meg hát egyébként szerintem az is egy óriási dolog, hogy konkrétan mondjuk ki, hogy az első miklósi városnapok ennek a filmnek a vetítésével kezdődik tulajdonképpen.
0: Ma estától, csütörtök, utána péntek, szombat, vasárnap ereszten a hajam, ott már belefér, úgyhogy igen.
1: Amiről egyébként gondolom szintén forgattok folyamatosan, beszámoltok a városnapokról.
0: Ezeket az időszakokat nagyon szeretjük, a Summerfestet is nagyon szeretjük, és most a városnapokat is, amikor egybeérő folyamatos rendezvények vannak, de hát nyilván ez a mi dolgunk és feladatunk, hogy ezeket feldolgozzunk, ezek ugye sok szempontból érdekesek. Egyrészt azok, akik nem tudnak elmenni, azok utólag láthatják, hogy egy-egy rendezvény milyen volt egy ilyen tudósítással. Másrészt pedig nagyon sokan visszanézik, illetve szerepelnek a gyermekeik például, persze, stb. Illetve ott van a digitális videótár, amit mondtál, igen, ennek a filmnek kapcsán is, meg az összes műsoraink kapcsán is. Azért 10-15-18 év után egy olyan archívum gyűlik össze, ami tulajdonképpen felbecsülhetetlen értékkel bír.
1: Abszolút. Hát nagyon szépen köszönjük, 40 év 40 történet, dokumentumfilm premier vetítés ma 18 órától Szigetszent Miklóson a Nádasdi Filmszínházban, a készítővel, Franyos Zsolttal, a Duna Média főszerkesztőjével beszélgettünk, várjuk a filmet, köszönjük.
0: Köszönöm a meghívást, szép napot mindenkinek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Szerviz, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
6: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Hideg front érkezik esővel, széllel, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Kihirdették a kémiai Nobel-díj nyerteseit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Hármas élő donoros kereszt donációs vese átültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szerv adományozás. Henri Kagan francia és Soei Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az Egészségügyi Világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni.
7: Időjárás.
8: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Bredák Szandival
7: és Somogyi Bettel.

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban. Az ébresztő műsorunkban kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Erre hívja fel a figyelmet az útinform, illetve arra is, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, illetve szerintem azzal nem mondok senkinek újat, hogy térségünkben a fővárosba vezető útvonalakon szinte mindenhol óriási torlódás és dugó, több helyen egyébként rendőri jelenlétet is látunk, így például a Műút és a Gyári út találkozásánál, valamint Sziget-Szent Miklóson. Ez nagyjából a Szilágyi Lajos utca térségében van. A lényeg az, hogy mindenhol tartsátok be a sebességhatárokat, és akkor nem lesz baj. Bár egyébként nagyon nem is tudtok gyorsan haladni a torlódások miatt. Kitartást, mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és nem csak a hallgatóinknak kívánunk szép napot, hanem nézőinknek is, mert hogy a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudtok minket követni, közben megérkezett Beni is, gyakornokunk is, úgyhogy őt is itt láthatjátok, már itt be is intett nektek itt a kamerában, én pedig Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok!
0: Világbajnok lett Dobondi Lilla, a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sport Egyesület fiatal sportoló, így ő is a vendégünk, valamint Lasszánk Zoltán, Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sportegyesület vezetője. Jó reggelt,
3: jó
0: sziasztok!
3: Reggelt, sziasztok.
4: Jó reggelt.
0: Hát gratulálunk! Lilla, gratulálunk. Neked amúgy most suliban kéne lenne, de helyett itt élő rádióadás.
3: Még előtte, hogy most suliban kéne lenned, ugye?
4: Igen.
0: Hanyadikos vagy?
4: 12-es vagyok, végzős.
0: Végzős vagy, wow! Jó, hát ehelyett élőben vagy most egy rádió műsorban, mert nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Világbajnok lettél. Mesélj egy picit erről a világbajnokságról, ahol részt vettél. Ugye Jezolóban volt, szeptember 18-a és 27-e között, ez az utánpótlás kickbox világbajnokság. Nem mertem kimondani, ami előtte van. Vakó, ezt így kell
3: Vakó,
0: kimondani?
3: Nem?
0: Köszi. Szóval, hogy élted meg? Meg hát ezért mentél? Ez egy fura kérdés, de hogy...
3: Gondolom, igen.
4: Hát igen, tisztában voltam a céljaimmal, már az elejétől fogva, és nagyon fókuszáltan érkeztem, és nagyon szerettem volna győzni, és szerintem ez így látszott is a meccseimen.
0: Azt közben olvasom, hogy a viadalon rekordszámú 74 ország, több mint 2800 fiatalja lépett tatamira vagy a ring kötelek közé. Ezt ugye te írtad ezt az összefoglalót, Zoli. Mesélj egy picit, hogy te hogy élted meg ezt az egészet, meg hát Lilla eredményét.
5: Igen, ahogy mondod, ez ismét rekordszámú volt. Évről évre növekszik ez a Vakónak a versenyei. Mint öt kontinensről voltak harcosok, és hát a Lillának is egy eléggé színes súlycsoportja volt. Ő konkrétan venezuelaival, törökkel és spanyollal küzdött.
0: Úristen!
5: Szóval egy nagyon nagy verseny volt, eddig a legnagyobb utánpótlás. Én a ringes szakágon belül vezetem a Lókikájt szakosztályt. Eddig a legnépesebb válogatottunk volt nekünk is ezekben a szakágokban, szóval izgalmas volt ez.
3: És hányan voltatok összesen? Talán hatan, ha jól olvastam?
5: Az egyesületből pedig egyesületből.
0: De akkor mind a hat sportoló, igen, mert azt írod, hogy kiemelkedő teljesített mindenki.
5: Igen, igen, sajnos az éremszerzés elmaradt a többieknél, de voltak szép győzelmeik, meg jól meneteltek, de hát egy világbajnokság az nehéz. Ugye a Dél Laurával voltunk itt nemrégiben nálatok, konkrétan ugyanazzal a horváttal küzdött, akivel a világkupán döntőzött. Érzésem szerint most is győzött, ott az egyetlen olyan, ami kicsit igazságtalannak éljük meg, de hát ez egy ilyen sportág. ha nem győzöl elég meggyőzően, akkor minden benne van a pakliban. Ő sajnos az éremszerzés előtt kiesett. Ha megengeditek, akkor felsorolom a többi.
0: Persze, hogy most, ne akartuk is kérni.
5: Szóval ő is ugye K1-ben küzdött, ötödik helyen végzett. A török Ricsi, ő beleszaladt hamar egy kazakba, aki végül ezüstérmes lett. Jól bunyózott ellene a Ricsi, de egy nagyon nehéz ellenfél volt. Végig ment a meccs, kemény meccs volt, voltak jó kis oda-vissza csaták, de nem tudta a Ricsi most őt maga mögé utasítani.
0: Ő lett kilencedik.
5: Ő kilencedik lett, igen. A Kobolák Attila megvert egy... Kivel kezdett az Attila?
0: Cseh.
5: Egy cseh, cseh, igen, egy cseh sráccal, aki elég kemény is volt, de az Attila szépen eltörte. Ő is K1-be volt, és a meccs végére már dominánsan tudott győzni.
3: De görög ellenfele is volt.
5: Utána pedig egy göröggel vívott, az lett volna már az éremért, vagyis hát az volt az éremért. Ott a görög talán egy fokkal biztos, hogy rutinosabb volt láthatóan, de az Attila nagyon jó volt ellene, viszont a görög egy kicsit talán jobban is akarta. Nagyon szoros meccs volt, 2-1-re oda ment sajnos most még, de hát Attilának ez volt az első nagy versenye. Tehát,
0: ő lett az ötödik, ugye?
5: Ez volt az ötödik nagy verseny. Szóval. Igen, ötödik lett. Ők voltak a ringbe, és a tatamin is volt még két harcosunk, a ukrajinec Nika, még kadettkorú.
0: Ő is tudott, most debütált világversenyen.
5: Igen, abszolút. Ő tudott mind a kettőben győzni, tehát haladt előre szépen a táblán, de hát aztán ő is a legjobb 16 között, ha jól emlékszem, ott esett ki végül.
3: 9. lett, ugye?
5: Igen, az jelenti, hogy nem jutott be a legjobb 8 közé. Jól küzdött a Nika, még kell neki rutint szerezni, meg ő fiatal. És a Kurán Lalle, ő is nagyon sajnálatos, mert ő neki majdnem a kiklágban majdnem sikerült pontot, vagy érmet elérnie. Megint nem tudom, kivel kezdett, mert sokan voltak.
0: Várjál, itt nézem, kiöltő, minden szoros mérkőzés. Hát, az most így nem
5: a végén, az Brazillal küzdött, ez a lényeg, miután elmenetelt a 8-ig, és a 4-be jutásnak Brazillal. Pont én egyébként a Lilla mögött voltam már akkor a ringben, az elődöntőjénél. Ugye a Lajtos kollégák voltak mögötte. Egy picit több taktikai fegyelemmel meg is lehetett volna az a meccs, és akkor érmes lett volna a Lalle.
0: Mindjárt Lilla, még visszatérünk rá, csak megfogott itt egy gondolat, hogy azt mondtad, hogy talán az ellenfél jobban akart, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, ez ennyire számít, hogy éppen milyen mentális állapotban, milyen fókusszal mész be
3: mérkőzni? Ez is látszik, gondolom, közben.
0: Mert hogy gondolom, mindenki úgy megy be, hogy nyerni akar, de nyilván mindenkinek vannak jobb, meg kevésbé jobb napjai, percei, periódusai.
5: Hát abszolút, nagyon sokat számít, ugye alapvetően itt mindenki felkészült. Nyilván vannak jobbak, egy kicsit jobbak, meg egy kicsit gyengébbek, mint az ellenfél, de az, hogy mi van a fejedben, és milyen mentális állapotban mész föl, az akár a kevésbé jobb harcost is győztessé tudja tenni a jobb harcosára. A Lillának ez most nagyon jó.
3: És akkor neked ez volt már az ötödik ilyen nagy versenye, de hogy mondtátok, mert hát ebbe is rutint kell, gondolom, szerezni, tehát hogy itt is az egész szituációkban azért úgy helyt kell állni.
0: Igen. Meg ugye most beszélünk erről, hogy mentálisan lehet, hogy sőt biztos, hogy nagyon fókuszált voltál, viszont azért azt emeljük, hogy fizikálisan viszont azért hát, hogy voltak előtte sérüléseid. Mesélj egy picit, hogy milyen sérüléseid voltak előtte, tehát, hogy azért ezt emeljük, és így lettél világbajnok.
4: Igen, a világbajnokság előtt 2 héttel egyik edzésen magam alá fordult a bokám, és részlegesen elszakadt, és hát sokáig így nem is volt biztos, hogy indulok, vagy mit fogunk csinálni.
5: Aztán biztos volt.
0: Hát, mármint biztos volt, hogy elindul, vagy hogy nem indul, mert a bokaszalag szakadás, sőt. Ja, aha. És akkor azt is olvasom, hogy a jobb bokát pedig az elődöntőben sérült meg.
4: Igen, az pedig a meccs közben az is magam alá fordul, de azzal szerencsére nem lett semmi komolyabb baj. Meg a másik bokámat is meccs közben így teljesen ki tudtam zárni, meg nem is figyeltem rá.
3: Másra fókuszáltál.
4: Igen, meg nem is fájt őszintén. Meg egy másik edző betépelte nekem, meg nagyon jól így összeraktuk.
5: Név szerint Olasz Attila, ő is válogatott edző, a Light Kick Light szakáknak a vezetője, ő volt, aki segített a helyszínen a tépeléssel. azt meg előző időszakban pedig ugye Miklósi vonatkozásra Borsos Balázs segített a rehabilitációban is.
0: Jó, aki nem tudja, mi ez a tép, mert így hirtelen én azt hallottam, hogy betépett. Szóval nem betépett, hanem csak hogy nehogy valaki félreértse, hogy azzal mit tud segíteni a tép.
5: Hát ugye ez a sport... ilyen ragasztószalag, amivel egy kicsit tudja stabilizálni a bokáját. Ez ugye engedélyezett a bokagújjánál lehet tépet használni, és akkor ezzel a, is stabilabban, jobban tartja a bokáját.
3: És akkor mondtad, hogy nem is fájt, és ki is tudtad zárni ezt ott akkor abban a pillanatban. Igen. Elképesztő.
0: Abszolút, igen, így csillogó szemekkel nézünk, meg hát nézzük ezt az óriási kupát, vagy mi ez, amit kaptál, hogy ezt
3: így... érmet is kaptál.
0: Igen, hogy ezt hova fogod tenni, hol van a helye? Aha, mutassátok nyugodtan.
3: Úgy látszik.
0: Majd adás után csinálunk egy rövid kis videót is, mert ezt muszáj bemutatni. Szóval, hogy ennek már így megvan otthon a helye?
4: Igen, van egy ilyen vitrines szekrényem, ahova így a kupákat gyűjtöm, és oda szoktam rakni.
0: Ez befér oda?
4: Hát a teszeljére.
0: Mit szóltak otthon? Mit szóltak a családtagjaid, hogy ilyen ügyesen szerepeltél most?
4: Hát mindenki gratulált, meg mondták, hogy nagyon büszkék rám, meg örültek.
0: Mit szerezte ebben a sportban? Tudom, hogy ez ilyen általános kérdés, de annyira érdekel, hogy konkrétan meg tudom így kérdezni fiatal lány sportolótól, hogy mi az, amit ad neked ez a sport?
4: Hát nagyon sok mindent adott, így például barátokat, meg egy csomó élményt tényleg.
3: Gondolom önbizalmat is.
4: Igen.
0: Mióta sportolsz egyébként?
4: 6 éve kezdtem a kickboxot.
0: Nem mehetek el amellett sem, hogy ugye itt beszélünk különböző sérülésekről, és lehet, hogy mondjuk van olyan hallgatónk, aki azt mondja, hogy hát akkor ez így nem. De hogy ez, erről mesélj már egy picit, Zoli, te, hogy ez így benne van, de hogy picit így helyezzük már keretbe, hogy ez így mit jelent pontosan, hogy ilyen sérülésekkel is mondjuk elmegy valaki egy világbajnokságra.
5: Hát igen, azért itt ez nagyon fontos, hogy a Lilla az egy világbajnokságra készült egész évben, és ennek okán kellett vállalnunk valamekkora kockázatot ezzel a dologgal. Nyilván az alatt a 2 hét alatt is, meg ott helyszínen is, ugye mindent megtettünk, hogy az a lehető legkisebb kockázat legyen, és a legkevésbé legyen a rásérülésnek a veszélye. De hát azért egy élsportoló, aki világbajnokságra készült egész évben, ha és amennyiben nem történik olyan probléma, amit ez teljesen megakadályozná, úgy azért erre a célra rá kell futni. De alapvetően azért a sportágunk védőfelszerelésben zajlik, nyilván az edzések még inkább védőfelszerelésben zajlanak, kontrollált körülmények között, face-to-face küzdelemről beszélünk, ami azt jelenti, hogy az ember mindig számít a behatásra, ami érni fogja. Természetesen előfordulnak sérülések, de én nem mondanám túl gyakorinak. Orvérzések azok, amik talán azt lehet mondani, hogy gyakoriak, de azért annyira Lilának az óra is egészen szép állapotban van, ugye?
0: Én a boxolóknál, vagy melyik sportnál van, ahol a fül...
3: Az a birkózás. Az a
0: birkózás. Ja, bocsánat, azt akartam mondani, birkózás.
5: Nekünk inkább az órunk az, ami egy kicsit alkalmazkodik.
0: Micsoda szép megfogalmazás, diplomatikus.
5: Sok orjáratom van, de hát ez... De ha valaki ezt magas szinten csinálja, és sok háborúban vesz részt, nyilván edzés körülmények között is előfordulnak sérülések, de mivel teljes védőfelszerelésben edzünk, még azt mondom, szakadás sem nagyon. Nekem is a szakadásaim azok meccs körülmények között fordultak elő, főleg profi körülmények között, amikor nincs fejvédő. Szóval azt gondolom, hogy nem hordoz magában több sérülésveszélyt, mint akár egy labdajáték.
3: Vagy bármilyen más sport.
0: Egyébként most nyilván én nem versenysportolok, de a rúcsportolok, és kék-zöld szoktam mindenhol lenni, és szoktak rám nézni, sőt volt, aki már azt mondta, hogy ez egyenesen önbántalmazás, és így néztem, hogy tessék, dehogy is, tehát, hogy én ezt nem így fogom fel.
5: Ez jobb, mint a cukorbetegség.
0: Hát egyébként igen, inkább 2 illafolt, mert nekem az azt jelzi, hogy meg tudtam csinálni egy olyan pószt, amit mondjuk korábban nem. Na, de mindegy, ne is rólam beszéljünk. Milyen szabályrendszerben harcolt egyébként Lilla, ezt még nem mondtuk el talán.
5: Én mondjam, hogy a Lilla.
0: Lilla, kérlek.
4: K1 szabályrendszerben.
0: És azt nézem, hogy 48 kg-os súlycsoportban. Tehát, hogy ez még azért nem hangzott el. Hát mi nagyon-nagyon gratulálunk. Ezek után mit lehet még, hogyan folytat? Mi jön most
3: az életetekben? Lesz még valamilyen megmérettetés idén, vagy már csak később lesz?
5: Lesz még, igen.
0: Gondoltam, hogy nem a pihenő jön.
3: Van egyébként.
5: Igen, most vannak boxversenyek. Utána október végén lesz a felnőtt válogatott edzőtábor, és november elején lesz a felnőtt Európa bajnokság, ahová most az Egyesületből 5 sportolóval utazunk.
0: Az hol lesz most?
5: Szkopjéban, Észak-Macedóniában. Kolozsvár Jenik, ugye tavaly VB ezüstérmes lett nekünk felnőtt K1 65 kilóban. Ő K1-be jön, Csordás Beni Európa játékok kvalifikációs súlyban 63,5 kilóban K1-ben. Kolozsvár Jenik, őnek a nővére Kolozsvári Kinga jön tatamin, kiklátszabályrendszerben, és 2 juniorom is most már benn van a felnőtt válogatottban, tatamin, mert ők még nem lehetnek ringbe, ez például az egyik a Lilla.
0: Az igen.
5: Light kiklájtban 50 kg-ban fog bunyózni, és a Török Ricsi pedig kiklájtban 74 kg-ban.
0: Még így záró kérdésként, Lilla, mondtad, hogy végzős vagy a középiskolában, hogy tudod összeegyeztetni a tanulást meg a sportot?
4: Hát viszonylag könnyen megy, így mindig beosztom az időm, hogy legyen elég a tanulásra is, meg ugye az edzésre is. Szóval tanulni is mindig így edzés előtt, vagy után szoktam. Vagy általában így.
0: Nagyon ügyes vagy. Köszönjük szépen a beszélgetést, és még egyszer nagyon gratulálunk Dobondi Lillának, aki világbajnok lett, és köszönjük a beszélgetést Laszánk Zoltánnak, Magyar Kickbox Szövetség K1 és Lókik szakág vezetőjének, a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sport Egyesület elnökének. Hajrá, köszönjük.
3: Köszönjük.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock közeggyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, ha feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot halásztelked. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polis.hu e-mail címen. Kormányablak busz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a Művelődési Ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok program sorozata Szigetszentmiklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
7: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesület, a Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jó voltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
6: Akciófestézettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Szigetszentmiklóson. Október 10-én az Akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotást várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkodó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
7: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak, lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy újabb izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A közönség október 8-án csütörtökön este 6 órától láthatja először a BSE-től a Haraszti Sasokig című alkotást a Laffert Kúriában. A film Bartáné Nagy Csilla magyar válogatott kosárlabdázó életét és pályafutását dolgozza fel. A sportolónők karrier sikerei mellett a fiatal kosarazók számára hátrahagyott örökségével is megismerkedhetnek a nézők. A belépés ingyenes, így előzetes jelentkezéshez nem kötött. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. A negyedik évadát kezdi, október 9-én a Halász-Telki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül, a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bettivel.
9: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Erre hívja fel a figyelmet az útinform, illetve arra is, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, illetve szerintem azzal nem mondok senkinek újat, hogy térségünkben a fővárosba vezető útvonalakon szinte mindenhol óriási torlódás és dugó, több helyen egyébként rendőri jelenlétet is látunk, így például a Műút és a Gyári út találkozásánál, valamint Sziget-Szent Miklóson. Ez nagyjából a Szilágyi Lajos utca térségében van. A lényeg az, hogy mindenhol tartsátok be a sebességhatárokat, és akkor nem lesz baj. Bár egyébként nagyon nem is tudtok gyorsan haladni a torlódások miatt. Kitartást, mindenkinek jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Ez a Süsfelnap továbbra is a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött még mindig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Csütörtök van, este 8 óra után pedig most a Szívhangok podcastet tudjátok majd meghallgatni. Bredák Szandi és Nyéki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzultáns közös podcastjét. Természetesen most is hoztunk nektek egy rövid részletet a ma esti adásból, mert hogy a ma esti Szívhangok podcastnek a témája az örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatunkra. Bredák Szandi a témát nem csak Gabival, hanem Bojnicer Tommal, családállítóval, családállító szakemberrel beszéli át, és ahogy ígértük, tehát most mutatunk egy rövid részletet az esti adásból.
4: Nagyon könnyű címkéket aggatni emberekre, mert ebben a felgyorsult világban baromi egyszerű azt mondani valakire, hogy ő narcisztikus, nem nézzük meg, hogy mi van mögötte. És éppen ezért pont az előző példa, vagy a beszélgetés előtti példára utalnék, hogy nagyon sok olyan workshop létezik, ahol gyógyítsuk ki magunkat az anyasebből, apasebből, de ezt nem lehet általánosítani. Én nem hiszem azt, hogy mindenkinek van anyasebbe, apasebbe, és ugye kérdeztétek, hogy nekem milyen gyerekkorom volt. Én úgy emlékszem rá, hogy nekem tökéletes, csodálatos gyerekkorom volt. Egyke gyerekként imádtak a szüleim.
0: Érdekes, hogy te úgy fogalmaztál, hogy te így emlékszel rá. Itt ez a kulcs, hogy az ember hogy emlékszik rá, aztán lehet, hogy a valóságban lehet, hogyha valakinek elmesélnéd, azt mondaná, hogy hát ez azért nem volt annyira tökéletes, de a lényeg, hogy te így emlékszel rá.
4: Hát nagyon jó füled van egyébként, nagyon jó kihallod a vezérmondatokat. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember az emlékezetébe hogyan idézi föl, vagy hogyan teszi el ezeket a dolgokat. És ugye aminek a másik véglete az, amikor valakinek nagyon rossz, és most ne is menjünk bele, hogy milyen történetek lehetnek, de akkor pedig mondjuk egy lehasítás nevű mondjuk pszichológiai fogalommal, amikor nem akar emlékezni valaki.
0: De ez egy önvédelmi mechanizmus, nem? Tehát, hogy annak haszna van.
4: Hát persze, mert ugye az embernek az egyetlen és legfontosabb dolog az a túlélés. Tehát ez évezredek óta így van, először a mamutokkal küzdöttünk, most a podcastekkel, szóval mindenfélékkel, ahol az embernek túl kell élnie egy-egy helyzetet, és pont ugyanilyen dolog ez, hogy egy-egy emlék annyira meg tudja nehezíteni, vagy esetleg megkeseríteni, vagy annyira traumatizálja az ember életét, hogy mondjuk lehasít ebből valamit. Hála Istennek nekem, tehát attól függetlenül, hogy a szüleim elváltak, de olyan mintát láttam például válásra is, hogy utána, amikor már nekem gyermekeim születtek, akkor a szüleim mindenki a saját párjával közösen együtt voltunk karácsonykor, nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. Jó, hogy ebben azért most nem szeretném most itt nagyon messzire menni ebben a történetben, de én ugye pszichológiát tanultam egy darabig, mert aztán egy picit szűknek éreztem ezt a kabátot, és akkor ezt abba hagytam. De elég sok időbe telt, mire ez a családterápia mondjuk a saját családomnál működött, volt egy nagyon kedves pszichológus barátom, és akkor úgy leültek, és azt mondták, hogy ők a gyerek miatt, jelen esetben én voltam, azt mondták, hogy érdemes nekünk jóba lenni, hiszen mi, akárhogy is alakul az életünk, mi mindig össze leszünk kötve, akár a gyerek által, akár az egyet eltöltött 20-30-50 év után, és ez most nem csak a mi családunk, hanem bárki másé, és én azt gondolom, hogy ez egy követendő példa.
0: Hú, ez nagyon érdekes, amit most mondasz, mert erre is azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez a jellemző, és hát gondolom, Gabi, nálad ugye eléggé sok pár is megfordul, és alapvetően azért nem ez a jellemző, hogy akkor, ha van már közös gyerek, hogy akkor tartsuk a gyereket szem előtt. Ez nagyon jól hangzik, de aztán a gyakorlatban nagyon sokszor nem így van, hanem kicsit azt tapasztalom, azt hallom innen-onnan, nekem ebben mondjuk nincs tapasztalatom, tehát inkább hallomásból, hogy így valahogy a gyereken keresztül szeretnének egymásnak ártani, egyébként a hát most már így ex-párok, és azért nyilván ez nem jó, mert ez a gyerekre van valamilyen hatással. De hogy miért lehet ez? Ott még nem múltak el az érzelmek, ott még van a düh, a harag? Miért lehet ez?
5: Hát véleményem szerint nagyon sokszor valamilyen fajta seb van ott, ami nincsen kigyógyulva, vagy nincsen meggyógyítva, és nagyon sokszor ilyen hatalmi harcokat játszanak a szülők, és igazából nem csapatként működnek együtt. Én azt gondolom, hogy a gyerekek alapvetően nem tehetnek arra, hogy a szülőknek a érzelmi viszonya megváltozik. Én azt is látom nagyon sok családnál, hogy ugye családot üzemeltetnek, párkapcsolatot nem, és mivel a párkapcsolatot nem üzemeltetik, előbb-utóbb valami fogott történni, hogy megjelenik egy harmadik személy, és elválnak, vagy nagy nehezen belekezdenek abba, hogy újra egymáshoz közeledjenek. Én azt gondolom, hogy amit a Tom is mond, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek a lelki egészsége érdekében fontos az, hogy a szülők azok partneri viszonyban maradjanak, hiszen akármit is csinálnak, ők mindig egy család maradnak. Uh-huh. És azért az nem mindegy, hogy a következő új pár például mit gondol, majd a volt férjről, vagy a volt feleségről, de szerintem az egy nagyon jó gyakorlat, hogyha ha jóban vannak egymással, és a gyerekek érdekeit nézik. Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekeken keresztül szeretjük a másikat. És hogy vannak dolgok, amik elmúlnak, és ennek is helye van az életben.
4: Azért izgalmas, amit

0: üvöltünk, mit hallottunk, mit éltünk meg gyerekként például. Tehát, hogy valaki, aki ugye nap mint nap találkozom a klienseimnél, ugye elsősorban családállítás vagy coaching alkalmával, abban, hogy azt gondoljuk, hogy ez a mi általunk követett példa, ez a mi életünkből jön. És akkor elkezdjük egy picit így, tudod, a hagymahéját, ahogy a Shrekből tanultuk szépen lehántani, és kiderül, hogy hát ez már akár több generáció óta is például egy női minta a családban. És Böszörményi Nagy Iván kiváló kutató, akinek az elméletében megjelenik a lojalitás. És ugye ez a lojalitás konfliktus, és ezzel tényleg nap mint nap találkozom, bizonyára ismeritek ezt a kifejezést, amikor az ember azt gondolja, hogy ő nem lehet boldogabb, mint az édesanyja. Vagy ő neki nem jár több anyagi siker, mint az édesapjának. És ezt a magáinak véli ezt a gondolatot, de aztán egyszer csak kiderül, hogy hoppá, hát ezt már én hoztam magammal.
1: Nekem mindig az merül fel fontos kérdésnek ilyenkor, hogy itt mennyire tudatos, vagy mennyire tudattalanul működnek és aktiválódnak ezek, akkor most beszéljünk sémákról akár, illetve hogy hol kezd kicsi lenni a kabát, szóval, hogy hol kezdi el az embereket ez zavarni, egyáltalán őket kezdi el zavarni, vagy a környezetét kezdi el zavarni, vagy a környezete veszi észre, hogy kicsit kilóg a lóláb, vagy az, hogy figyelj, ez igazából nem is biztos, hogy a te személyiségedhez tartozik, csak ezt láttad otthon, és ezért viszed magaddal.
0: Egyrészt nagyon jó felvetés, és pontosan így van. Tehát, hogy az emberek nem tudják függetleníteni magukat attól, ahonnan érkeztek. Nézzünk egy egyszerű példát, jó? Tehát van egy párkapcsolat. Valakivel találkozom, új kapcsolat, egy férfi és egy nő, és ne is menjünk most ebbe jobban bele, de egy kapcsolatról beszélünk, ahol két ember van, és ott nem két ember érkezik egy kapcsolatba. Ott a két embernek a teljes családja megérkezik ebbe, hiszen ő lehet, hogy azt gondolja magáról, hogy ő egy teljesen önálló személyiség, de mindeközben látott valamit egész kisgyerekként, úgynevezett szocializációs korszakban, amikor otthon élt a szüleivel, akik kimondatlan dolgokkal, nem jó szó, de megfertőzik az embert, hiszen egyszerűen magamba szívom azt. Hát honnan tudnám, hogy mi a helyes, hogyha nem azt látom? Vagy honnan tudom, hogy ez nem helyes, hogyha ezt látom?
1: Egyébként nézzük már meg, ez nagyon érdekes, amit mondasz, akár Gabi, hozzád is szólhat a kérdés, hogy körülbelül hány éves korban kezd el kapizsgálnia, hát még fiatal, még talán gyereknek is nevezhetjük, hogy lehet, hogy nem minden úgy van, ahogy én anyától meg apától látom. Tehát, hogy mikor kezd el úgy gondolkodni, hogy fú, hát anya meg apa nekem azt mondta, hogy az alma csak piros lehet, de hát én az iskolába zöldet kaptam, akkor most ez hogy is van?
2: Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet korhoz kötni. Az teljesen biztos, hogy amikor a tinédzserkor megjelenik, akkor van egy ilyen identitás krízis, és ott nagyon sokszor a gyerek a saját szülei elvei ellen megy, és akkor ott próbálgatja a szárnyait. Én azt gondolom, hogy az ember akkor kezd el úgy igazából ezzel foglalkozni, amikor nehézé válik az élete valamilyen területen.
1: És ott kezdte gondolkozni.
2: És hogy akkor van... mondjuk nem működik neki a párkapcsolat, vagy nem működik neki a pénzügyi teremtést, vagy lebetegszik. Ugye a fizikai testünk, hogyha lebetegszik, az mutat nekünk mindig valamit. Tehát, és akkor elkezdünk indulni valamilyen úton.
3: Ma este 8 óra után tehát a Szép Hangok podcastet tudjátok meghallgatni itt a Lakihegy Rádióban Bredák Szandi, Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, és Bojnicer Tommal, családállító szakemberrel beszéli át az örökölt sors hatását a párkapcsolatra. Ez lesz tehát a ma esti Szívhangok podcast témája. Ha kíváncsiak vagytok, akkor hallgassátok meg. Most a folytatásban pedig maradjatok velünk, hiszen ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztin a főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock közeggyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a Kopaonikség központban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el. Minden további érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaonikség központban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A

0: a bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Texas államban a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet.
1: Időjárás.
0: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Berta.

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább. Itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban az Útinform hívja fel arra a figyelmet, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás van még mindig. Szintén a főváros felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán új baleset történt. A 111-es kilométernél csak a leálló sávon arra szólnak a járművek. A torlódás 2-3 kilométeres. Az M3-as autópályán a terelésbontják Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon, és ahogy már említettük, kiépült az új terelés az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Illetve térségünkből, ha a fővárosba szeretnétek jelenleg bejutni, akkor a Csepeli úton még mindig torlódásra kell készülnötök, valamint a Kántor utcában, és a Csepeli úton egyébként rendőri jelenlét van, ahogy a nullásról a körforgalom felé Csepel felé átmennétek, illetve még mindig kint vannak a rendőrök a Műút és a Gyári út találkozásánál, valamint Szigetszent Miklóson a Csépi út és a Borz utca találkozásánál is. Vigyázzatok magatokra, jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Egy perce járunk, 9:50 után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, valamint nézőinknek is. Követhettek minket a YouTube-on, illetve a Facebook oldalon is videós formában. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Berti. Sziasztok!
0: Itt a képernyőn látszik, hogy maradt mellettem egy szék üresen, de ez azért van, mert Benni gyakornokunk átült a szemben lévő székre, tehát adásban van ő is. Jó reggelt!
5: Sziasztok! Szia. Jó reggelt!
0: Miért van rajtad napszemüveg?
5: Hát mert annyira csillog a szemem, hogy itt ülök ilyen szép hölgyekkel, vagy valamiben
0: elkeltek. Vagy? Azt hittem, hogy annyira sugárzunk, hogy mint a nap, így valamit vakítunk. Egyébként végre egy olyan napszemüveg, amiben látom a szemét az
4: egyébként
0: embernek.
4: Igen, általában.
5: Én mindig olyanban vagyok.
0: Tök jó. Igen, mert igen, egyébként nekem is van ugye napszemüvegem, dioptriás ráadásul, és tudom azt, hogy nem annyira látszik benne a szemem, és én tudom, hogy engem mennyire zavar, amikor valakivel úgy beszélgetek, hogy nem látom a szemét, mert olyan napszemüveg van rajta, és akkor mindig előtte így elnézést kérek, hogy bár egyébként lehet, hogy a másikat nem is
4: hát,
0: érdekli.
4: Hogy
0: de nem, mert az a baj, hogy azért nem tudom levenni, mert dioptriás, és akkor
4: ja,
0: nem látok.
4: Tényleg, igen,
0: és akkor mindig
4: igen.
0: Elmondom, hogy bocsi, hogy nem veszem le a napszemüvegem, és lehet, hogy nem látod a szemem, de dioptriás, és anélkül meg nem nagyon látok, és zavar. Úgyhogy tök jó, hogy ilyen szemüveget választasz. Hoztál nekünk megint egy témát, imádjuk, mikor beülsz hozzánk, hát mert tényleg tök jó témákat hozol. Valamennyire már ezt érintettük a múlt héten, de nem ilyen formában. Mi ez a téma?
5: Fürött téma.
0: Egyébként nem.
5: A hazugságról, hogy létezik-e kegyes hazugság?
0: Igen.
5: Mi az, hogy kegyes hazugság? Mi az a hazugság? Az is hazudik, aki azt mondja, hogy nem hazudik. Tehát akkor mindenki hazudik. Egy hazug világban élünk-e? És ezt annak az apropójából hoztam, hogy olvastam egy ilyen pszichológiai megmagyarázás, hogy a pszichológia is azt mondja, hogy kétféle hazugság típus van. Az egyik az elhallgatás, ez a leplezés, a másik pedig az a meghamisítás.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, mert szerintem ez nagyon megosztó, hogy ki szerint hazugság az, ha valamit nem mondunk el, tehát nem ferdítünk, hanem egyszerűen elhallgatjuk.
4: Igen, mert van akinek, ez nem hazugság egyébként, másnak meg igen.
0: Igen, ez egyébként tud konfliktust okozni, akár párkapcsolatban, akár munkahelyben, vagy nem tudom. És hát itt azért én hallottam, az előbb beszélgettetek arról, hogy mondjuk mi van akkor, amikor van egy pár, és akkor az egyik félnek van egy tök jó barátja, aki tudja például, hogy a másik fél kikacsingat a kapcsolatból, hogy akkor te mit csinálsz, és hogy az vajon hazugság-e, ha nem mondod el a barátnődnek, mert nem akar. Ez szerintem ilyen örök kérdés, hogy ilyenkor mit csinálsz.
4: Egyébként szerintem alapvetően nem hazugság, csak azért úgy dilemmázol, csak hogy úgy. Mégis tudod, hogy most beleavatkozz-e, vagy ne, de alapvetően szerintem nem konkrét hazugság.
5: És megtörik az a bizalom. úgy kettőtök között, nem? Tehát, hogy úgy szerintem amúgy.
0: Hát, mert szerinted egyébként hazugság az, hogyha valamit nem mondasz el, vagy eltitkolod, vagy kivárod, mert ugye ez is szerintem mindennél a körülményt kell megnézni, hogy meg kell nézni, hogy miért nem mondta el. Valószínűleg szándékában állt, de még kivárt, hogy mikor, hát, hogy
5: valami. Időhúzás, vagy... meg például ennél a megcsalós szitunál szerintem az is számít, hogy mennyire vagytok jobban a másik két féllel. Mondjuk, hogy az egyik gyerekkori barátod, a másik meg mondjuk a barátnője két éve.
0: Ugye vannak erre olyan, vannak erre olyan példák, amikor például, amikor te megtudod, hogy az egyik fél megcsalja a másikat, és akkor aki megcsalja, őt félrehívod, és elmondod, hogy na figyelj, én ezt tudom. Egyelőre nem hozlak kellemetlen helyzetben, nem mondom el. Adok neked, nem tudom, egy hetet, gondold át, mondd el, mert utána én el fogom mondani. Tehát, hogy így akár
4: ilyet is
0: például
4: lehet egyébként,
0: így.
4: Meg nyilván sokkal jobb, hogyha attól az adott illetőtől hallja a másik fél, nem mondjuk egy teljesen más valakitől.
5: Igen.
0: Igen, ez az elhallgatás, ez egyébként tényleg érdekes kérdés. Amúgy, ha már hazugság, ti mit gondoltok? De most tök őszintén ne hazudjatok, hogy ti szoktatok hazudni, mert hogy ugye egyáltalán mi a hazugság? Az ember valahogy azt gondolja, hogy a hazugság az egy ilyen feketénben, fehérben látjuk sokszor a dolgokat, miközben én beszélgettem erről a pszichológusommal nem olyan régen, és akkor így mondtam, hogy én nem szoktam hazudni, de hogy hazudok, hát nem is tudok jól hazudni. Mondta, hogy ezt azért gondoljam át egy kicsit, mert hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy hazugság,
5: abszolút.
0: És aztán rájöttem, hogy naponta hazudok egyébként. Tehát, hogy csak nem feltétlenül hazugságnak mondanám, de akkor nevezzük úgy.
5: Füllentés?
4: Hát ez végül is füllentések lehet.
0: Hát, ilyen nem is kegyes hazugság, mert még azt sem mondanám, de hogy úgy nem akarom a másikat megbántani, nem feltétlenül akarok konfliktusba keveredni, nem tudom, de nem akarok csak magamról beszélni. Ti szerintetek mennyit hazudtok egy nap? Szoktatok?
5: Szerintem ilyen csíp-csúp ügyekben mondjuk, hogy mindjárt ott vagyok, és pontosan tudom, hogy 25 perc múlva
0: köszönöm.
5: Fog elindulni.
0: Na, ilyen nekem napi szintén.
4: Igen, nem biztos, hogy ilyen van.
5: Vagy, hogy ott leszek, vagy ilyenek. Szerintem abba talán, de én az ilyen nagyon olyan dolgot, amit tudok, hogy tényleg hamis, és hogy valami jelentéssel teli dolgot hamisítok meg, azt nem viseli el úgy a lelkem, hogy úgy. Utána így elkezdek aggódni, hát úristen, de kellemetlen.
4: Na, olyat én sem szoktam, de ilyen apróbb hazugságok. Hát a gyereknek rendszeresen, de most ezt azért mondom, mert szerintem minden szülő, de ezek nem rossz hazugságok, tehát nyilván, ha valami olyat kérdez, most nem tudok példát mondani, hogy de akár legyen ez mondjuk egy kajáról, hogy anya, ebben van répa, és mondjuk bele van úgy keverve, na ez Beninek is jó, téma, hogy annyira szereti a zöldségeket, igen, mert ugye mondtad, hogy nem szereted, és akkor azt mondom a gyereknek, hogy nem, ebben nincs, tudod, ez csak ilyen kis piros paprika van, fűszer van benne, na, de nyilván ez is egy hazugság, tehát ilyenek napi szinten vannak, de olyan, amit a Beni is mond, olyan nagy hazugság, azt azért én sem nagyon tudnám elviselni, de olyan is volt már, hogy látom, hogy mondjuk hív valaki, egy ismerősöm, akivel abban nincs kedvem beszélni, mert egyszerűen nem tudom, vagy benne, vagy még ha fel is tudnám venni, de egyszerűen nincs kedvem, akkor volt, hogy utána írtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, csak mit tudom én. Éppen akkor hoztam el a gyereket az oviból, nyilván ez is egy hazugság, de azt gondolom, hogy szerintem ilyet mindenki szokott ilyen apró dolgokban.
5: iPhone-on csinálsz egy ilyet.
0: Ilyen pöccintés.
4: Végül is, igen, akár az is.
0: Egyébként ez, amit mondasz, nekem ebben az a furcsa, és magamnál is észrevesztem, és próbálom gyakorolni azt a fajta kommunikációt, hogy amúgy miért kéne megmagyarázni, tudod? Tehát ne haragudj, nem tudtam felvenni, pont. Egyébként ez is hazugság, amúgy már
4: alapvetően.
0: Nem kell, tehát hogy valahogy egyébként nem mindig kell megmagyarázni szerintem.
5: Ez egy más téma, de kicsit úgy érezzük szerintem, hogy mióta van telefon, azóta így, ha ott a telefon, akkor ott vagyunk mi is.
0: Pontosan.
5: Pedig az egy eszköz.
0: Ez egyébként egy nagyon jó téma, mert én számtalanszor futottam már bele abba a helyzetbe, hogy miért nem válaszolsz, láttam, hogy elolvastad. És hát mondjuk azért, mert véletlenül a laptopomon bejelentkezve maradtam a Facebookon, és a Messenger, és én egyébként 3 órája hozzá se nyúltam a Messengerhez, de ő látja, és akkor most vagy elhiszi, vagy nem, pedig az mondjuk speciál tényleg igaz. Vagy nekem volt már olyan barátnői konfliktusom, hogy miért nem tudsz válaszolni, hát látom, hogy posztolsz, és akkor mondom, hogy igen, de ez a poszt, ez be van állítva, nekem időzítve vannak olyan posztok, ami időzítve van. Tehát, hogy egyébként nagyon sok konfliktust tud okozni az, hogy te most elérhető vagy, nem vagy elérhető, közben posztolsz, nem posztolsz. Egyébként volt már, hogy azt hazudtam, hogy ez be volt időzítve, de valóban csak nem válaszoltam, jó, és hát nem volt beidőzítve.
4: Ez belefér?
0: Igen, igen.
5: A nők vagy a férfiak hazudnak?
0: Nagyon jó kérdés.
4: Hát ez egy jó kérdés. Egyébként szerintem mind a két fél sokat hazudik alapvetően. De ez egy jó kérdés. Férfiak többet szerintem amúgy.
5: Hát azt nyilván gondolom.
0: Szerintem is egyébként a férfiak, bár ez itt megint érdekes kérdés, mert szerintem a nők mondjuk többet, tehát több a kegyes hazugság szerintem a nőknél. A férfiak úgy megmondják pacekba, de szerintem a férfiak. Van erről valami
4: számod? Ők meg tudnak nagyobb dolgokba hazudni.
5: Sajnos igazatok van. Pedig nagyon elő akartam magam adni, hogy őszinték vagyunk, de nem. Dupla annyit. Úgy átlagban a nők napi 3-at, míg a férfiak napi 6-ot.
0: Mondjuk ez azért érdekes, mert én megolvasok itt egy Massachusetts-i egyetemi pszichológus professzornak a kutatását. Az eredménye szerint a férfiak naponta, hát ő azt mondja, hogy 220, a nők 180 alkalommal állítanak valamilyen naponta módon mást, mint a valóság. Igen, de máshogy van megfogalmazva, mert hogy ez a valamilyen módon mást állít. Tehát, hogy most ez nem egy ilyen konkrét hazugság. Lehet, hogy amit te olvasol, az az ilyen tényleg konkrét hazugság. Igen, amit te mondasz. Szóval magyarán mind a két statisztika azt mondja, hogy ti többet a férfiak. Miért hazudtok ti többet? Miért? Nem tudom. Mi lehet az oka?
5: Nem tudom. Szerintem félünk tőletek.
0: Lehet, igen. Ja, mert hogy nőknek hazudtok vajon többet? Vagy srácoknak, ki tudja.
4: Egyébként lehet, hogy haveroknak is ugyanúgy, igen.
5: Szerintem nőknek. Szerintem annak többet. Sajnos.
0: De milyen jellegűt, hogy nem akarjátok megbántani, vagy...
5: Na. Saját tapasztalatból például igen.
0: Uh-huh. Na, hoztál nekünk
4: egy... egyes hazugság.
0: Egyébként igen. Hoztál nekünk valamiféle játékot, avasd be.
5: Egy olyan játékot hoztam, hogy mondani fogok 5 darab dolgot, igen, és el kell döntenetek, hogy melyik az igaz, és melyik a hamis.
0: Na de várjál, az 5 darabból egy lesz igaz, vagy egy lesz hamis, vagy hogy lesz felosztva?
5: Egy lesz hamis.
0: Egy lesz hamis?
5: Lehet igaz? Is.
0: Aha. Jézusom.
5: Jajjaj.
0: Jó, és ez veled magaddal kapcsolatban?
5: Aha.
0: Jó, nem. És akkor elmondod? Jó,
4: tudom, még annyira
0: na, mondjad, lehet, mert mondjad. Kifutunk itt az adásidőből, úgyhogy mondjad, kíváncsi vagyok.
5: Szeretem a komoly zenét.
0: És egyből kell rá reagálni? Vagy?
5: Szerintem hallgassák.
0: Szerintem is. Szeretem a komoly zenét, igen.
5: Kökény Attila, rád gondolok, és a sírás kerülget.
0: Ja, hogy ezt meghallod, ezt a dalt?
4: Ja.
0: Azt hittem Kökény Attila rád gondol, mert akkor hamis. Tehát, hogy így nem gondolom, hogy... Igen?
5: Írtam már könyvet.
0: Igen.
5: Régen szerettem főzni.
0: Igen.
5: És sérítettem le embert.
0: Mit csináltál?
5: Hát így lesérítettem a pályán embert, úgyhogy mentő vitt el.
0: És ebben van...
5: Egy a hamis.
0: Egy a hamis?
4: Mert csak egy a hamis, a többi mindig az?
0: Uh-huh. Hát, mi volt az első?
4: A komoly zene.
5: A komoly zene.
0: Hát nem tudom, nekem a komoly zenés meg a Kökény Attilás tűnik egy kicsit olyan hamisabbnak.
4: Nekem is egyébként leginkább. De a komoly zene azt nem tudom veled úgy összekötni valahogy, nem tudom miért.
0: Mondjuk, ha régen szerettél főzni, ugye, hát nem tudom.
4: Mondjuk azt én kinézem belőle, tehát még azt előbb a komoly zenét, azt kevés.
0: Szerintem az a hamis a komoly zene, én arra szavazok. Betty, te?
4: Hát én is, mert nem. Tehát komoly zene, igen.
5: A Kökény Attilás volt a hamis.
0: Tényleg? Egyébként annyira durva, mert valahogy milyen érdekes ez, hogy a hazugság is sokszor úgy működik, hogy ami annyira egyértelmű lenne, arra nem gondolok, mert hogy pont azért, hogy mondd azt egy olyan meglepőt, amire ugye az ember egyből igen, azt gondolja, hogy na tuti ez, ezért nem az. Tehát egy kicsit úgy túl gondolja az ember. Jó, akkor mindjárt lejátszok neked Kökény Attilát, meglátjuk, lehet, hogy mégis csak bekönnyezik a szemed majd attól a daltól. Hát köszi a témát, maradj velünk még a következő fél órában is, meg hát szóljatok ti is hozzá, hogy nem mindegy nyilván, hogy hazugság és hazugság között is van különbség, még annyi a témához is tényleg lezárjuk, hogy nézzétek meg az Én a Robot című filmet.
4: Én ezt nagyon rég talán láttam.
0: Én nagyon szeretem, és abban kérdezi ugye Will Smith a robottól, hogy hogy van programozva, hogy mennyire őszinte, és az őszintesség az nem 100%-os, és megkérdezi tőle, hogy miért a robottól, és elmondja, hogy azért, mert az emberek képtelenek lennének befogadni a teljes 100%-os őszintességet, és akkor ezen egy picit gondolkozzunk is el, mert egyébként ez a pszichológus is, akiről én beszéltem, azt mondja, hogy a hazugság a társadalom működését elősegítő dolog, mert hogy egész egyszerűen, ha folyamatosan 100%-ig igazat mondanánk, akkor rengeteg konfliktus lenne.
4: Egyébként tehát, hogy valószínűleg igen.
0: Konkrétan a társadalom igényli azt, mert nem vagyunk képesek 100%-osan
4: befogadni. Volt egyébként egy olyan film, nem tudom hirtelen a címét, ahol a főszereplő nem tudott hazudni. Ez valami, nem is
0: ez nem az van. Igen ember, vagy a, melyik, vagy nem?
5: Nem a...
4: Olyan is van, de igent kellett.
5: A törbejtvébe van, nem? Hogy hánynia kell, hogyha hazudik.
4: Lehet, hogy abban is volt, akkor lehet, hogy többfajta filmben is. Igen, van az igen ember, de ő meg talán mindenre esett, vagy igent kellett, hogy mondjon. De hogy vannak ilyen filmek, igen, amik foglalkoznak így ezzel, hogy mi van akkor, ha viszont tényleg mondjuk nem tudsz hazudni közben.
0: Érdekes. Mit gondoltok mindenről? 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Fogászati ellátás stresszmentesen.
8: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
7: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
8: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
7: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
8: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
7: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
8: www.sarokvilla.hu.
7: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
9: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
10: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
6: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Szigetszent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
12: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hévszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére válhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
11: Szigetszent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszent Miklóson az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 Szigetszent Miklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket. Koncertekkel folytatódik szombaton a Miklósi Városnapok program sorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktól Szabadidőparkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első Miklósi Városnapok október 11-én is folytatódik.
13: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol A Rocksziget egyik különdíjas zenekara a Foglalt Zenekar, ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4th Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni, itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
11: Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKSR rosszul sikerült első fél idejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a fél időig 4 gólra zárkózott, majd a második játék részben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első fél idő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél.
2: Még több hír egy helyen.
14: lakihegyradio.hu Programajánló.
15: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya, Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők, a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezd deményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
6: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
6: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi

0: Közlekedési információkkal megyünk tovább. Itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban az Útinform hívja fel arra a figyelmet, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás van még mindig. Szintén a főváros felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán új baleset történt. A 111-es kilométernél csak a leálló sávon arra szólnak a járművek. A torlódás 2-3 kilométeres. Az M3-as autópályán a terelés bontják Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon, és ahogy már említettük, kiépült az új terelés az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Illetve térségünkből, ha a fővárosba szeretnétek jelenleg bejutni, akkor a Csepeli úton még mindig torlódásra kell készülnötök, valamint a Kántor utcában, és a Csepeli úton egyébként rendőri jelenlét van, ahogy a nullásról a körforgalom felé Csepel felé átmennétek, illetve még mindig kint vannak a rendőrök a Műút és a Gyári út találkozásánál, valamint Szigetszent Miklóson a Csépi út és a Borz utca találkozásánál is. Vigyázzatok magatokra, jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 2 perccel járunk 3:45 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Annyira kár néha, hogy azt a hangulatot nem tudjuk így átadni, ami most ami itt van a stúdiónkban.
3: Igen, a bekapcsolás előtt, mikrofon bekapcsolás előtt megy.
0: Igen, igen, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Benti, sziasztok.
0: Mert hogy hát teltházunk van, és annyira jó hangulatban telik itt ez a nap tulajdonképpen, hogy arra gondoltunk, hogy hát meginvitáljuk Emesét, kolléganőnket, Flanek Emese van itt velünk a stúdióban, hogy maradjon és beszélgessünk egy kicsit, és Benny, mint Benny jelenlegi gyakornokunk, Emese meg, mint ex-gyakornokunk, kolléganőnk, sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
0: És ha már így összegyűltünk, hát akkor egy kicsit ilyen csajos, pasis témáról kezdtünk el itt beszélgetni, és hát szerintem annyira jó téma, hogy lehet, hogy hallgatóink is esetleg szeretnének hozzászólni, mert hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát volt-e már mindannyiunknak, és hát kiderült, hogy volt egy ilyen kínos randi, kínos ismerkedés, amikor valaki udvarol neked, de neked ő egyáltalán nem tetszik, de ha már kegyes hazugságokról beszéltünk az előbb, hogy azt hogy mondd el neki? Beti, neked állítólag volt egy sztorid.
3: Na, én kezdem, akkor jó, itt kicsit beavatlak titeket. Hát volt egy sztorim, egyébként ez egy 10 évvel ezelőtti történet, tehát nem most volt, de akkor szerintem a Tinder így a virágkorát élte. Lehet, hogy most is, azt most nem tudom, arról nem tudok nyilatkozni. És akkor ott volt egy srác,
0: ez
3: akivel én beszélgettem.
0: Igen?
3: Igen, ez egy jó kérdés, majd erről lehet, hogy emesség tudnak inkább jobban mondani bármit. És akkor volt egy srác, aki hát kép alapján nekem tetszett, de hát nyilván tudjuk, hogy azért a fotó az nem mindig azonos a valósággal. És utána mi elmentünk egy rendes randira, egyébként oda a Deák Ferenc tér környékére, Gosdú udvar, az biztos mindenkinek mond
5: igazi gabal.
3: Valamit, igen. És beültünk koktélozni.
0: Bocsánat, csak olyan, mintha Darth Vader ülne egyébként közben nálunk, egy nagyon picit, vagy ne vegyél levegőt, vagy, ja. Vagy egy picit hátrébb a mikrofonoddal, mert így de ha lehet, akkor ne vegyél levegőt, légy 10 perc. Nem, jó, de hogy ne,
3: azért vegyél levegőt.
5: Feljöttek közben az emlékek.
0: Na igen?
3: Hát semmi, csak röviden annyi, hogy mi találkoztunk, és hát amikor én már megláttam őt, akkor láttam,
0: jaj,
3: hogy...
0: Remélted, hogy nem ő az.
3: Tehát, hogy ő volt a fotón is, viszont ott úgy nézett ki, vagy tudjátok, hát nyilván ez fotóbeállítástól is függ, hogy ilyen tök magasnak tűnt, és én nem vagyok annyira magas, de kicsike volt, már olyan szempontból volt így pasiként alacsony, hogy tőlem is sokkal, tehát viszonylag sokkal kisebb volt, és úgy valahogy nem erre számítottam, és egyébként egy nagyon aranyos srác volt, de volt azért egy-két olyan mondata, ezt sosem fogom elfelejteni, amikor megkérdeztem, hogy mit szeret csinálni a szabad idejében, vagy mondjuk hétvégén, és mondta, hogy ő egyedül szokott sétálni, és én megkérdeztem, nincsenek barátaid, és itt nagyon kellemet, annyira ezt tisztentem, megkérdeztem, és akkor ha már ugye az előző fél órában a kegyes hazugságokról beszéltünk, mondtam neki ott, mint hogy gyorsan lehúztam a koktélt, viszonylag gyorsan, hogy figyelj, én akkor éppen tévében dolgoztam, és egyébként csak 10-re jártam akkoriban, mondtam, hogy figyelj, reggel 6-kor kezdek, úgyhogy muszáj mennem, tehát hogy az volt ilyen, nem volt semmi durva, és én utána nagyon finoman így megmondtam neki, bár azt már én csak leírtam üzenetben, hogy miért nem passzolunk. Ja. Arra már nem emlékszem, de nyilván mondtam neki, hogy ne haragudj.
4: Figyelj, nagyon alacsony vagy.
3: Hát ezt, ezt nem írtam le neki.
5: Nem, hát szerintem inkább
3: megmondtam, hogy nem passzol az érdeklődési körünk, talán nem is
5: meg
3: tudom.
5: Hát nem ugyanaz a hobbink, én nem szeretek egyedül sétálgatni.
3: Egyedül sétálgat a városban, mert hogy hát azt én nem mondta, hogy nincs sok barátja, de hogy nagyon elvont volt, tehát valahogy nem tényleg nem passzoltunk.
4: Onnan ismerted meg a randi, hogy rózsa volt a szájában?
3: Ja nem, ahol akár lehetett volna, mert egyébként ilyen gavallér típus volt, igen, de
5: remélem kínos.
3: Megtalálta azóta tényleg élete párját, mert mondom, ez már tényleg egy 10 éves
6: sztori legalább. És most már ketten sétálnak.
3: Talán, igen.
5: De romantikus.
3: Nekem ez volt csak, ami kicsit kínos volt, hogy én ott totálisan másra számítottam. Na,
5: hát egyébként tényleg azért a társadalmat

0: aranyos, ez katasztrófa. Meg a legjobb barátok.
1: Na,
0: meg ez
1: igen.
0: Az idő kell. Nagyon
2: igen.
0: Rosszak.
2: Ezek már a szakítós dumák, igen, hogy ez nem a te hibád, ez rólam szól, nem. Én nem.
0: Hát, ezeket igen. Nekem a ChatGPT szoktam mondani, mikor kérdezek tőle.
1: Miért legyünk barátok? Miért
0: nem, csak átállítottam, hogy női hangon válaszoljon, és azóta letiltott.
2: Nektek volt már egyébként ilyen, hát vagy kínos randi, vagy olyan, hogy mondjuk inkább gondolom neked emese udvaroltak, bár ma már a csajok is udvarolnak a pasiknak. És hogy úgy nektek úgy annyira nem mérez neked amúgy, tehát nekem, a mai fiatal nekem, fiúknak oké, hogy egy nő, úristen, emesen mindjárt neked meg.
0: Nekem igen.
2: Neked ugrik.
0: A legnagyobb álmom, hogy egy nő vigyen el engem randizni.
1: Jézus. És még fizessen is helyetted? Vagy
0: nem,
1: mi?
0: Azt nem kell.
3: Azt nem kell.
0: Te jó lesz.
2: Akkor most már olyan aranyos vagy, Benni. De most ez... De ez most komoly, vagy poén?
0: Nem, esküszöm. És nekem az álomrandim az az, hogy mondjuk a Morizonsban vigyen el valaki.
2: Tényleg?
3: Ott jöttem össze a férjem. De mi együtt mentünk, tehát hogy a baráti társasággal mentünk oda, nem ott ismertem meg, de a Morizons 2 az egy szép emlék.
0: Ez egy ikonikus.
3: Egyébként igen, úgyhogy kívánom neked, szerintem tök jó kapcsolat.
2: Én ünnepeltem ott egyszer a szülinapomat, ennyi. Jó, akkor azt most itt élőadásban megtudtuk, hogy teljesen más az ideális randi elképzelésetek, mert MS-ével pont csináltam anno egy interjút tök más témában, más miatt erről. Hát te nem a Morizonsba, és nem te szeretnéd felszedni a pasit.
1: Biztos, hogy nem.
2: Aj, kár, pedig itt gondoltam, hogy utána összehozlak titeket, de akkor ez a hajó elment.
0: Amúgy meg tudok változni.
1: Jó, mert én nem.
3: Jó, ezt megtudtuk.
2: Neked erről mi a véleményed egyébként? Így korosztályban ugye majd, hogy nem egy idősek, vagy nem tudom, ti egy idősek vagytok? Vagy?
1: Te fiatalabb vagy, mint én.
2: Aha. Jó, akkor igen. Szóval, hogy...
0: Szeretem az idősebb nőt.
2: Akik felszedik őt. Szóval, hogy neked ez nem. Te inkább ez a, hát, hagyományosabb, konzervatívabb beállítottságú vagy ilyen szempontból?
1: Igen, én abszolút, de ezt neked is kifejtettem abban az interjúmban, hogy én ilyen abszolút romantikus filmeken nőttem fel, és én az a fajta lány vagyok, aki azt várja, hogy majd őt meghódítsák ilyen hagyományos, lovagias módon, úgyhogy azzal nincs baj szerintem, hogyha a lány megy oda, de én magamról ezt nem tudom elképzelni.
2: Mondjuk akkor most ez felvet bennem pár kérdést, tehát hogy te a romantikus filmeken nőttél fel, és neked az az ideális randi, az a hagyományos, hogy akkor Benni milyen filmeken nőtt fel, ha neki az, hogy a nő szedi fel.
3: Projekt X,
2: meg a Robinson, nem? Azt ti láttátok? Az a Mrs. Robinson, vagy mi az, amikor egy idősebb nő szedi fel a fiatal, azt hiszem tanára volt. Na mindegy, de hogy akkor nem tudom. Na hát akkor itt látjuk a két végletet. Tehát, hogy a két oldalt, hogy mennyire más, hogy gondolkodtok. De most itt ragadjunk már lennél a témánál egy picit, hogy miért Benni te nem szereted meghódítani, benned nincs az ösztönös vágy, nem, hogy...
0: De megvan, csak vannak ilyen vágyaim.
2: Ja,
0: hát, hogy most én attól hogy ugyanúgy egyszer... elmegyek, aha. És kitalálom az ilyen bowling, meg ilyen programokat, uh-huh. De nem tudom.
3: Mi volt eddig a legkülönlegesebb helyszín, ahol mondjuk randiztál, vagy amit úgy te találtál ki, vagy...
2: A Morizons.
3: Egyébként
2: nem az az álom.
3: Az álom, igen.
0: Hát amúgy, ami nekem nagyon különleges volt, az egy ilyen bubble tea Budapesten, és egy ilyen japán étterem.
3: Jaj, amikor ezek a kis bogyók vannak, aha. A teába, vagy az italba, tudjátok, hát ilyen...
2: Én tudom, igen.
3: Nem tudom, mi van benne, de ilyen bogyók vannak benne.
2: Egyébként igen, az nem rossz. Neked, de volt már például olyan, visszatérve az eredeti témákra, mert már így féltem, hogy Benni vágyairól kezdünk így el beszélgetni, hogy így valahogy el kéne vinni a beszélgetést másfelé. Szóval, hogy kínos volt olyan, hogy kínos volt a szitu. Például egy lány szeretett volna téged felszedni, Benni, de neked ő nem tetszett, vagy nagyon mondjuk sok. Te voltál kínos inkább a lánynak, vagy nem tudom. Ne,
0: hát olyan, azt az állandóan... De olyan is volt. Volt olyan, hogy az Instagram highlightjába én félrenéztem, hogy néz ki, és nem ő volt, és én azt hittem, hogy vele beszélgetett, de nem ő volt.
2: Jó, fordítsd, kérlek.
3: Mennyi idő után derült ki?
0: Amúgy nem tudom, de egy hét.
2: Aha. Fordítsd, kérlek, aki nem érteni, nem magamra célzok. Mi az Instagram highlight? Szóval nem értem a mondat első felét.
0: Összefoglalónak hívják.
2: Köszönöm. Igen.
0: És abba így be tud rakni magadról a képeket.
1: Amiket a történetek, az archívált történeteidet, amiket kirakod. És értem. Akkor azokat tudod ilyen gyűjteményekbe berakni.
2: Értem, köszi. Neked volt ilyen kínos, hogy valaki mondjuk udvarolna neked emese, de neked ő annyira, hogy nem.
1: Hát állandó.
2: Ja?
1: Csak ilyen van.
0: Igen. Akkor jegyzetelek.

0: tanulja.
1: De várjál, nem az ilyen arab, nem tudom, sejke? 50-es férfiakra gondolok, akinek már amúgy 3 felesége van, mert hogy ilyenek is betalálnak téged, hanem ami tényleg ilyen...
2: Persze. 15 éves koromban megkértél te a kezemet valami pakisztáni srác, úgyhogy egy srác 30 pluszos volt akkor, de úgyhogy igen, amikor szőke vagy, akkor...
3: Igen.
2: Igen, az, hát az igen, ilyen férfiak megtalálnak, de fehér emberek is próbálkoztam.
1: Fehérek, igen, magyarok
3: és... is amúgy? Vagy az
2: hát nekem
3: formában?
2: Többször is előfordult, hogy fiú haverjaim így több év barátság után egyszer csak, hát volt egy haverom, aki ledobta rám a bombát, hogy ő szerelmes belém, így mindenféle előzetes bevezetés nélkül, úgyhogy egy randira se hívott el, meg semmi, hanem egyszer csak így vallomást tett, és akkor nagyon kínos volt.
1: De neked fel se tűnt addig, hogy ő esetleg
2: hát,
1: többet
2: érezte? Hát sejtettem, de így próbáltam így félre söpörni, mert egyébként mint haverok, tényleg tök jól el voltunk, de mondjuk ez egy régi sztori, és akkor annyira kínos volt már közben, mint embert, nagyon kedveltem, de egyszerűen nagyon nem illettünk össze, és ez a hogy utasítsam vissza,
1: hát
2: úgyhogy ne tépjem ki a szívét.
3: Ez nehéz.
2: Háromszor kellett visszautasítanom ráadásul, mert kétszer is szerelmet vallott, és mindkét, hát ugye kétszer, mind a kétszer személyesen, és akkor ilyen nagyon gyengét próbáltam lenni, hogy ezért ne tépjem ki a szívét, de utána meg nem értette az üzenetet, mert még mindig úgy gondolta, hogy van nálam esély, és akkor utána meg már írásban kellett neki egy ilyen hosszú üzenetet írtam, mert ez már amúgy a Covid alatt volt, hogy figyelj, én mint barát nagyon kedvellek, de nem. Tehát, hogy igen, a tipikus szöveg, de itt amúgy tényleg erről volt
0: de
2: szó,
0: nem,
2: hogy haverok voltunk, és...
0: Nem esik jobban, hogyha letéped a raktapaszt. És akkor utána tényleg haverok maradhattok, mert...
2: Amúgy utána azok maradtunk nagyon sokáig. Igen, igen. Azóta neki lett barátnője, meg jó, hát most már azóta eltávolodtunk, mert ez még ugye gimis sztori volt, de egyébként nagyon sokáig utána jóban voltunk, úgyhogy...
3: Akkor ez egész jól sült el.
2: Igen, igen. Megértette szerencsére, meg aztán rájött, hogy igazán
1: harmadszor, igen.
2: Harmadszor,
1: jó, hát de legalább kitartó volt. Egyébként ez is tényleg olyan kínos tud lenni, amikor szegény azt hiszi, hogy... Mert ugye azt tudjuk, hogy egy női nem, az sokszor jelenthet igent, és akkor ember és férfi legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy most ez melyik nem.
2: Hát nálam a nem, az mindig nemet jelent, úgyhogy én elég határozottan megmondom valakinek, hogy nem.
1: Igen, én egyébként nem feltétlenül ilyen volt még az én koromban, igen, hanem hogy úgy kicsit úgy kellettem egyébként magam, vagy hogy mondjam, nem úgy, hanem
0: a
1: hogy...
0: A pasi faló. Igen.
3: Nekem volt egyébként olyan ismerősöm, akik úgy jött, vagy ismerőseim, akik még annak idején úgy jöttek össze, hogy ott a lány így a fiú nyakára járt, és addig-addig
1: helyezkedett,
3: vagy nem tudom. Előbb-utóbb, hogy végül is, tehát igazából azt hiszem azóta is együtt vannak, mert már annyira nem tartjuk a kapcsolatot, de úgy jöttek össze, hogy ott a lány nagyon nyomult. Ez nyilván fordítva is biztos, hogy működik, de hogy nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés, egyébként mondom, azt hiszem azóta is együtt vannak, tehát hogy mégiscsak működött.
1: Hát igen,
3: ez
1: csak
3: egy
1: a fura
3: dolog azért, ez a hogy, tehát igen, hogy igen, ott hanem az mégsem volt annyira határozott valószínűleg, mert előbb-utóbb a srác így beadta a derekát.
2: Uh-huh. Szerintem a fiúkat könnyebb meggyőzni ilyen szempontból.
0: Nem vagyunk könnyen kaphatóak.
1: Na jó, hát nem mondom, hogy megfejtettük ezt a gordiuszi csomót, nem sikerült annyira, de ez így van rendjén, hogy a nők meg a férfiak valahogy mindig így a két pólus, és hogy valahogy nem baj az, hogy nem mindig van közös nevező. Nekem így ez a véleményem erről. Hát köszi, hogy behoztátok ezt a témát, meg ilyen fiatalos lendületet hoztatok
3: igen,
1: ide.
3: Igen, abszolút.
1: Ide a vénasszonyok közé.
2: Jaj, maradjunk már.
1: Jó, csak a magam nevében beszéltem.
3: Hát egykorúak vagyunk. Kevés.
1: Ja, akkor bocsi.
3: Egyéb ilyen.
1: Köszönjük szépen Benninek, gyakornokunknak és Flanekemesének, korábbi gyakornokunknak, kolléganőnknek, illetve mindenkinek a figyelmet. Holnap találkozunk.
3: Holnap
1: akár itt kommentben is hozzá tudtok szólni a témához.
0: És kommenteljetek, mert nagyon kevés
3: igen,
0: a komment.
3: Igen, jöhetnek a kommentek.
1: Köszi. Sziasztok.
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Fotós dekor, fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
8: Szia, parancsolj. Nézd át, hogy minden rendben van-e.
7: Uramisten.
8: Talán valami baj van.
7: Nincsen.
8: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
7: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
9: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
10: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
11: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
12: Ez reklám volt.
13: Hírek a Lakihegy Rádióban.
14: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Egyre több a medvetámadás Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaunik síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepca bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Texas államban a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet.
13: Időjárás.
14: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
13: Még több hír egy helyen.
15: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
13: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
15: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
16: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Korábban baleset történt az M0-áson a Csepel-szigeti szakasz közepén, a 19-es kilométernél a Sziget-Szent Miklós pihenőhelynél két személyautó ütközött össze a belső sávban. Jelenleg is lassú még itt a haladás. Lelassul a haladás a Csepeli út és második Rákóczi-Ferenc út M0-ás közeli szakaszán is. Ezen kívül történt még egy baleset, mégpedig a fővárosban a Lámpás utcánál, ezért torlódik a forgalom itt a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton is. Folyamatosan lehet haladni Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton, de erős a forgalom a gyártelepi Hévát járónál, és ugyanitt rendőri ellenőrzésre is számíthattok. Készüljetek lassulásra az erős forgalom miatt a Csépi úton is, illetve rendőri jelenlétre, mégpedig az Éden utca közelében. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, illetve Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett az 51-esen. A Soroksári út, Haraszti út és Grassalkovics út is jól járható. A hatos úton az M0-ás közelében jelenleg nem látok torlódást. További jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
13: Lakihegy Rádió.
15: Helyben vagyunk.
13: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
15: 0620 95 95 107.
16: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Október 8-án csütörtökön a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Természetesen 11 óra után ma is hozom majd a legfrissebb térségi programajánlatokat. Jönnek majd a legfrissebb filmes hírek is. Hamarosan pedig az aktuális évfordulókkal megyünk tovább. Töltsétek velem a következő 5 órát ma is. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek.

Október 8-án a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és meg is ragadom az alkalmat, hogy boldog névnapot kívánjak minden koppánynak, hiszen ők a mai névnaposaink. Jöjjenek a mai évfordulók, 1902-ben ezen a napon adták át a Steindl Imre által tervezett országházat. Steindl Imre legfőbb műve, egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma az országház, azaz a Magyar Köztársaság parlamentjének épülete, amely tervei alapján 1885 és 1904 között épült. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg. Az országház a Magyarország gyűlés és egyes intézményeinek a székhelye. 1881-ben ezen a napon született Vincenzo Perugia, olasz szobafestő, aki ellopta a Mona Lisát. A Louvre egyik alkalmazottja volt, az esetet pedig a 20. század legnagyobb műkincslopásaként tartják számon. A kép 1913. december 12-én Firenzében került elő, miután Perugia tárgyalásokat kezdett az eladásáról a firenzei Uffizi képtár igazgatójával, Alfredo Gérivel, aki azonban feljelentette. A festményt az olasz állam visszaszolgáltatta a Párizsi Múzeumnak. A Mona Lisa, más néven a La Gioconda, Leonardo da Vinci leghíresebb festménye, ugyebár híres mosolyának eredetéről számos legenda született, valószínűleg a világ leghíresebb festménye. Innen folytatjuk nem sokára.

Október 8-án itt a Delelőben továbbra is a mai évfordulókról hallhattok. Ma ünnepli szülinapját az amerikai színész, a nagy nevettető Chevy Chase, eredeti nevén Cornelius Crane Chase. A Chevy Chase becenevet egyébként nagymamájától kapta. A 60-as években teherautót vezetett és nyári táborokban dolgozott, majd dobosként szerepelt egy lemezen és pantomimesként is bemutatkozott. A 70-es években többször szerepelt különböző televíziós show műsorokban, majd egy éves szerződést kapott a népszerű Saturday Night Live című műsorban. Generációjának talán leginkább szeretetre méltó komédiása ezután számos vígjátékban bizonyította tehetségét. Ma ünnepli szülinapját az ismert színésznő Sigourney Weaver, Susan Alexandra Weaver néven született egyébként New Yorkban, édesanyja angol színésznő, édesapja pedig az NBC televízió igazgatója volt. És végül, de nem utolsó sorban ma ünnepli szülinapját az Oscar-díjas színész Matt Damon, akinek a neve még az is lehet, hogy előkerül majd a jövő évi Oscar gálán, hiszen idén nagyot alakított az Odüsszeia című filmben. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, hamarosan pedig friss térségi hírekkel és programajánlatokkal folytatjuk a Delelőt.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Születi felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok program sorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától születi felvonulással folytatódik.
6: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szentmiklósi Horgász Egyesületle, a Sziget-Szentmiklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
5: Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az idősek világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. A Gárdony Pázmánd együttesét fogadja Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1 ötödik fordulójában szombaton. A találkozón a jelenleg 9. SNKSL Mateko esélyesebbként léphet pályára a 14. helyen szerénykedő ellenfelével szemben. Jakab László, a térségiek vezetőedzője elmondta, mivel még kevés fordulón vagyunk túl, nem szabad messze menő következtetéseket levonni a tabella állásából, és nagyon nehéz meccsre számít. Hozzátette, hazai pályán már két nagyon jó csapatot megvertek, és most is győzelemre készülnek, ugyanakkor nem mehetnek ki úgy a pályára, hogy ez magától meg lesz, végig küzdeniük kell majd.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Egy újabb, izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A közönség október 8-án csütörtökön este 6 órától láthatja először a BSE-től a Haraszti Sasokig című alkotást a Laffert Kúriában. A film Bartáné Nagy Csilla magyar válogatott kosárlabdázó életét és pályafutását dolgozza fel. A sportolónők karrier sikerei mellett a fiatal kosarazók számára hátrahagyott örökségével is megismerkedhetnek a nézők. A belépés ingyenes, így előzetes jelentkezéshez nem kötött. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül: a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban október 8-án, és szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ma a Kis Kullacházán véradásra várnak szeretettel mindenkit, mégpedig a Művelődési Házba 13.30 és 18 óra között. A Magyar Vörös Kereszt arra kért titeket, hogy a véradást megelőzően fogyasszatok legalább 2 liter folyadékot, és mindenképp vigyétek magatokkal a taj és lakcímkártyát, valamint a személyi igazolványt. Az alsó korhatár a betöltött 18. életév, a felső pedig a 65 év. Fontos, hogy csak az adhat vért, akinek a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. 2 véradás között pedig 56 napnak kell eltelnie a véradók egészsége érdekében, hogyha ez megtörtént, akkor ismét nyújthatnak segítséget ezen a módon. A véradó számára pedig egy-egy ilyen alkalom egy általános laborvizsgálatnak is megfelel, hiszen az alapvető szűréseket elvégzik véradás előtt. A folyamat véradással együtt mindössze 30-45 percet vesz igénybe, és egyetlen véradással akár 3 ember életét is meg lehet menteni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél többen ott legyetek a térségi véradásokon. Legközelebb erre ma lesz lehetőség, Kiskullacházán a Művelődési Házban 13.30 és 18 óra között.

József Attila Művelődési Ház intézmény vezetője. A séta a Hősök teréről indul majd, és a Laffert kúriáig tart. A séta érkezési helyszínén pedig egy tartalmas, szemléletformáló délutánnal várnak mindenkit, ahol 17 órától szakmai előadások és interaktív, tabuk nélküli beszélgetések kapnak helyet. Az előadók lesznek majd dr. Szentmártoni Gyöngyvér, klinikai onkológus a Semmelweis Egyetemről, Haris Éva, okleveles egészségügyi szaktanár és életmódtanácsadó, Budavári Orsi, sminktetováló, orvosi mikropigmentációs szakértő, valamint Stálicunyi Kata, sorstársi segítő, a Mellrák Info Egyesület önkéntese, akit 2025-ben diagnosztizáltak mellrákkal. További információért keressétek az esemény közösségi oldalát, ez lesz tehát Dunaharasztin október 18-án vasárnap délután 4 órától a rózsaszín szalagos séta, amely a Hősök teréről indul majd.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Hamarosan hírösszefoglalót hallhattok itt a Lakihegy Rádióban, a következő 60 percben pedig mi mással is foglalkozhatnánk, mint szokás szerint az aktuális térségi program ajánlatokkal.
2: A Lakihegy Rádióban csak

0: 9 rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Engedj a csábításnak.
4: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élményé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
3: Wow, Aqualand.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Hideg front érkezik esővel, széllel, meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban. A párizsi ügyészség szerint elegendő garancia van arra, hogy Zaid Altaieb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten.
6: Időjárás.
7: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Friss közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatos már a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban, de a Csepeli úton az M0-ás közelében még sűrű forgalomra kell készülnötök. Korábban történt egy baleset Csepelen, a Lámpás utcában, ezért a Csepeli úton és a második Rákóczi-Ferenc úton itt még sűrű forgalomra és lassú haladásra kell számítani, illetve rendőri jelenlétre. Szigetszentmiklóson folyamatos a haladás a Kántor úton, a Gerinc úton, de élénk forgalomra számíthattok a Gyártelepi Hévátjárónál, ugyanitt rendőri ellenőrzésre. Rendőrökkel találkozhattok még a Tökörről kivezető 5101-es úton az úszoda előtti kanyarnál. Dunaharaszti és Taksony mellett információink szerint jól lehet haladni az 51-es és 510-es úton egyaránt. A H6-os hév október 10-én és 11-én hétvégén csak Soroksár Hősök tere és Tököl, illetve Ráckeve között közlekedik majd karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon Közvágó híd és Soroksár Hősök tere között H6-os jelzéssel pótlóbusz közlekedik. Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66-os B és a 166-os autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget. Vezessetek óvatosan, jó utat mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
8: Október 8-án csütörtökön a Delelőt hallgatjátok itt az FM 107 egészen. Sziasztok, én Petró Karesz vagyok. Hamarosan pedig felsorakoztatjuk az aktuális térségi programajánlatokat, amikből ezúttal is van bőven. Töltsétek velem ezt az órát is.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban pedig legközelebb október 9-én, pénteken este 6 órától vár titeket a Társasjátékklub. Érdemes tudni, hogy a társasjátékok világa ma már jóval több, mint a régi klasszikusok. Például izgalmas történetekbe csöppenhetsz, együtt gondolkodhatsz másokkal, taktikákat építhetsz, vagy épp könnyed, nevetős parti játékokkal kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény Dunavarsányban, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben jól érzed magad. A klubba minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban sokféle társasjáték szerepel, így mindenki megtalálja a hozzáillőt, stratégiai, kooperatív vagy akár a klasszikus darabok is várnak titeket. Hogyha van otthon játékod, amit szívesen játszanál, de nincs hozzá társaság, akkor vidd magaddal bátran. A Dunavarsányi Társasjátékklub tehát legközelebb október 9-én, pénteken este 6 órára vár szeretettel mindenkit a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Októberben is vár titeket Sziget-Szent Miklóson a Nem Csak Jazz Club, mégpedig 16-án este 19:30-tól a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz Kívánság műsora zajlik majd ekkor. A Jazz Kívánság műsor a Sárik Péter trió fonogram díjas sikerprodukciója. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montreux-i Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja majd a közönséget, mégpedig október 16-án este 19:30-tól Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek az októberi Nem Csak Jazz Clubhoz!

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a Dunaparti játszóterek állatmegóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők. Akciófestészettel folytatódnak a város napi programok szombaton Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én az Akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotást várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkodó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
5: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
4: Koncertekkel folytatódik szombaton a Miklósi Városnapok program sorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktól Szabadidőparkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első Miklósi Városnapok október 11-én is folytatódik.
5: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol a Rocksziget egyik külön díjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
4: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek Határok Nélkül a Szívek Jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Medgyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani. Árusok jelentkezését várják a Pest Erzsébeti adventi vásárra. Azoknak az árusoknak a jelentkezését várják, akik kézműves termékekkel, különleges portékkákkal, finomságokkal vagy ünnepi kínálattal szeretnének részt venni a rendezvényen. Az adventi vásár november 19-e és december 24-e között rendezik meg. A jelentkezési határidő október 8-a. Az érdeklődők a pesterzsebetadvent@gmail.com e-mail címmel jelezhetik részvételi szándékukat. További részletek a pesterzsebet.hu oldalon olvashatók.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az őkorúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban október 21-én szerdán este 7:30-tól kezdődik majd a Derű mágiája címmel Soma Mamagésa estje. Derű, de jó kis szó ez. Ahogy az előadó fogalmaz, ebben a szóban ott van a belső béke és elégedettség állapota, valami tiszta, fényes nagyszerűség. Jó ideje életcélomul tűztem ki, hogy derűs idős ember szeretnék lenni. Olyan, akiből mindvégig árad az élet és ember szeretet, az életöröm, vagyis aki élvezi az életét. Az előadás témája, hogy hogy lehet ide eljutni, főleg most, amikor a világ omlik össze, és ez óriási feszültségeket generál. Na ez érdekel engem. Átadom, amire így kezdő, derűs idősként, illetve önmagán sok éve dolgozó, tudatos emberként eddig rájöttem, és amit célul tűztem ki magam elé. Mert célkitűzések, célok nélkül biztos, hogy nem lehet napfényesen megöregedni, sőt, még élni sem. Igyekeztem minden szinten, síkon átadni azt az életszemléletet, illetve konkrét gyakorlatokat, technikákat, amik nekem már most segítettek, segítenek abban, hogy derűs legyek. Nem vagyok szakember, csak kíváncsi és szorgalmas, no meg már most derűs, úgyhogy végül is kortól függetlenül mindazokat szeretettel várom, akiket érdekel a derű, az egészség és önmagunk ismerete, szeretete. Ez lesz tehát Soma Mamagésa estje Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban a Derű mágiája címmel október 21-én szerdán este 7:30-től.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Vár titeket a Hallgast Helyben Könnyű Zenei Klub november 8-án este 6 órától a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az est címe Beck Grecsó, Szeretet Vesző Béke. A Beck Grecsó duó új előadása egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó ember számvetése múlttal, örökséggel, útonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek, megvannak-e még a régi remények, hitek? Mit jelent találkozni a bennünk élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik Hoztunk valamit magunkból előadás után itt az új Beck Grecsó premier, a Szeretet Vesző Béke. Közösen írt prózák, dalok, versek, 6 képben. Az új előadás szellemi, vagyis inkább lelki folytatása az előzőnek, de egy valamit konkrétan tovább visz. Ez is folyamatosan változik, alakul majd, amíg el nem jut egy alkotói végpontig. További információt az estről a sárgaház.com oldalon olvashattok. A Hallgast Helyben Könnyű Zenei Klub tehát november 8-án este 6 órakor kezdődik majd Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban.

0: Nem sokára Delet utaz óra, és jönnek a legfrissebb hírek itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig beszélünk majd arról, hogy idén különösen nagy mennyiségű defektet okoz a királydinnye, illetve kóborállat megelőző támogató programról is szó lesz majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Hideg front érkezik esővel, széllel. Még ebben a hónapban elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban, és Zaid Altaïeb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélsőjobboldalinak tartott embereket súlyos sérüléseket okozva. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 kilométeres sebességgel. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten.
7: Időjárás.
8: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Továbbra is sűrű forgalomra számíthattok a Csepeli úton az M0-ás közelében, a második Rákóczi-Ferenc úton pedig már jól lehet haladni Halásztelken, Lakihegyen és a fővárosi szakaszon is. A Csepeli úton a fővárosban a Lámpás utca közelében rendőri ellenőrzésre számíthattok. Élénk a forgalom a Kántor úton és a gyártelepi Hévátjárónál is. Folyamatosan lehet haladni mindkét irányban információink szerint a Gerinc úton, illetve a Csépi úton is. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton mindkét irányban folyamatos a haladás, nincs fennakadás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton sem, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán sem, és Kiskullacháza útjai is jól járhatók. Csepelen zavartalan a közlekedés a Tellerede úton, de sűrű forgalomra készülhettek a Kossuth-Lajos utcában a Szent Imre tér és a Szent István út között. További jó utat mindenkinek, nagyon vigyázzatok egymásra!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Október 8-a van, csütörtök, és a Delelőt hallgatjátok itt az FM 107 egészen. Sziasztok, én Petró Karesz vagyok. Hamarosan pedig arról beszélünk majd, hogy idén különösen nagy mennyiségű defektet okoz a királydínje. A következő fél órában pedig szó lesz majd egy kóborállat

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A városi kerékpárosok első számú közellenségévé vált a klímaváltozás egyik nagy nyertesének számító királydínje. Friss kutatások szerint ráadásul a szúrós növénykárokozás közel sem elszigetelt jelenség, hanem tömegeket érintett, főként a legforróbb nyári napokban. Molnár V. Attila, botanikus, a Debreceni Egyetem tanára a YouTube-on is közzétett előadásában részletezte, hogy ez az apró, sárga növény nem csupán esztétikai kérdés, hanem komoly anyagi és közlekedésbiztonsági problémát jelent. A növény terjedési stratégiája a tapadáson alapul, a termése öt részre válik szét, amelyek mindegyike rendkívül kemény és hegyes tüskékkel rendelkezik. Ezek a tüskék olyan erősek, hogy könnyedén átszúrják a kerékpár gumikat. Mivel a növény C4-es fotoszintézise révén rendkívül jól bírja a hőséget és a szárazságot, így a forró aszfalt melletti sávokban gyakorlatilag nincs konkurenciája, így a burkolt felületek szegélyein a kerékpárutak és buszmegállók ideális élőhelyet biztosítanak számára. Molnár V. Attila bemutatta az általuk elvégzett, nem reprezentatív kutatás eredményeit is, melyek finoman szólva is meghökkentőek. Összesen 110 kerékpáros szervízt kérdeztet meg a királydínjével kapcsolatos tapasztalataikról, közülük 107 találkozott ilyen esettel. Kiderült, hogy a megkérdezett szervizek 83%-a több mint 25 ilyen típusú javítást végzett az elmúlt évben, de akadt olyan műhely is, ahol több mint 100 defektet okozott ez az egyetlen növényfaj. Innen folytatjuk a témát hamarosan.

Témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy a városi kerékpárosok első számú közellenségévé vált a klímaváltozás egyik nagy nyertesének számító királydinnye. Friss kutatások szerint ráadásul a szúrós növénykárokozás közel sem elszigetelt jelenség, hanem tömegeket érintett, főként a legforróbb nyári hónapokban. A Debreceni Egyetem tanára, Molnár V. Attila ismertette a korábban említett online kértőív eredményeit is. Ez esetben a királydinnye témájú csoportokban aktív érintetteket keresték fel. A célzott mintavétel miatt az eredmények az érintettek körét írják le, nem a teljes társadalmat. Közlése szerint a szeptember 11-i állapot szerint 283 válasz érkezett 57 településről. Az egyes kérdésekre adott értékelhető válaszok száma ennél kisebb. A kitöltők 91%-a érzékelte a növény látványos terjedését az elmúlt 3-5 évben, ami alátámasztja a probléma súlyosbodását. A lakosság nem csupán a kerékpáros defekteket, hanem a közvetlen fizikai sérüléseket is említette. A válaszadók 13%-a számolt be emberi vagy állati sérülésről a növénytüskés termése miatt. Emellett rendkívül magas, 95%-os a társadalmi igény a célzott védekezésre, különösen a lakossági tájékoztató rendszerek kiépítésére és a manuális gyomirtás támogatására a közterületeken.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új évaddal folytatódik a Halásztelki Mentálhigiénés előadás sorozat. Negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Merre halad a világ és benne merre haladok én című mentálhigiénés előadás sorozat. A 2023 őszén indult kezdeményezés alapgondolata szerint a gyermek akkor lehet igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban ismét elismert szakemberek, valamint új és visszatérő előadók osztják meg gondolataikat olyan aktuális témákról, amelyek a mindennapi életben is sokakat érintenek. Szitkovicsné Varga Julianna, az esemény ötletgazdája rádiónknak elmondta, a programsorozat első előadását október 9-én este 7 órától tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Dr. Toma László pszichodráma és bibliodráma vezető, mentálhigiénés szakember, Mit hoz a jövő címmel várja az érdeklődőket.
7: Mit hoz a jövő, a változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És aztán végül a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg.
6: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás 3 témakörre épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
8: 3 témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
6: Sziget-Szent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Sziget-Szent Miklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerek évfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 Sziget-Szent Miklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
5: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli városra avatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van. Ez is oka, hogy a kóborrá váló állatok száma nem csökken. A felelőtlen állapotoknak, a gazdátlan kutya, cica egyed számnak csökkentésére ivartalanítással van esély. Az Orpheus Állatvédő Egyesület 2026 második felében 300 állat ivartalanítását támogatja. Ennek köszönhetően több ezer potenciálisan túlszaporított állattal lesz kevesebb. A felelőtlen szaporítás eredménye a sok kóborállat. A házi állatok önálló életre képtelenek, értük az ember a felelős. Serez Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője kiemelte, évek óta szélmalomharcot vívnak az állatvédők a felelős állattartásért. Sajnos legfőképpen falvakban, illetve városok külső területein szabadon szaporodhatnak az állatok. Az állatmenhelyek, a gyepmesteri telepek felelőtlen emberek miatt nehezen működnek. 2022 elejétől az állatok szaporítása egyébként is büntethető cselekmény, így mindenkit a kóborrá váló állatok számának csökkentése érdekében az állatok ivartalanítására buzdítanak.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, és Szigetszent Miklóson folytatódik a Szökevény könyvek játék. Ez egy könyvkeresős játék egyébként, amelyet a Városi Könyvtár és Közösségi Ház hirdetett meg, mégpedig az Országos Könyvtári Napok alkalmából. A könyvkeresős játékban a város különböző pontjain lehet megtalálni a szökevény könyveket. Minden nap máshol bújnak el ezek a könyvek. A szökevények pedig megtudták, hogy most zajlik az első Miklósi Városnapok, így hát olyan helyekre is elbújtak, amik a hétvége eseményeihez kapcsolódnak. Érdemes követni a Városi Könyvtár Szigetszent Miklós nevű Facebook oldalt, hiszen minden nap itt találhattok információt azzal kapcsolatban, hogy az aktuális napon hol találhatók a könyvek. Viszont a képek sajnos időviharba kerültek, így a helyszínek nem pontosan a mai képüket mutatják. Egyébként köszönik a helytörténeti gyűjtemény segítségét az archív felvételek kiválasztásában. A játékkal kapcsolatban további információt a sárgaház.com oldalon olvashattok, vagy az említett Városi Könyvtár Szigetszent Miklós nevű Facebook oldalon. Ha ti vagytok a szerencsések és a leggyorsabbak, és ti találjátok meg az aktuális könyvet, akkor készítsetek vele egy szelfit, és töltsétek fel az említett Facebook oldalra. Jó szórakozást és kellemes nyomozást mindenkinek!

0: Budapesti Egy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Hideg front érkezik esővel, széllel. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában. Két napon belül ez a második iskolai késelés az országban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viszkuvban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10-en sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 km-es sebességgel. Újabb kék zónát azonosítottak Szardínia szigetén, ahol világrekordot súrol a 100 éves nők száma. A 2500 fős Bolotonában jelenleg 600 éves vagy ennél is idősebb él. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián kívül a világban többek között a Japán Okinawa és Costa Ricában a Nikoya félsziget számít ilyen helynek.
0: Időjárás.
6: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Delelőt. Az M0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható, és továbbra is sűrű forgalomra kell számítanotok a Csepeli úton az M0-ás közelében. Rendőri ellenőrzés zajlik Dunaharasztin, a Dózsa-György úton a Hősök terénél, valamint a Határúton a Knézics utca közelében. Egyébként folyamatosan lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett is az 51-es és 510-es úton, valamint az 51-es Dunavarsányi szakaszán is. Sziget-Szent Miklóson október 21 a Bajcsi-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza továbbra is egyirányú a Losonci utca irányába. Az Akácfa utca, a Móra-Ferenc utca és a Madách-Imre utca változatlanul Zsák utcaként működik, ezekből nem lehet kihajtani a Bajcsi-Zsilinszky utcára. A Szent Erzsébet tér, a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Tököli út között egyirányú a Tököli út irányába. A munkaterület 50 méteres környezetében 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Vezessetek türelmesen és vigyázzatok egymásra, további jó utat!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Filmes hírekkel folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban október 8-án csütörtökön. Sziasztok, én Petró Karesz vagyok. Szó lesz majd arról, hogy felvásárolta a Warner Brothers a Paramount. És beszélünk arról is, hogy elárverezik Jack Nicholson hírhet fejszéjét a Ragyogás című filmből. Töltsétek velem ezt az órát is.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Paramount Skydance amerikai médiavállalat felvásárolta riválisát, a Warner Brothers Discovery-t. Az így összeolvadt vállalatcsoport a Skydance Corporation nevet kapja, olvasható a BBC-n. Mint írják, a 110 milliárd dollár, mai árfolyamon 35 ezer milliárd forint értékű ügylet minden bizonnyal komoly hatással lesz majd Hollywoodra és egyébként a komplett média szintérre. A két legnagyobb Los Angeles-i stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogi vitákat és rengeteg kritikát követően valósult meg, tekintve, hogy sokan attól tartottak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, valamint a fogyasztókra. Versenyjogi keresetükben az Egyesült Államok tagállamai korábban azzal érveltek, hogy a létrejövő konglomerátum ellehetetleníti a versenytársakat, a mozikat és más műsorszolgáltatókat, valamint a fogyasztói árak emelkedését eredményezheti. A Paramount egyességgel rendezte vitáját az amerikai tagállamokkal. Yeah!

Filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Mától jövő héten szerdáig minden nap 17 órától megnézhetitek a Szigetszentmiklósi Nádasdi Filmszínházban a Cinege Titka című animációs mesefilmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezen kívül Tom Cruise legújabb filmjét, a Diggert is megnézhetitek a moziban. Ez egy angol-amerikai-mexikói vígjáték, és minden nap 19 órától vetíti a mozi. 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Birdman és a Visszatérő című filmek rendezője Alejandro González Iñárritu Tom Cruise főszereplésével készítette legújabb fekete komédiáját. Digger Rockwell egy gátlástalan és pofátlanul gazdag olajmágnás egy grönlandi fúrás során gigantikus ökológiai katasztrófát idéz elő. Ezután egy teljesen elborult és kétségbe esett küldetésbe kezd, hogy elhitesse a világgal, ő az emberiség egyetlen megmentője. További információt az aktuális filmekről és vetítési időpontokról a nadasdifilmsinhas.hu oldalon olvashattok. Jó mozizást és kellemes szórakozást kívánunk mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
1: Dexoblock.
4: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
6: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
7: Urayahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
8: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szentmiklós város önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szentmiklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
5: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az útszélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
4: Október közepéig befejeződhetnek a játszótér felújítások. Csáki Bernadett hozzátette, 3 meglévő új játszóeszközt elbontanak, ezek helyére újakat telepítenek, emellett pedig további 8 új eszközzel is bővülnek a játszóterek. Kiemelte, a munkálatok a tervek szerint haladnak, ezért várhatóan a kitűzött október 15-i határidőig valamennyi felújítással végeznek.
5: Lesz akadálypálya, lesz hexagon mászóka, 6-szög lépegető, vitorlás homokozó, és lesz fölötte egy árnyékoló is. Fényvázas körforgót szeretnénk telepíteni, azt a konduktív óvoda mellé, a játszótérre. Rugós billenőeszköz, akkor a Váci Mihály parkban hernyó, ami a szabad téren van, tehát nem a zárt játszótéren, a Váci Mihály parkban, hanem ami a nyílt játszótér. Egy kétállású hintaállványt, ami lap és bébi hinta, és a tanösvényen egy 4 személyes méleghintát fogunk telepíteni.
4: Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi számviteli és pénztárosi feladat. Ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodási szakrendszer kezelése, a számlázása, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a Taksonyi Polgármesteri Hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szentmiklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart a Ment Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. A Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szentmiklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Ősszel érkezik a mozikba Jane Austen Értelem és érzelem című klasszikusa. Georgia Oakley rendezésében Daisy Edgar Jones és Esme Creed Miles alakítja a két Dashwood nővért. A premier pedig jó alkalom arra, hogy felidézzük, hogyan született a történet, amely több mint két évszázaddal később is újabb filmeseket csábít feldolgozásra. Jane Austen nem írt önéletrajzot, hiszen fájdalmasan korán halt meg, mindössze 41 évesen, 1817-ben távozott, betegségének pontos oka máig nem ismert. Az írónő unokaöccse James Edward Austen Leigh 1870-ben megjelent emlékiratában szerencsére gazdagon emlékezett életéről, így műve sok részletet megőrzött nagy dénye pályakezdéséről is. Austen hosszú időn át dolgozott a történeten, korai változata az Elinor és Marianne címet viselte, a ma ismert regény formájában pedig 1797. novemberében kezdte írni. Érdekesség, hogy bár ez lett első megjelent regénye, a Büszkeség és balítéletet már 1797. augusztusában befejezte. Az Értelem és érzelem végül csak 1811-ben került az olvasók elé. Austen Leigh szerint az írónő 150 fontot keresett rajta, és ezt hatalmas elismerésnek tartotta. Az összeg egy mezőgazdasági munkás 5 éves keresetének felelt meg akkor, illetve 3 jó lovat lehetett előle venni. Austenről sokáig úgy tartották, hogy szerény, puritán vén kisasszony volt, ám későbbi kutatók árnyalták a családi legendát. Cassandra nővéréhez írt levelei alapján Austent nagyon is foglalkoztatta a pénz, és kitartóan tárgyalt a kiadókkal a honoráriumról. Az új adaptáció a várakozások szerint az egyre nagyobb sztárrá váló Daisy Edgar Jones régóta várt kiugrása lehet, aki a romantikus drámától a horroron és thrilleren át a látványos katasztrófa filmig több műfajban kipróbálta már magát. Az Értelem és érzelem hazai bemutatójára november 5-én kerül majd sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Elárverezik Jack Nicholson hírhet fejszíjét a ragyogásból. Nagyjából 10-20 millió forint kell hozzá, aki viszont a 2001 űrod összei a csillag gyermekét venné meg, annak jóval mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. Több száz Stanley Kubrickhoz köthető filmes relikviát árvereznek el Londonban. Kalapács alá kerül többek közt a ragyogásban

millió forint. A ragyogásban látott lányiker ruhák 40-60 ezer font, ami 17-26 millió forint. A ragyogás forgatása során használt csapó 10-15 ezer font, azaz 4-6 millió forint. A Lolita című film Kubrick által jegyzetekkel ellátott forgatókönyve pedig 17-26 millió forint. A legendás rendező életműdíja, amelyet a Velencei Filmfesztiválon kapott, 6-8 ezer font körül lesz, azaz 2,6-3,4 millió

0: Ezek voltak a friss filmes hírek. Töltsétek velem a következő órát is, előtte pedig jönnek majd a legfrissebb térségi hírek és programajánlatok itt a Lakihegy Rádióban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
7: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok program sorozata Sziget-Szentmiklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
11: Természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesületle, a Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
10: Akciófestézettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Szigetszentmiklóson. Október 10-én az akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotást várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkotó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
11: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
10: Koncertekkel folytatódik szombaton a Miklósi Városnapok programsorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktól Szabadidőparkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első Miklósi Városnapok október 11-én is folytatódik.
11: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol a Rock Sziget egyik külön díjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni, itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
10: Szigetszentmiklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszentmiklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 szigetszentmiklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket. A TFSE együtteséhez látogat a BKG Prima Szigetszentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Rihárda, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFSE ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat.
12: Nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, amit a csata ellen pedig célul is kitűztünk, hogy lefussanak minket. Én azt gondolom, hogy ez a TF-nek is egyértelműen célja lesz, hogy ők gyors indításba tudjanak minket támadni. Ez lesz a legnagyobb kulcsa a mérkőzésnek. Ha ezt tudjuk orvosolni, akkor utána nem vagyunk a favoritjai a mérkőzésnek, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk. Igazából ezt kell főleg kontrollálnunk.
10: Kikapott a Deac U20 otthonában Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-e rosszul sikerült első fél idejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél.
9: Időjárás.
10: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
0: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Erős a forgalom a Csepeli úton az M0-ás közelében, illetve a második Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán. Szigetszentmiklóson erős még a forgalom a Gyártelepi hévátjárónál, de információink szerint folyamatos a haladás a Gerinc úton. Erős forgalomra számíthattok az 51-esen Dunaharaszti és Taksony mellett, illetve rendőri ellenőrzésre és lassabb haladásra a Dunaharasztin a Dózsa-György utcában. Folyamatos a haladás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton is. Nincs torlódás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem, és a 6-os úton az M0-ás közelében szintén folyamatos a haladás. Csepelen viszont erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában, de a Tellerede út mindkét irányban jól járható. További jó utat kívánok mindenkinek, vezessetek nagyon-nagyon türelmesen és vigyázzatok egymásra.
9: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Napos időt, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. És itt az ideje, hogy beszéljünk az első miklósi városnapokról, amelyek már zajlanak egyébként. Úgyhogy érdemes utána nézni a programoknak a sárgaház.com oldalon. Töltsétek velem ezt az órát is.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, és hát Sziget-Szent Miklóson biztos nem lehet majd unatkozni a következő napokban, hiszen elkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozat, és hát annyi program kapcsolódik hozzá, hogy szinte lehetetlen úgy felsorolni, hogy az befogadható legyen. Ezekről részletesen a sárgaház.com oldalon tájékozódhattok, és egyébként a következő program is a Városnapokhoz kapcsolódik. 40 év, 40 történet, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a Duna Média Televízió nagy szeretettel vár titeket a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premier vetítésére. A filmben 40 a településen élő, dolgozó, közismert személy osztja meg a gondolatait a várossá válás 40. évfordulója kapcsán. A filmet a Duna Média Televízió készítette 2026-ban. A vetítésre pedig ma este 6 órától kerül majd sor Sziget-Szent Miklóson a Nádasdy Filmszínházban. Az eseményre a belépés díjtalan. További információt Sziget-Szent Miklós város hivatalos Facebook oldalán találhattok. Jó szórakozást kívánok a dokumentumfilmhez!

Már is folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Sziget-Szent Miklós város önkormányzata megbízásából a Városi Könyvtár és Közösségi Ház október 5-e és 18-a között szervezi meg a Miklósi Városnapok rendezvénysorozatát több helyszínen. A rendezvényhez kapcsolódva a következő korlátozásokra kell számítani. Október 9-én, azaz holnap délután 5-től este 11 óráig, valamint 10-én szombaton reggel 6 és este 11 óra közötti időszakban egyirányosítás lép életbe a Kéktó Szabadidő Park körüli utcákban. Szombaton lesz a Szüreti Lovas felvonulás. A felvonulás környezetében lassabb haladásra, ideiglenes zárásokra kell készülni, az útvonal pedig az esemény plakátján található. Holnap este 6 órától vasárnap este 6 óráig lezárásra kerül a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló. Vasárnap délután 1 és 5 óra között kis vonat közlekedik majd a Szent Erzsébet tér, Ifjúság útja, Gyári út, Bajcsi Zsilinszky utca, Szent Erzsébet tér útvonalon. A vonat lassú sebességgel közlekedik és nagy ívben kanyarodik, kérik a gépjárművel közlekedők türelmét. A közlekedést és parkolást a Sziget-Szent Miklósi Rendőrkapitányság és a Sziget-Szent Miklós Polgárőr Egyesület fogja irányítani és segíteni. A Kéktó Szabadidő Park körüli utcákban kevés parkoló áll rendelkezésre, kérik, hogy aki teheti, gyalogosan közelítse meg a területet. A szervezők pedig a lakosság türelmét és megértését kérik.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot halásztelked. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polisz.hu e-mail címen. Előzési tilalom lépett érvény Dunavarsányban. Fontos változásra kell odafigyelnie azoknak, akik rendszeresen haladnak át az erős pusztai út Mátyás Király utca szakaszon. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy még nyáron megkereste a Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest vármegyei igazgatóságát és a forgalmi rend felülvizsgálatát kérte. A településen a Magyar Közút döntés értelmében októbertől vezették be az előzési tilalmat. Az új szabályra a kereszteződésben és környékén egy felfestett burkolati jel, illetve több jelzőtábla is figyelmeztet. Az önkormányzat a továbbiakban arra kéri a lakosságot, hogy óvatosan, az előírásokat betartva közlekedjenek. Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket, ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
8: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesületre, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
7: Akciófestézettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én az akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotásra várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkodó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
8: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rock Sziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitúra@gmail.com e-mail címen lehet. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba-Mama klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

A Delelőt hallgatjátok a Laki Hegy Rádióban. Jöjjön most néhány szó az időjárásról. Ma nyugat-délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és kisebb eső, zápor is előfordulhat. Este, késő este már több helyen várható csapadék, eső, záporok, helyenként zivatarok formájában. A délies szél napközben megélénkül, néhol megerősödik. 23 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Holnap hajnalban keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 10-16 fok várható, a csúcsértékek pedig 16-23 fok között alakulnak. Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor napközben főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Kora reggel 1 és 12, délután pedig 15 és 21 fok között alakul majd a hőmérséklet. Hamarosan folytatjuk az aktuális orvos meteorológiai infókkal. Jason.

0: Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Helyben vagyunk, továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, most pedig az aktuális orvos meteorológiai infókkal folytatjuk. Ma egy közeledő front hatására fokozatosan változékonyabbá válik időjárásunk, így az érzékenyek körében fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok, keringési problémák jelentkezhetnek. Napközben sokfelé megélénkül, a Dunántúlon többfelé megerősödik a délies szél, ami fokozhatja a fejfájásos panaszokat és ronthatja a komfortérzetet, valamint nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek is lehetünk. Továbbra is

Ez volt már a Delelő a Lakihegy Rádióban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, az elmúlt 5 órában Petró Kereszt hallhattátok. Találkozunk majd holnap, ugyanitt, ugyanezekben az órákban. A következő 4 órát pedig töltsétek majd Petykó Ágival. További szép csütörtököt és kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Még ebben a hónapban elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskúvban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
7: Időjárás.
8: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
2: 4:03:30, és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható balesetről, torlódásról innen nincs információm. Viszont a második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli szakaszán már most torlódás van, illetve Lakihegynél is lassulásra kell készülni. A csepeli úton élénk a forgalom, de folyamatos a közlekedés, viszont a Gerinc út végénél ott a Tököri repülőtéri körforgalom már megy az araszolás, és a Gyártelet Pihévát járónál is erre kell készülni, illetve az 51-esen Taksony térségében ott a Szent Imre útnál körforgalmat alakítanak ki, és emiatt lassabban lehet közlekedni. Az 510-esen élénk ugyan a forgalom, de folyamatos a közlekedés. Illetve az útinform felhívja a figyelmet arra, hogy kiépült az új terelés az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-as autó csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, a Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Ezt azért jó, ha tudjátok. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
2: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 8-án csütörtökön a koppányok ünneplik ma a névnapjukat. Ha van ilyen nevű kedves ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni. És nagyon pontosak az időjósok, mára mondták a lehűlést, a borúsabb, esősebb időt, és ez bizony meg is érkezett. Hát én azt mondom, hogy kicsit álmosít ez, de majd szépen lassan hozzászokunk, hogy hát az időjárás most ezt fogja hozni. A hónap végén óraátállítás is lesz, és akkor még hamarabb is fog sötétedni, csak hogy lélekben kezdjetek el felkészülni, ezt azért mondtam el. Na de hogy szép dolgokról is beszéljek, szerintem Magyarország legszebb épülete az az Országház, és képzeljétek, pont 124 évvel ezelőtt adták át a Steidl Imre által tervezett Országházat, úgyhogy ma délután erről is hozok még nektek érdekességek, és természetesen jönnek a legjobb slágerek is, és ja, ha már csütörtök van, azt tudjátok, mit jelent. Hát persze, hogy játékon van a Ráckevei Aqualent termális élményfürdő jó vagyál tából, úgyhogy erről is hozom majd az infókat. Kezdjünk bele Pharrell Williams-szel, már is szól a Freedom. Hold

Charlotte Kantén és a Konfetti szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107,1, és annyi mindenről akarok nektek beszélni, többek között, hogy még zajlik az országos könyvtári napok Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban október 10-ig. Ennek keretében rendezték meg a Benedekelek mesemondó versenyt is. Ezen kívül egész héten rendkívüli antikvár könyvvásárra várják a látogatókat, illetve minden nyitvatartási napon tematikus könyvajálókkal is készülnek. És van még egy Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója 90-es évektől napjainkig, úgyhogy ezt is megnézhetitek, illetve a Városi Könyvtár Sziget-Szent Miklós Facebook oldalát is érdemes követni, hiszen elveszett könyvekre bukkalhatunk város szerte, ezeket úgy nevezik egyébként, hogy szokevény könyvek. Ezen a héten az országos könyvtári napok alkalmából könyvkeresős játékjukban szökevény könyveket lehet megtalálni, minden nap máshol bújnak el. A képek sajnos időviharba kerültek, így a helyszínek nem pontosan a mai képüket mutatják, ugyanis a helytörténeti gyűjtemény segített ezeket a helyszíneket régi fotókon megmutatni, és annyi a feladatod, mindig adnak reggelenként egy kis segítséget, hogy a kép alapján megpróbálod megtalálni ezeket a szökevény könyveket, ha sikerült, akkor örülsz neki, másrészt lehet készíteni egy selfie-t a megtalált könyvvel, és kommentbe az aznapi útbaigazításhoz oda tenni, és nagyon fognak ennek örülni. Nem csak a megtaláló, hanem a könyvtárnak a dolgozó is. Emellett pedig emlékeztek rá, hogy hirdettek a Városnapok alkalmából egy vers és novellaíró pályázatot, és október 5-től az Országos Könyvtári Napok és az első miklósi Városnapok keretében minden nap megjelenítenek egy-egy alkotást az oldalukon, és a könyvtárban kirakva is lehet olvasgatni az érdeklődőknek, úgyhogy a mai például Bajor Mártának az írása, a Születés a címe, hogyha van kedvetek, olvassátok el.

Young és a Lép nem kell című slágerük itt a Laki Hegy Rádióban. 8 perccel vagyunk fél négy előtt, és erősödött a forgalom Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton, illetve a gyártelepi Hévát járónál. A Gyári úton és a Műúton is torlódásra készülhettek, illetve az 51-esen Taksonynál a Szent Imre útnál körforgalmat alakítanak, és ez fennakadást okoz, illetve az 510-esen Dunaharaszti belterületén is lassú a tempó, valamint a második Rákóczi-Ferenc út csepeli szakaszán, de jó hír, balesetről nincsen információ. Bízunk benne, hogy így marad ez egész délután folyamán. Viszont, ha szeretnél játszani, szeretnél Ráckermélyre menni fürdőzni, akkor mindenképpen tarts velem a folytatásban, hiszen hozom a részleteket, de egyébként a szemfülesek már Facebookon az erről szóló posztot és a mai feladványt megtalálhatták, úgyhogy érdemes oda is ellátogatni. Most pedig megyünk tovább Florence slágerével.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a Művelődési Ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal és DÁP regisztrációval kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség. Díjfizetésre kizárólag bankkártyával van lehetőség. Szigetszentmiklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszentmiklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangversenytermében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 szigetszentmiklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket. Oktoberfest címmel rendeztek német nyelvi napot a Halásztelki Bocska István Református Oktatási Központban. Az október 1-i program középpontjában egy német nyelv és kultúra, valamint a gasztronómia állt. A délelőtt folyamán a diákok jellegzetes német ételekből készítettek büfét, délután pedig 2-3 fős csapatokban nyelvi vetélkedőn mérhették összetudásukat. A játékos feladatok a nyelvtudás mellett a kreativitást, az együttműködést és a csapatszellemet is próbára tették. Az iskola szerint a program a tanulás és a közösségi élmény mellett a német kultúra megismerésére is lehetőséget adott. A TFSE együtteséhez látogat a BKG Prima Szigetszentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Rihárd, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFSE ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat.
8: Nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, amit a csata ellen pedig célul is kitűztünk, hogy lefussanak minket. Én azt gondolom, hogy ez a TF-nek is egyértelműen célja lesz, hogy ők gyors indításba tudjanak minket támadni. Ez lesz a legnagyobb kulcsa a mérkőzésnek. Hogyha ezt tudjuk orvosolni, akkor utána nem vagyunk a favoritjai a mérkőzésnek, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk. Igazából ezt kell fele kontrollálnunk.
7: Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKSE rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játék részben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Sziget-Szent Miklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és AMI fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Egy újabb izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A közönség október 8-án csütörtökön este 6 órától láthatja először a BSE-től a Haraszti Sasokig című alkotást a Laffert Kúriában. A film Bartáné Nagy Csilla magyar válogatott kosárlabdázó életét és pályafutását dolgozza fel. A sportolónők karrier sikerei mellett a fiatal kosarazók számára hátrahagyott örökségével is megismerkedhetnek a nézők. A belépés ingyenes, így előzetes jelentkezéshez nem kötött. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Zaporozsec és a Szívvezet című felvételük itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen. A mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. Csillaghullásra számíthatunk az október 8-áról 9-ére virradó éjszakán, tehát ma este. Ekkora várható ugyanis a Draconidák meteorraj maximuma magyar idő szerint hajnali 3 óra környékén. Szóval, ha éjszakai baglyok vagytok, akkor ne hagyjátok ki. A Draconidák meteorraj a sárkány csillagképről kapta a nevét, ugye ez Dráko, mivel radiánsa e konstelláció fejénél található, jellemzően október első felében figyelhető meg maximuma, ilyenkor óránként nagyjából 5 hullócsillagot produkálhat. Ez a szám jóval elmarad nyilván a Perszeidák okozta híres augusztusi csillaghullástól, azonban a Draconidák hullócsillagai jóval látványosabbak lehetnek. Ez a raj ugyanis rendkívül lassú meteorjairól híres, vagyis nem csak egy pillanatra villannak fel, hanem kifejezetten hosszan figyelhetjük meg őket az égbolton. Ritka esetekben a Draconidák elképesztő számú meteort produkálnak, 1933-ban például percenként több száz hullócsillag is előfordult a maximum idején. Mivel a meteorraj szülő objektuma a 21 Péper Giacobini Zinner nevű üstökös 2025-ben járt nap közelben, a National Geographic szerint nem elképzelhetetlen, hogy idén is a megszokottnál több meteor jelenhet meg. Ennek valószínűsége ugyanakkor nem kifejezetten magas, és hát ebben az esetben is érvényes az, mint nyáron, hogy olyan helyet kell keresnünk a megfigyelésre, ami fényszennyezéstől mentes, vagy nagyon minimális, hiszen akkor látszik nagyon jól. Egyébként a Perszeidákat nyáron néztem, és azért ott is volt olyan hullócsillag, aminek rendesen hosszú csóvája volt, és akár több másodpercen keresztül is lehetett látni az égbolton, nem csak egy ilyen felvillanásnyira, szóval elképzelhető, hogy ez is nagyon szép lesz. Ha éjszaka fent vagytok, akkor egy kicsit érdemes a tekinteteket az égre emelni.

Jojo és a Live Get Out szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és játékkal megyünk tovább, hiszen csütörtök van, és a Ráckevei Aqualand termális élmény fürdőjóvaltából ma is van egy páros belépő jegyem, amit szeretnék majd 6 óra után odaadni valakinek. Ők bizony már az őszi szünetre hangolódnak, és készülnek programokkal természetesen, hogy a családok apraja, nagyja is jól érezze majd magát ott, és sikerüljön egy őszi feltöltődést, akár egy nap alatt, akár egy hosszú hétvége alatt eltölteni náruk, és természetesen rengeteg program lesz majd október 23-a és november 1-e között. Például, hát azt gondolom már mondani sem kell, szauna programokkal, szauna estekkel készülnek a Vitál Központban, ünnepi és tematikus verziókban, és szauna mestereik prezentálásában természetesen. Aquacinema is ugyanúgy üzemel a kültéri Karakalla medencében, a termálvíz melegében minden nap, a medence parti Karakalla bár mozis finomságaival. Időtlen keddek, ezt a nevet adták a hét második napjának a Vitál Központ

0: The Kid Leroy és a Pieces szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és várom az üzeneteiteket a játékkal kapcsolatban. Minden információ kint van a Facebook oldalunkon, és egyébként a közlekedési infók is jöhetnek a 0620 95 95 107-re. Erősödik a forgalom a térségi utakon, de szerencsére balesetről nincs infóm, úgyhogy a többit ráérek elmondani a hírek után. Maradjatok velem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszentmiklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
7: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok 3/4-e. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskúvban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
6: Időjárás.
7: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4 óra múlt 4 perccel, és a nullás déli szektor alapvetően jól járható, bár az M51-esen torlódásra készülhettek, az M51-es M0-as találkozásánál Dunaharasztinál, az M1-M7 irányából lassú tempóra kell készülni az erős forgalom miatt. Torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán, a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, és a Tököli repülőtér melletti szakaszon meg a bevásárlóközpontnál szintén. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a haladás, Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton szintén torlódásra kell készülni. Ezen kívül az 51-esen Taksony és Dunaharaszti között szintén torlódásra kell számítani, ugyanis Taksonynál a Szent Imre útnál körforgalmat alakítanak ki, és ez eléggé megfogja ott a haladást, lassabban lehet közlekedni, úgyhogy mindenképpen számít csatok erre, de délebbre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 8-a csütörtök van és a koppányok névnapja. Remélem, hogy jól telik a napotok. Egy nappal közelebb vagyunk a hétvégéhez. Ezt már sokan kispénteknek is szokták hívni ezt a napot, és tulajdonképpen hátradőlnek és elengedik a munkát. Hát remélem, hogy te ebben a fázisban vagy már. Én hozom természetesen a legjobb slágereket ebben az órában is, térségi programokkal is foglalkozom, és az óra második fele igazából hát egy kicsit rossz lesz, és egy kicsit jó lesz, hiszen játékon van, ez lesz a jó része, a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jó voltából, aztán van egy lesújtó kutatási eredményem, ami a fiataloknak a mentális egészségéről szól, és hát foglalkozunk azzal, hogy egyáltalán mit nevezünk mentális egészségnek, hogy mik a kockázatok és főbb tényezők, mik befolyásolják ezt. Úgyhogy ezeken megyünk majd végig, Zara Larsson pedig már is kezd, szól a Last Life.

Love Cameron és a Romeo című felvétele itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és ma este elkezdődik az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozat, ami október 8-a és 11-e között zajlik. Ma este a 40 év 40 történet című dokumentumfilm premier vetítését láthatjátok este 6 órától a Nádasdy Filmszínházban. Egyébként a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a Duna Média Televízió hívja szeretettel az érteklődőket erre a premierre. A filmben 40 a településen élő, dolgozó, közismert személy oszt meg gondolatokat a várossá válás 40. évfordulója kapcsán. A filmet pedig a Duna Média Televízió készítette 2026-ban, tehát idén hozták ezt össze. Ha érdekel, hogy kik szerepelnek benne, miről beszéltek, akkor menjetek el este 6 órától a Nádasdyba. Aztán a holnapi napon lesz egy dísztestületi vagy ünnepélytestületi ülés majd az IT hangverseny termében délután 3 órától, ahol egyébként a kitüntető városi díjakat is átadják majd. Ezen kívül a diákokra is gondoltak, hiszen városjáró, városi ifjúsági vetélkedőt rendeznek nekik. Aztán pedig este város vibe a Kéktó szabadidő parkban, ami azt jelenti, hogy este 6 órától az Ádám Jenő általános iskola és ami fúvós zenekara lép színpadra, majd fél héttől lesz a köszöntő és az ifjúsági vetélkedő eredmény hirdetése. 7 órától az Orevoárat koncertet, fél 9-től Veres Attila DJ Moha áll a pult mögé, aztán 9 órától este 11-ig DJ Wilcox adja majd a talpalávalót. Szombaton lesz a halászléfőző verseny, illetve akkor lesz majd a szüreti felvonulás is, aztán estére is érdemes maradni, hiszen akkor újabb koncertek lesznek, például 6 órától a Foglalt nevű zenekar ad majd koncertet, ők a Rocksziget külön díjasai voltak, 7 órától a 4-es Street ad koncertet, fél 9-től DJ Derek a színpadon, 9 órától pedig DJ Pixa. És ha ez még mind nem lenne elég, akkor Városnapi Zsibongó gyermekprogram október 11-én vasárnap délután 1 és 5 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Háznál, ott lesz jazzband minikoncert, Spice Pop koncert, városnéző kisvonat, űrprogram, űrlabirintus és játszótér, kézműves foglalkozás és még sakkozási lehetőség, és még mindig nem értem a Városnapok programjainak a végére, úgyhogy majd beszélek erről még a következő órában is, remélem akkor is velem tartottok, most viszont megyünk tovább a legjobb slágerekkel.

Kovalszky meg a Vega és a Csónak című daluk itt a Lakihegy Rádióban. Nagyon erős, sűrű forgalomra, lassú tempóra kell készülni a főbb útvonalakon. Például a 6-os főúton torlódás van, a 0-áson az M5-ös irányába az M6-os felhajtója és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között, az M51-esen Dunaharasztinál, a 0-áson az M3-as irányába az M5-ös csomópontjától Gyál térségében. Telítettek a sávok a 2. Rákóczi-Ferenc út Csepeli-Lakihegyi Halásztelki szakaszán, torlódás van a Csepeli úton, a Gerinc úton, a Gyártelepi Hévát járónál, az 51-esen és az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is. Vigyázzatok nagyon magatokra, a sűrű forgalom ellenére szerencsére balesetről nincs infóm, viszont azt tudom, hogy a következő fél órában hozom a játékunk részleteit, ha nem bírsz addig várni, akkor irány a Lakihegy Rádió Facebook oldala, mi pedig megyünk most tovább Harry Styles-szal.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Laki 1 Rádió FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock közeggyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
8: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
9: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
8: Szaladok is, főnök úr.
10: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
11: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Akciófestézettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Szigetszentmiklóson. Október 10-én az Akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotásra várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkodó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
13: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
12: Koncertekkel folytatódik szombaton a Miklósi Városnapok programsorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktól Szabadidőparkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első Miklósi Városnapok október 11-én is folytatódik.
13: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni 6 órától, ahol a Rocksziget egyik külön díjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
12: Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Árusok jelentkezését várják a Pest Erzsébeti adventi vásárra. Azoknak az árusoknak a jelentkezését várják, akik kézműves termékekkel, különleges portékkákkal, finomságokkal vagy ünnepi kínálattal szeretnének részt venni a rendezvényen. Az adventi vásár november 19-e és december 24-e között rendezik meg. A jelentkezési határidő október 8-a. Az érdeklődők a pesterzsebetadvent@gmail.com e-mail címmel jelezhetik részvételi szándékukat. További részletek a pesterzsebet.hu oldalon olvashatók.
11: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. Programajánló.
14: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Xanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Xanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményezi Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Super Stereo és a Hol van az a krízis srác szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és ugye nem felejtettétek el, hogy játékom van a mai napon is, a Ráckevei Aqualand termális élményfürdőben már készülnek az őszi szünetre, remek programokkal és élményekkel, természetesen az Aqua Cinema sem maradhat el, sauna programokkal, és tényleg rengeteg ilyen kiegészítő tevékenységgel várnak minden családot, meg egyedülállót is egyébként. Erről részletek és információk a Lakihegy Rádió Facebook oldalán olvashatóak. Csütörtök van, úgyhogy 6 óra után kihirdetem majd a nyertesünket, aki páros belépőjegyet nyer, és nagyon egyszerűen vihetitek el ma tőlem. Azt a kifejezést várom SMS-ben vagy Viberen, hogy őszi szünet, meg a keresztnevedet. Jó, ennyi a feladat. Tehát még egyszer, őszi szünet és a keresztneved SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra, 6 óra után pedig vedd fel a

Kelleni és Missy Elliott közös a Back and Forth szólt a Lakjegy Rádióban az FM 107.9-en, és a mentális egészségről lesz szó, ugyanis készült egy kutatás, és hát negatív rekorderek lettünk ebben is, de szerintem mielőtt a kutatás eredményeit ismertetném, egy picit vegyük át az, hogy mi is az a mentális egészség. Hát nem csupán pszichés betegségek hiányát jelenti, hanem egy belső egyensúlyi és jóléti állapot. De mit jelent a jó mentális egészség? Hát egyrészt pszichés jólét, képesek vagyunk kiaknázni a saját képességeinket, megküzdeni a mindennapi stresszel, hatékonyan dolgozni és örömet találni az életben. Aztán ott van a rugalmasság, vagy a mostanában trendi idegen kifejezés erre a reziliencia, képesség arra, hogy a nehézségek, traumák vagy változások után újra egyensúlyba kerüljünk, és ott a harmónia, összhang a test és az elme, valamint az egyén és a környezete közösségek között. És hogy mi befolyásolja pozitívan? Például az önismeret, a rendszeres mozgás, a jó alvás, a stresszkezelés és az erős támogató emberi kapcsolatok. Mik a kockázatok? A tartós, krónikus stressz, a trauma családi vagy genetikai tényezők, a nehéz élethelyzetek, például munkanélküliség, infláció, adósságok, stb. És a túlzott képernyőidő, képzeljétek. A helyzet Magyarországon? Hát a legfrissebb felmérések szerint a magyar lakosság és különösen a fiatalok körében jelentősen romlott a mentális egészség megítélése. A felnőtteknek vagy fiataloknak csak kisebb része érzi jól magát egyébként lelkileg, és erről szól a kutatás. A 18-24 éves magyaroknak mindössze 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. Ezzel hazánk negatív rekord lett a Stada Health Report 2026-os 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatása alapján. És hát a közlemény alapján a teljes népesség körében is sereghajtók vagyunk, közülük 43% értékelte jónak mentális egészségét. Ezen Magyarországon harmadik éve romlik a mentális egészség megítélése. 2024-ben a megkérdezettek 48%-a, 2025-ben pedig már csak 44% vélte úgy, hogy jó a mentális egészsége. A nemzetközi átlag idén 64%, évek óta nem változik számottevően. A lista élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Ezekben az országokban a saját mentális egészségüket jónak értékelők aránya a kutatás szerint 84, 78 és 74% volt. A magyar fiatalok körében erősebb az igény a mentális egészség támogatására, 36%-uk az egészségügy három legfontosabb fejlesztendő területe közé sorolta ezt, szemben a teljes magyar lakosság 18%-ával. Na hát kíváncsian várom a véleményeteket ezzel kapcsolatban, szerintetek mivel és hogyan lehetne javítani ezeken a számokon? Ti

0: slágerével zártuk az órát a Lakihegy Rádióban. 2 perc múlva 5 óra van, friss hírekkel megyünk majd tovább. Valamennyi térségi úton, főbb útvonalon torlódásra kell készülni, a részleteket hozom majd a hírek után, és a játékunkkal kapcsolatos infókat is ne felejtsd el, már csak 1,5 órád van hátra, hogy elküld az üzenetet, ha szeretnél belépőjegyeket nyerni az Aqualandbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok, csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskúvban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
4: Időjárás.
5: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
7: 5 óra múlt 4 perccel, és valamennyi térségi főbb útvonalon torlódásra kell készülni, de mondom, részletesen az M6-os felhajtójától Sziget-Szent Miklósig a nulláson az M5-ös irányába torlódáson, az M51-es Dunaharaszti csomópontjánál szintén. Aztán az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába szintén torlódásra kell készülni. A 6-os főúton is lassú az előrejutás az M0-ás közelében, valamint torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli-Lakihegyi Halásztelki szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi és a Sziget-Szent Miklósi részen, a Gerinc úton, a Gyártelepi Évát járónál a Gyári úton és a Műúton, a Műút és a Csépi út kereszteződésénél, a Műút és az 510-es kereszteződésénél, az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál és az 51-esnek is ezen a szakaszán számíthattok lassulásra. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. További jó utat kívánok mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
7: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, így október 8-án, csütörtökön, csénteken, kispénteken, ki hogy szereti hívni. Ami fontos és lényeges információ, hogy vigyázzatok a hazafelé úton, próbáljatok meg türelmesen vezetni, én pedig ígérem, hogy segítek a jó zenékkel, hogy gyorsabban elteljen a dugóban az idő, és játékom is van a rá. Kevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltában, részletek a Facebook oldalunkon, illetve itt adásban is mondom majd az óra második felében, úgyhogy érdemes velem tartani. Bármi közlendőtök, mondandótok lenne, akkor pedig a 0620 95 95 107-es számon elértek SMS-ben, Viberen, illetve telefonon is. Selena Gomez-zel pedig már is kezdjük az órát. Hi.

Tornaboly és a Tátátán szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és már az előző órákban is mondtam nektek, hogy a mai nappal elkezdődik az első miklósi városnapok, méghozzá este 6 órától a Nádasdi moziba várnak minden érdeklődőt egy dokumentumfilmre, aminek a címe egyébként 40 év, 40 történet, egy premier filmvetítésről van szó, részletek a sárgaház.com-on, a halászléfőzőről, a születi felvonulásról, a Városvájbról, vagyis a Kéktó Szabadidő parkos programokról, és a Városnapi Zsibongóról, a gyereknapi vagy gyerekprogramról is beszéltem már nektek, viszont az Ádám Jenő 130 koncertről még nem. Ez október 11-én vasárnap 17 órakor lesz az IT hangverseny termében. Az első miklósi Városnapok programsorozat keretében az Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai is szerepelnek. További információkért látogassatok el a helytörténeti gyűjteménynek a weboldalára, ott egyébként már a részletes esti műsor is olvasható, a program egyébként ingyenes. Ha ez még mind nem lenne elég, akkor szintén október 11-én vasárnap 15 órától, és egy jó kis előadáson vehettek részt, azért teszem fel ezt kérdően, mert egy tárlatvezetésről van igazából szó a Mentévával, aminek az a címe, hogy Amikor a bútor mesél, ugyanis a Szent Miklósház kápolnájában tart ő tárlatvezetést, ugyanis a kápolna népi motívumokkal festett bútorai nem csupán díszítő elemek, formáik, színeik és motívumaik egy-egy történetet, hagyományt és kulturális örökséget őriznek. A bútorok alkotójaként Ament Éva bútorfestő, népi évparművész, szakoktató személyesen mesél az elmúlt évek munkájáról, úgyhogy ebbe is betekintést kaphattok, és itt még mindig nincs vége a programoknak, úgyhogy amondó vagyok, hogy látogassatok el a sárgaház.com-ra, döntsétek el, hol, melyiken vesztek részt, és ami a legfontosabb, érezzétek jól magatokat, én bízom benne, hogy valamelyik programon személyesen is találkozunk majd.

egykori Zambó Jimmy dalt gondolták újra Dr. Béres és Herceg közöse, a Mit akarsz a boldogságtól című sláger szólt a Lakihegy Rádióban, 8 perccel vagyunk fél hat előtt, és hát mit akartok a forgalomtól? Leginkább azt, hogy haladni tudjatok. Hát a térségi utakon ez most nem lesz könnyű. A Nullás déli szektorán az M5-ös irányába az M6-os felhajtójától Dunaharasztig igazából nagyon lassan lehet közlekedni, és az M51-es csomópontjánál, szintén a Dunaharasztinál, na ott is megy az araszolgatás. Torlódás van a 6-os főúton, a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli Lakihegyi szakaszán, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, a Gerinc úton, valamint a Gyártelepi Hévátjárónál Gyári úton és a Műúton is. A Műút 510-es kereszteződésénél és Taksonynál, Dunaharasztinál az 51-esen, sőt az 510-esen is nagyon-nagyon lassan lehet haladni, úgyhogy mindenképpen próbára van téve mindenkinek a türelme, és ezen kívül, ha esetleg az M5-ös felé lenne dolgotok, akkor ott kiépítették az új terelést Ócsa és az M0-as autó csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé, a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-as autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Vigyázzatok magatokra, ha pedig játszani szeretnétek, akkor tartsatok velem, mert a hírek után hozom a részleteket. Most viszont Florida és Tépén Dala, a Lose.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget-Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea a rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hittól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
8: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére várhatóak az első szerelvények, amik egyébként 3 vonalra érkeznek.
7: Fontos közterületi munkálatok zajlanak Dunavarsányban. A Városgazdálkodási Kft. Az intézményi karbantartáson túl számos feladatot lát most el. A szakemberek folytatják a gajazást az iskola utcában, emellett előkészítik az ágyásokat az őszi ültetésekhez. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a Dunaparti játszóterek állat megóvására. Az önkormányzat ismét arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu weboldalon elérhetők. Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első miklósi városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
9: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesületre, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
7: Sziget-Szent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Sziget-Szent Miklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 Sziget-Szent Miklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szent Miklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Októberben is várják a családokat keddenként a Sziget-Szent Miklósi Baba-Mama klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Bec Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Rég hallottuk ezt a dalt Paulinától. Dunába hajítom, ez volt a slágerének a címe, a mikrofonnál Petyhu Ágit halljátok, én pedig játékkal jöttem nektek, hiszen csütörtök van, a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő jóvoltából ma is van páros belépőjegyem, amit a nyertes majd egy hónapon belül használhat fel valamikor. Az Aqualandben pedig már az őszi szünetre hangolódnak és készülnek a családoknak, és hát így szépen lassan csepegtetik is az információkat az október 23-a és november 1-e közötti időszakra, mert unatkozni náluk biztos, hogy nem fogtok. Természetesen aquacinema az akkor is lesz, sauna programok, sauna estek is lesznek, aztán időtlen keddek a Vitál Központban, ez azt jelenti, hogy október 27-től hosszabb nyitvatartás, még több mozi, még több sauna program vár rátok, aztán rekreációs vízes foglalkozások extra elemekkel, családi verzióban, Baracsi Eszterrel, minden nap a fedett fürdőben, aztán Joy játékszigetével, vizes aktivitásokkal, családi verzióban szintén találkozhatok ezzel október 24-én és október 31-én 16-tól 17 óráig a fedett fürdőben, és még nem soroltam fel mindent. A további információk kint vannak a Facebook oldalunkon. A páros belépőjegyet pedig ma nagyon könnyed adom, csak annyit kell elküldened, hogy őszi szünet, ezt a kifejezést meg a keresztnevedet, vagy SMS-ben, vagy Viberen a 0620 95 95 107-re, és már bizony játékban is vagy. A következő feladat pedig, hogy 6 óra után legyen nálad a telefonod, mert akkor fogom hívni a nyertest, és beszélgetni kell velem. Tehát még egyszer, őszi szünet, keresztnév, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-re.

Daigo, Khalid és a Save My Love szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,9. Képzeljétek, szuper hosszú villamosokkal utazhatunk Budapesten, ugyanis megérkeztek az első új hosszú CAF villamosok. Ebből az 56 méteres változatból még 4 érkezik, a járműveket pedig az egyes villamos vonalán fogják közlekedtetni. Erről szól az információ, amit a BKK adott közre. A korszerű alacsony padlós jármű a korábban megrendelt 51 darabos CAF flotta része. A 9 modulos villamos csak nem 56 méter hosszú, 345 utas szállítására alkalmas, a járműben 81 ülőhely áll rendelkezésre, teljes hosszában alacsony padlós, egyterű és légkondicionált utastérrel rendelkezik. A fékezéskor pedig a keletkező energia visszatáplálható a felső vezeték hálózatban. A BKK egyébként kitért arra is, hogy ez a változat a korábbiakhoz képest több ponton továbbfejlesztett kialakítású, többek között a karosszéria, az ajtók és a belső burkolatok tekintetében. A villamost a Budapestre szállítás előtt a BKK és a BKV szakemberei a spanyolországi gyártóüzemben több napos szemlén ellenőrizték. A budapesti érkezés azonban még nem jelenti a forgalomba állást, és még nem is tudok nektek időpontot mondani. Az új villamosra további vizsgálatok, tesztek és próbafutások várnak. A jármű csak a szükséges hatósági vizsgák és engedélyezési eljárások sikeres teljesítése után szállíthat utasokat az egyes villamos vonalán. A járműbeszerzés az Európai Unió támogatásával valósul meg. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege 42,863 milliárd forint. Ez az összeg 45 villamos finanszírozását fedezi, a fennmaradó 6 villamos finanszírozását továbbra is az ICOP Plus program biztosítja egyébként. Hát én csak arra leszek kíváncsi, hogy a most futó egyes villamosok, azok a kombinók, ugye? Hogy azok akkor hová helyeződnek át, hol fognak futni azok a villamosok. Na, ha erről érkezik info, majd azt is megosztom veletek.

0: Hello és a Fiúk ölébe a lányok című sláger 2 perccel 6 óra előtt a Lakihegy Rádióban. Ha még most gyorsan elküldöd az őszi szünet szót és a keresztnevedet, ahogy azt Éva, illetve Norbi is tette, akkor játékban vagy, hiszen 6 óra után valamikor megcsörgetem a nyertes. 0-20-95-95-107, erre szükséged lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem 3/4-e, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskúvban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan.
4: Időjárás.
5: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 6 óra múlt 4 perccel, és a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi csomópont között még mindig lassú haladásra kell készülni. A második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli, valamint Lakijegyi szakaszán is erős a forgalom, illetve a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, de ettől függetlenül folyamatosan lehet közlekedni. A Gerinc úton még lassú a haladás, ahogy a Gyártelepi Hévát járó környékén is Sziget-Szent Miklóson. Ezen kívül a Műút és az 510-es kereszteződésénél szintén lassú tempóra kell készülni, valamint az 51-esen Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon, ott leginkább azért, mert Taksonynál a Szent Imre úti kereszteződésnél körforgalmat alakítanak ki, és emiatt ott lassabban lehet közlekedni, ez okozza a fennakadást. Ezen kívül a Nulláson Gyál térségében az M3-as irányában még szintén erős a forgalom, emiatt lassabb tempóra is kell készülni. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
7: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
4: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
6: Üdv minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Október 8-a csütörtök van, és a koppányok ünneplik a névnapjukat. Ne felejtsétek el őket felköszönteni, és úgy elszaladt az idő, hogy teljesen elfelejtettem, hogy azt ígértem nektek, hogy az Országházról hozok majd információkat. Megérdemli, azt hiszem, hogy egy megszólalást ennek szenteljünk, de sajnos ebbe az órába sem fog beleférni, és mindezt csak azért ígértem meg, mert pont 124 évvel ezelőtt, 1902-ben ezen az októberi napon adták át a Steidl Imre által tervezett országházat, na de jövő héten majd bepótoljuk ezt is. Viszont most játékom van, őszi szünet és a keresztneved SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-re, ha még most elküldöd, akkor játékban vagy, az Aqualand jóvoltából van páros belépőjegyem, és ebben az órában már hívni fogom a nyertest, úgyhogy ne várj tovább. Destiny's Child és a Say My Name, ezzel pedig most kezdünk.

Lizzo és a Happy to be szólt a Lakjegy Rádióban az FM 107,1-en is sporthírekkel megyünk most tovább, hiszen a Tatabánya otthonába látogat Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata az NB1 ötödik fordulójának szombati játéknapján. Az SKSK-tól már az is nagy szó lenne, ha megszorongatná nemzetközi kupákban érdekelt jó ideje folyamatosan bajnoki bronzérmeket szállító ellenfelét a 18 órakor kezdődő találkozón. Kiel Winger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, tisztában vannak az esélyekkel, de mivel a Tatabánya most kezdte meg nemzetközi szereplését, remélhetik, hogy a hazaiak fáradtabbak lesznek, és éppen ezért saját csapatának nagy energiákkal kell majd játszania. Hozzátette, a felkészülés során nagyot szólt, hogy legyőzték ezt a sztárcsapatot, de ebből egyáltalán nem érdemes kiindulni. Ugyanakkor erről meríteni, vagy erőt meríteni szabad belőle a szakember szerint, és meglátása szerint épp ezért nem szabad, hogy feltett kézzel menjenek ki a pályára, hát reméljük, hogy nem is így mennek ki. Egyébként Kiel Winger Bálint elmondja majd hosszabban is a véleményét a Sziget Krónikában. Nagy arányú vereségbe szaladt bele a BKG Prima Sziget Szent Miklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A miklósiak a TFSA otthonában egy pillanatig sem voltak meccsben, és 114-51-re kaptak ki. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy az új légiós még nem állt rendelkezésre. Katona Szidónia és Takás Dorina, a két legjobb magyar játékos pedig kisebb sérülés miatt csak a padon ült, így összesen 7 kosaras tudott forgatni Horváth Richárd vezetőedző. A szakember elmondta, nem akar bebújni a sok fontos hiányzó mögé, mert akaratban is megbuktak, ennyire nem lett volna szabad összeesniük, ám reméli, ez még egyszer nem fordul elő, akármennyi hiányzójuk is van. Hát bízunk benne, hogy így lesz, a betegeskedőknek mi hamarabbi felépülést kívánunk, az eredményekről, a továbbiakról pedig természetesen beszámolunk majd.

Calvin Harris és a Desire szólt a Lakihegy Rádióban 6 perc múlva. Fél hét van, térségi hírekkel megyünk majd tovább. Még mindig erős a forgalom a nulláson az M5-ös irányába, a 6-os főúti felhajtó és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között, ezért lassabban is lehet haladni, illetve Sziget-Szentmiklóson a Gyártelepi hívátjáró környékén, Dunaharasztiban a főúton, az 51-esen pedig Taksony térségében számíthatok lassabb haladásra. A következő fél órában kiderül, ki lesz a nyertesünk a mai játékunkon, úgyhogy ha küldtél nekem üzenetet, akkor mindenképpen figyelj, maradj velem és legyen kéznél a telefonod. 0620 95 95 107, itt pedig még elértek egy fél órán keresztül. Oceana és a Cry Cry Cry, ez

0: Néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e? Akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Laki Hegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótérfejlesztések Sziget-Szent Miklóson. Az Arias Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szent Miklósváros önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szent Miklós lakótelepen, de a Bucka városrészben is lesznek fejlesztések.
7: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre. A Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mórparkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
6: Képesség címmel nyílik fotókiállítás Sziget-Szent Miklóson. A tárlatot Takács Zoltán pedagógus fotós állította össze, aki rádiónknak elmondta, a város 40. évfordulójához kapcsolódva összesen 41 kép lesz látható. A kiállítás október 9-én pénteken este 6 órakor nyílik meg a Fészek Teázóban Sziget-Szent Miklóson, a Kálvin tér 1-es szám alatt. A tárlat a Miklósi Városnapok programsorozatához kapcsolódik. Takács Zoltán hozzátette, a kiállítás három témakörre épül, amelyek középpontjában Sziget-Szent Miklós áll.
8: Három témaköré csoportosítható. Próbálom megmutatni, hogy milyen szép helyen lakunk természeti áldások tekintetében. Az, akik vesznek minket körül, mert azért vannak fontos, érdekes, számomra legalábbis fontos, érdekes, de remélem, hogy mindenki másnak is. Arcok és karakterek, vannak közöttük már eltávozott, nemrég eltávozott barátaim, művészek is, és a másik pedig az épület környezetünk.
6: Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlat feladatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Megyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Jazz Kívánság műsort, a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönségdíjasa, junior primadíjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Szigetszent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-ese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakéhegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Betyko Ágit halljátok, és már mondom is, hogy milyen időjárásra számíthatunk péntektől, vagyis holnaptól. Hát hajnalban keleten, északkeleten és délen, délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés északon várható. Számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk elsősorban a Dunántúlon és a Börzsönyben erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Kora reggel 11-16, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor, napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel mínusz 2 és 11, délután 15 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk, erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. Hajnalban 6-13, délután pedig 12-20 fokot mérhetünk. Erre számíthatunk az előttünk álló hétvégén, szóval úgy tűnik, hogy a szabadtéri programokat is simán meg lehet majd tartani az első miklósi városnapokon. Ez azt gondolom, hogy mégiscsak egy jó hír, főleg azoknak, akik az esti koncerteket várják a leginkább. It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, none teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump in all matter, why you trying to glitch? Critical scale me, whole different animal. She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Balatonhegy Rádió helyben vagyunk. Eljött a pillanat, derítsük ki, hogy ki szeretne nem csak az őszi szünetben, hanem az elkövetkező egy hónapban valamikor Ráckevére az Aqualandbe menni.
1: Jó este, Gábor vagyok.
0: Én pedig Petyko Ági a Lakihegy Rádiótól.
1: Jaj, szuper.
0: Kedves Gábor, őszi szünetben szeretnél menni csobbanni egy picit Ráckevére?
1: Igen, nagyon jó lenne.
0: Voltatok már egyébként?
1: Hát egy párszor igen, és a Lakihegy Rádióban.
0: Tényleg? Olyan szerencséd van, hogy már többször is nyertél akár?
1: Hát most igen, de az tavaly volt gyakorlatilag.
0: Ja, hát most már eltelt egy év.
1: Még nem nyert.
0: Aha, na hát akkor de szerencséd van, hogy egy éven belül újra rád került ezek szerint a sor. Szerettek ilyen termál fürdőbe járni egyébként, vagy melegvízes fürdőbe, szaunázni?
1: Hát a szaunát annyira nem, de a melegvízes fürdőt az főleg ilyenkor a legjobb.
0: Ősszel egyetértek veled. Igen. Hát, mikor kint már egy picit hűvösebb van, vagy éppen hullanak a falevelek, és ülni a jó forró vízben, hát ez tényleg nagyon, nagyon szuper élmény. Kivel mennél, hogyha te nyernéd egyébként?
1: Feleségemmel.
0: Na hát akkor kívánom nektek, hogy legyen egy szuper hétvégétek, vagy napotok, vagy hétköznapotok, mert természetesen te vagy a nyertes, azért hívtalak.
1: Ó, köszönöm szépen. Nagyon szuper.
0: Gyerkőc egyébként van, ha már így az őszi szünetet vettük célba, hogy nektek
1: van,
0: le van,
1: igen,
0: aha,
1: igen.
0: És neki akkor gondolom már várja az őszi szünetet.
1: Óvodás, de az óvodában nem lesz őszi szünet.
0: Á, értem, tehát az oviban még nincsen ilyen. Hát van, aki nem szereti az ovit, tehát lehetett volna, hogy azt mondod, hogy ó, nagyon várja, mert egyébként utálja. Nekem volt olyan ismerősöm, aki kifejezetten nem szeretett óvodába járni, én imádtam. Milyen jó volt a délutáni szundi, nem?
1: Az biztos, még most is jó.
0: Még most is jól esik. Igen, még felnőttként is jó. Gábor, kérlek, tartsd a telefont, megbeszéljük a részleteket, és gratulálok neked.
1: Köszönöm szépen.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, és aki nem nyert a játékunkon, most is elmondom, ahogy mindig próbálkozni kell, hiszen hétről hétre csütörtökön hozom nektek ezt a játékot, és hát remélhetőleg egyszer sikerülni fog. A folytatásban Sziget Krónika 7 órakor, aztán 1 óra magyar zene Krisztoffal és az imáimmal kezdünk, de lesz itt BSV, Zséda, Manuel, Burcsányi, Dallos, Bogi, Filó és még sokan mások. 8 óra után jön a Szívhangok című riportműsorunk. Örökölt sorsról lesz majd szó Szandéknál, aztán 9 óra után pedig a Süsvánnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmet, és holnap nem találkozunk, illetve hát itt az éteren keresztül nem találkozunk, de remélem este vagy a délutáni ünnepi testületi ülésen összefutunk, ha más nem, akkor este a Kéktó Szabadidőparkban, vagy szombaton a Kéktó Szabadidőparkban, vagy vasárnap este az Ádám Jenő emlékkoncerten, úgyhogy itt az éterben viszont jövő héten hétfőn jövök. Puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén.

0: obligátó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik az első Miklósi Városnapok szombaton. Akciófestészet és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Szigetszent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első Miklósi Városnapok program sorozata Szigetszent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Ekkor kezdődik a halászléfőző verseny. Is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
6: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Szigetszent Miklósi Horgász Egyesület, a Szigetszent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászlé főzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
5: Akciófestészettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Szigetszent Miklóson. Október 10-én az akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotást várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkotó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
6: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
5: Koncertekkel folytatódik szombaton a Miklósi Városnapok program sorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktól Szabadidő Parkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első Miklósi Városnapok október 11-én is folytatódik.
6: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni, 6 órától, ahol a Rock Sziget egyik külön díjas zenekar, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
5: Szigetszent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszent Miklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangversenytermében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az esemény rendezvényen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 Sziget Szent Miklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
4: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
5: Árusok jelentkezését várják a Pest Erzsébeti adventi vásárra. Azoknak az árusoknak a jelentkezését várják, akik kézműves termékekkel, különleges portékkákkal, finomságokkal vagy ünnepi kínálattal szeretnének részt venni a rendezvényen. Az adventi vásár november 19-e és december 24-e között rendezik meg. A jelentkezési határidő október 8-a. Az érdeklődők a pesterzsebetadvent@gmail.com e-mail címmel jelezhetik részvételi szándékukat. További részletek a pesterzsebet.hu oldalon olvashatók. Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, számviteli és pénztárosi feladatainak ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodási szakrendszer kezelése, a számlázása, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a Taksonyi Polgármesteri Hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Új évaddal folytatódik a Halásztelki Mentálhigién és előadás sorozat. Negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Merre halad a világ és benne merre haladok én című mentálhigién és előadás sorozat. A 2023 őszén indult kezdeményezés alapgondolata szerint a gyermek akkor lehet igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban ismét elismert szakemberek, valamint új és visszatérő előadók osztják meg gondolataikat olyan aktuális témákról, amelyek a mindennapi életben is sokakat érintenek. Szitkovicsné Varga Julia az esemény ötletgazdája rádiónknak elmondta, a programsorozat első előadását október 9-én este 7 órától tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Dr. Toma László pszichodráma és bibliodráma vezető, mentálhigiénés szakember, Mit hoz a jövő címmel várja az érdeklődőket.
7: Mit hoz a jövő, a változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És aztán végül a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Kikapott a Deac U20 otthonában Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS rosszul sikerült első fél idejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a fél időig 4 gólra zárkózott, majd a második játék részben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első fél idő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél. A TFS-e együtteséhez látogat a BKG Prima Sziget Szent Miklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Rihárda, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFS-e ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat.
8: Nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, amit a csata ellen pedig célul is kitűztünk, hogy lefussanak minket. Én azt gondolom, hogy ez a TF-nek is egyértelműen célja lesz, hogy ők gyors indításba tudjanak minket támadni. Ez lesz a legnagyobb kulcsa a mérkőzésnek. Hogyha ezt tudjuk orvosolni, akkor utána nem vagyunk a favoritjai a mérkőzésnek, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk. Igazából ezt kell főleg kontrollálnunk.
4: Időjárás.
5: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
4: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a hero. Gyere, kopi!

0: Erzsébet-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 10-én szombaton a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától az idei Rocksziget külön díjas zenekara a Foglalt áll majd színpadra. Őket követi a 4-es Street koncertje 19 órától, majd DJ Derik és DJ Pixa szórakoztatja a közönséget. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Amikor a Bútor mesél címmel tárlatvezetést tart Ament Éva október 11-én a Szent Miklós ház kápolnájában. A tárlatvezetés során közelebb kerülhetünk a magyar népi bútorfestés gazdag motívum kincséhez, a tájegységek formavilágához, a színek és díszítő elemek jelentőségéhez, és ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyben a hagyomány ma is élő, továbbadható érték. A program a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat keretében valósul meg. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Sziget-Szent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: félve késed, tébredés, téves kényszer, képzel gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hitem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínál.

0: segítünk önnek.
1: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
0: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
1: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
0: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
1: www.sarokvilla.hu.
0: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik az első miklósi városnapok szombaton. Akciófestészet és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Sziget-Szent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első miklósi városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Ekkor kezdődik a halászléfőző verseny. Is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
5: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Sziget-Szent Miklósi Horgász Egyesület, a Sziget-Szent Miklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászlé főzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
4: Akciófestészettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én az Akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotást várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkotó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
5: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak, lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
4: Koncertekkel folytatódik szombaton a Miklósi Városnapok programsorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktó Szabadidő Parkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első Miklósi Városnapok október 11-én is folytatódik.
5: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni, 6 órától, ahol a Rock Sziget egyik külön díjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
4: Sziget-Szent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Sziget-Szent Miklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangverseny termében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 Sziget-Szent Miklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
3: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
4: Árusok jelentkezését várják a Pesterzsébeti adventi vásárra. Azoknak az árusoknak a jelentkezését várják, akik kézműves termékekkel, különleges portékkákkal, finomságokkal vagy ünnepi kínálattal szeretnének részt venni a rendezvényen. Az adventi vásár november 19 10-e és december 24-e között rendezik meg. A jelentkezési határidő október 8-a. Az érdeklődők a pesterzsebetadvent@gmail.com e-mail címmel jelezhetik részvételi szándékukat. További részletek a pesterzsebet.hu oldalon olvashatók. Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi számviteli és pénztárosi feladatainak ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodási szakrendszer kezelése, a számlázás, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a Taksonyi Polgármesteri Hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Új évaddal folytatódik a Halásztelki Mentálhigiénés előadás sorozat. Negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Merre halad a világ és benne merre haladok én című mentálhigiénés előadás sorozat. A 2023 őszén indult kezdeményezés alapgondolata szerint a gyermek akkor lehet igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban ismét elismert szakemberek, valamint új és visszatérő előadók osztják meg gondolataikat olyan aktuális témákról, amelyek a mindennapi életben is sokakat érintenek. Szitkovicsné Varga Julián az esemény ötletgazdája rádiónknak elmondta, a programsorozat első előadását október 9-én este 7 órától tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Dr. Toma László pszichodráma és bibliodráma vezető, mentálhigiénés szakember, Mit hoz a jövő címmel várja az érdeklődőket.
6: Mit hoz a jövő, a változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És aztán végül a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Kikapott a Deac U20 otthonában Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKSR rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél. A TFS-e együtteséhez látogat a BKG Prima Szigetszentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Rihárda, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFS-e ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat.
7: Nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, amit a csata ellen pedig célul is kitűztünk, hogy lefussanak minket. Én azt gondolom, hogy ez a TF-nek is egyértelműen célja lesz, hogy ők gyors indításba tudjanak minket támadni. Ez lesz a legnagyobb kulcsa a mérkőzésnek. Hogyha ezt tudjuk orvosolni, akkor utána nem vagyunk a favoritjai a mérkőzésnek, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk. Igazából ezt kell főleg kontrollálnunk.
3: Időjárás.
4: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.

0: Szívhangok, az életre valók műsora.
1: Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Mai vendégem, mint mindig, Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, de hívtunk egy szakembert is a témához. Méghozzá Bojnitzer Tom, családállító szakember, coach a vendégünk. Fontos téma, örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatainkra. Erről fogunk most beszélgetni. Manapság azért eléggé népszerű, azt gondolom, az a téma, hogy örökölt sors, de arról talán kevésbé beszélünk, hogy ez a párkapcsolatunkra milyen hatással lehet, mármint az, amit mondjuk a családi rendszerünkből hozunk. Úgyhogy erről beszélgetünk ma Tommal, illetve Gabival.
2: Nagyon könnyű címkéket aggatni emberekre, mert ebben a felgyorsult világban baromi egyszerű azt mondani valakire, hogy ő narcisztikus, nem nézzük meg, hogy mi van mögötte. És éppen ezért pont az előző példa, vagy a beszélgetés előtti példára utalnék, hogy nagyon sok olyan workshop létezik, ahol gyógyítsuk ki magunkat az anyasebből, apasebből, de ezt nem lehet általánosítani. Én nem hiszem azt, hogy mindenkinek van anyasebbe, apasebbe, és ugye kérdeztétek, hogy nekem milyen gyerekkorom volt. Én úgy emlékszem rá, hogy nekem tökéletes, csodálatos gyerekkorom volt. Egyke gyerekként imádtak a szüleim.
1: Érdekes, hogy te úgy fogalmaztál, hogy te így emlékszel rá. Itt ez a kulcs, hogy az ember hogy emlékszik rá, aztán lehet, hogy a valóságban lehet, hogyha valakinek elmesélni, de azt mondaná, hogy hát ez azért nem volt annyira tökéletes, de a lényeg, hogy te így emlékszel rá.
2: Hát nagyon jó füled van egyébként, nagyon jó kihallod a vezérmondatokat. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember az emlékezetébe hogyan idézi föl, vagy hogyan teszi el ezeket a dolgokat. És ugye aminek a másik véglete az, amikor valakinek nagyon rossz, és most ne is menjünk bele, hogy milyen történetek lehetnek, de akkor pedig mondjuk egy lehasítás nevű mondjuk pszichológiai fogalommal, amikor nem akar emlékezni valaki.
1: De ez egy önvédelmi mechanizmus, nem? Tehát, hogy annak haszna van.
2: Hát persze, mert ugye az embernek az egyetlen és legfontosabb dolog az a túlélés. Tehát ez évezredek óta így van, először a mamutokkal küzdöttünk, most a podcastekkel, szóval mindenfélékkel, ahol az embernek túl kell élnie egy-egy helyzetet, és pont ugyanilyen dolog ez, hogy egy-egy emlék annyira meg tudja nehezíteni, vagy esetleg megkeseríteni, vagy annyira traumatizálja az ember életét, hogy mondjuk lehasít ebből valamit. Hála Istennek nekem, tehát attól függetlenül, hogy a szüleim elváltak, de olyan mintát láttam például válásra is, hogy utána, amikor már nekem gyermek születtek, akkor a szüleim mindenki a saját párjával közösen együtt voltunk karácsonykor, nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. Jó, hogy ebben azért most nem szeretném most itt nagyon messzire menni ebben a történetben, de én ugye pszichológiát tanultam egy darabig, mert aztán egy picit szűknek éreztem ezt a kabátot, és akkor ezt abba hagytam. De elég sok időbe telt, mire ez a családterápia, mondjuk a saját családomnál működött, volt egy nagyon kedves pszichológus barátom, és akkor úgy leültek, és azt mondták, hogy ők a gyerek miatt, jelen esetben én voltam, azt mondták, hogy érdemes nekünk jóba lenni, hiszen mi, akárhogy is alakul az életünk, mi mindig össze leszünk kötve, akár a gyerek által, akár az egyet eltöltött 20-30-50 év után, és hát most nem csak a mi családunk, hanem bárki másé, és én azt gondolom, hogy ez egy követendő példa.
1: Hú, ez nagyon érdekes, amit most mondasz, mert erre is azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez a jellemző, és hát gondolom, Gabi, nálad ugye eléggé sok pár is megfordul, és alapvetően azért nem ez a jellemző, hogy akkor, ha van már közös gyerek, hogy akkor tartsuk a gyereket szem előtt. Ez nagyon jól hangzik, de aztán a gyakorlatban nagyon sokszor nem így van, hanem kicsit azt tapasztalom, azt hallom innen-onnan, nekem ebben mondjuk nincs tapasztalatom, tehát inkább hallomásból, hogy így valahogy a gyereken keresztül szeretnének egymásnak ártani, egyébként a, hát most már így ex-párok, és azért nyilván ez nem jó, mert ez a gyerekre van valamilyen hatással, de hogy miért lehet ez? Ott még nem múltak el az érzelmek, ott még van a düh, a harag. Miért lehet ez?
3: Hát véleményem szerint nagyon sokszor valamilyen fajta sebb van ott, ami nincsen kigyógyulva, vagy nincsen meggyógyítva, és nagyon sokszor ilyen hatalmi harcokat játszanak a szülők, és igazából nem csapatként működnek együtt. Én azt gondolom, hogy a gyerekek alapvetően nem tehetnek arról, hogy a szülőknek a érzelmi viszonya megváltozik. Én azt is látom nagyon sok családnál, hogy ugye családot üzemeltetnek, párkapcsolatot nem, és mivel a párkapcsolatot nem üzemeltetik, előbb-utóbb valami fogott történni, hogy megjelenik egy harmadik személy, és elválnak, vagy nagy nehezen belekezdenek abba, hogy újra egymáshoz közeledjenek. Én azt gondolom, hogy amit a Tom is mond, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek a lelki egészsége érdekében fontos az, hogy a szülők azok partneri viszonyban maradjanak, hiszen akármit is csinálnak, ők mindig egy család maradnak. Uh-huh. És azért az nem mindegy, hogy a következő új pár például mit gondol, majd a volt férjről, vagy a volt feleségről, de szerintem az egy nagyon jó gyakorlat, hogyha ha jóba vannak egymással, és a gyerekek érdekeit nézik. Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekeken keresztül szeretjük a másikat. És hogy vannak dolgok, amik elmúlnak, és ennek is helye van az életben.
2: Azért izgalmas, amit most a Gabi mondott, meg eleve a kérdés felvetés, mert ugye nem terveztük, hogy fog alakulni a mai beszélgetés, de volt egy vezér címünk, hogy ez az örökölt sorsunk, és ez nagyon nagy mértékben befolyásol bennünket. Tehát ha visszautalhatok akkor az eredeti témánkra, hogy például egy család hogyan tud együttműködni, azután, hogy például már az a bizonyos kapocs, az a szerelem, az a szeretet elmúlt, ez nagy mértékben függ attól, hogy mit hozunk otthonról. És mi eredetileg most a sajátunkról beszéltünk volna, de ez ugyanígy igaz a fölöttünk lévő generációkra, transzgenerációkra. Mit láttunk, mit örököltünk, mit hallottunk, mit éltünk meg gyerekként például. Tehát, hogy valaki, aki ugye nap mint nap találkozom a klienseimnél, ugye elsősorban családállítás vagy coaching alkalmával, abban, hogy azt gondoljuk, hogy ez a mi általunk követett példa, ez a mi életünkből jön. És akkor elkezdjük egy picit így, tudod, a hagymahéját, ahogy a Shrekből tanultuk szépen lehántani, és kiderül, hogy hát ez már akár több generáció óta is például egy női minta a családban. És Böszörményi Nagy Iván kiváló kutató, akinek az elméletében megjelenik a lojalitás. És ugye ez a lojalitás konfliktus, és ezzel tényleg nap mint nap találkozom, bizonyára ismeritek ezt a kifejezést, amikor az ember azt gondolja, hogy ő nem lehet boldogabb, mint az édesanyja. Vagy ő neki nem jár több anyagi siker, mint az édesapjának. És ezt a magáénak véli ezt a gondolatot, de aztán egyszer csak kiderül, hogy hoppá, hát ezt már én hoztam magammal.
1: Nekem mindig az merül fel fontos kérdésnek ilyenkor, hogy itt mennyire tudatos, vagy mennyire tudattalanul működnek és aktiválódnak ezek, akkor most beszéljünk sémákról akár, illetve hogy hol kezd kicsi lenni a kabát, szóval, hogy hol kezdi el az embereket ez zavarni, egyáltalán őket kezdi el zavarni, vagy a környezetét kezdi el zavarni, vagy a környezete veszi észre, hogy kicsit kilóg a lóláb, vagy az, hogy figyelj, ez igazából nem is biztos, hogy a te személyiségedhez tartozik, csak ezt láttad otthon, és ezért viszed magaddal.
2: Egyrészt nagyon jó felvetés, és pontosan így van. Tehát, hogy az emberek nem tudják függetleníteni magukat attól, ahonnan érkeztek. Nézzünk egy egyszerű példát, jó? Tehát van egy párkapcsolat. Valakivel találkozom, új kapcsolat, egy férfi és egy nő, és ne is menjünk most ebbe jobban bele, de egy kapcsolatról beszélünk, ahol két ember van, és ott nem két ember érkezik egy kapcsolatba. Ott a két embernek a teljes családja megérkezik ebbe, hiszen ő lehet, hogy azt gondolja magáról, hogy ő egy teljesen önálló személyiség, de mindeközben látott valamit egész kisgyerekként, úgynevezett szocializációs korszakban, amikor otthon élt a szüleivel, akik kimondatlan dolgokkal, nem jó szó, de megfertőzik az embert, hiszen egyszerűen magamba szívom azt. Hát honnan tudnám, hogy mi a helyes, hogyha nem azt látom? Vagy honnan tudom, hogy ez nem helyes, hogyha ezt látom?
1: Egyébként nézzük már meg, ez nagyon érdekes, amit mondasz, akár Gabi hozzád is szólhat a kérdés, hogy körülbelül hány éves korban kezd el kapizsgálni a, hát még fiatal, még talán gyereknek is nevezhetjük, hogy lehet, hogy nem minden úgy van, ahogy én anyától meg apától látom. Tehát, hogy mikor kezd el úgy gondolkodni, hogy fú, hát anya meg apa nekem azt mondta, hogy az alma csak piros lehet, de hát én az iskolába zöldet kaptam, akkor most ez hogy is van?
3: Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet korhoz kötni. Az teljesen biztos, hogy amikor a tinédzserkor megjelenik, akkor van egy ilyen identitás krízis, és ott nagyon sokszor a gyerek a saját szülei elvei ellen megy, és akkor ott próbálgatja a szárnyait. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy az ember akkor kezd el úgy igazából ezzel foglalkozni, amikor nehézé válik az élete valamilyen területen.
1: És ott kezd el gondolkozni,
3: és hogy akkor valami... mondjuk nem működik neki a párkapcsolat, vagy nem működik neki a pénzügyi teremtést, vagy lebetegszik. Ugye a fizikai testünk, hogyha lebetegszik, az mutat nekünk mindig valamit. Tehát, és akkor elkezdünk indulni valamilyen úton.
1: Mi is indulunk, de csak egy zenényi útra, utána pedig visszatérünk Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, vendégünk Bojnicer Tom, családállító terapeuta, coach, a témánk pedig továbbra is az örökölt sorsunk hatásai a párkapcsolatra, bár azt gondolom, hogy annyira széles skálán mozog ez a téma, hogy mint ahogy most is, így a következőkben is több mindent is érintünk ezen a témán kívül is.

0: főleg, hanem...
1: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
2: Továbbra is a témánk az örökölt sorsunk hatásai a párkapcsolatra, de beszéljünk egy picit arról, hogy vajon fiatal felnőttként, mikor jön el az a pont, amikor azt érezzük, vagy azon kezdünk el gondolkodni, hogy amit otthonról hozunk, amit a szüleink, anyukánk, apukánk, nagyszüleink mondtak nekünk a világról, az nem biztos, hogy feltétlenül úgy van. Vendégünk továbbra is Bojnicer Tom, családállító, terapeuta, coach, illetve természetesen itt van Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens. A kérdés tehát adottom, mikor vesszük észre, mikor kezdünk el azon gondolkodni, hogy nem biztos, hogy mindent feltétel nélkül el kell hinnünk és fogadnunk arról, a világról, amit mi otthon kapunk, amiről mi otthon tulajdonképpen kapunk egy képet, aztán lehet, hogy utána, amikor tényleg belekerülünk már az iskola rendszerbe, vagy akár később bármilyen rendszerbe, legyen szó munkahelyről, hogy egyáltalán eljön-e az a pont, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy nem minden úgy van, ahogy otthon tanultuk.
3: Csak kérdést azért pontosítanám, mert nem biztos, hogy valaha is rájön, hogy nem stimmel valami.
2: Ezt is szerettem volna kérdezni, hogy feltétlenül mindenki rájönne, vagy elkezd ezen gondolkozni.
4: Hát ez ugyanaz, mint a Matrixban. A piros tabletta, meg a kék tabletta.
2: Meg nekem
4: a lehetőség megvan rá, igen, a változásra.
2: Igen. Mondj csak, nyugodtan.
4: Nem csak a kérdés az, hogy az emberben van-e hajlandóság arra, hogy változzon? Vagy így neki most pont jó úgy, ahogy van?
2: Nekem van olyan ismerősöm egyébként, és most behozok akkor egy címkét idézőjelbe, ezt az infantilizációt, tehát hogy akit úgy nevelnek, még nem tudom, 40-50 éves férfit is, hogy anya kicsi fia, és van ilyen, ott kevésbé látom azt, hogy ő igényelni, vagy igényelni, de nem mer mondjuk kilépni, vagy megváltozni, viszont általában minden másban azért azt látom, hogy azért úgy próbálgatják, hogy mégsem úgy, hát azért felnőtt emberként már csak szabadjon már kipróbálni, meg a családomban mondjuk más szokásokat bevezetni, vagy máshogy csinálni a dolgokat.
3: Hát igen, de ez szerintem egy nagyon egyszerű példával tudom szemléltetni, tehát van egy csomó olyan fiatal, aki nagyon fiatalan elköteleződik, tehát mondjuk 14-15 éves korában belemegy egy párkapcsolatba. Nem úgy, hogy...
2: Ez tényleg jó fiatal, igen.
3: Hát jó, de mondjuk az első szerelem. Uh-huh. És valamiért ez egy különleges eseményként 10-15 évig végig kíséri az életét. És mondjuk 30 éves korában rájön arra, hogy... Ahogy szoktuk mondani, ugye az étlapon nem csak csirkemell szerepel, hanem van rántott sajt is. Uh-huh. És nem biztos, hogy észreveszed, hogy veled van a baj. Tehát, hogy egyszerűen uh-huh. neked az lehet komfortos attól, hogy esetleg a külvilág azt mondja, hogy na hát ez mit csinál. Mert attól a te életed még lehet jó. A te életed az a te életed. Tehát én mindig azt mondom, hogy nem kell mindenképpen valakibe belemagyarázni a traumát. Akkor kezdődik a traumatizált életből való kilépési vágy, amikor már tényleg azt érzed, hogy úristen, nem tudok tovább, nem tudok megtenni egy lépést előre, mert a lábam mindig hátrafele vinne. Uh-huh. Családi lojalitás, legyen ez bármi, olyan konfliktusok, amiket te hétköznapinak vélsz, teljesen szokványosnak érzed, de valójában a környezeted által ez nem egy hétköznapi történet. Azt mondják, hogy úristen, hát 30 éves vagy, hogy 50 éves vagy, még mindig édesanyáddal élsz. De neked ez egy normális állapotnak tűnik.
2: Ez amúgy tényleg nagyon érdekes kérdés, hogy akkor mi az, ami ösztönöz a változtatásra, vagy akár mondjuk egy családállításra elmenni, egy szakembert keresni, az, hogy mások nyomasztanak idézőjelben ezzel, vagy az, hogy benned megfogalmazódik az, hogy lehet, hogy itt valamit kéne változtatnom.
4: Én azt gondolom, hogyha eléggé fáj valami, akkor fogsz nekiállni. Amikor azt látod, hogy ott vagy 50 évesen, és még nincs egy normális párkapcsolat.
2: És szerintetek tartanak ott ma az emberek, legalábbis itt Magyarországon, hogy azt mondom, hogy jó, hát akkor most kezdjünk el ezzel foglalkozni.
4: Én azt veszem észre, hogy egyre több fiatal jár hozzám, egyre több fiatal házaspár jár hozzám, és azt is észrevesztem, hogy az ilyen 50-40 év fölöttiek is szállingóznak befele.
2: Na jó, de miért? Mi a
4: azért,
2: cél?
4: Mert nem működik valami. Uh-huh. Mert rájön arra, hogy nem jó a házassága, rájön arra, hogy mondjuk nem tud teremteni pénzt. A fiatalok meg azért, mert, és ez nagyon fontos, És pont amit előbb kérdeztél, nekem van olyan fiatal kliensem, aki például így mondta nekem, hogy ő nagyon szereti a szüleit, de azt érzi, hogy ez vannak olyan területek, amiben ők nem azt a mintát adták neki, amire neki szüksége lenne. És én ilyenkor azt szoktam neki mondani, hogy mit szeretne? Szerinte hogy néz ki egy számára ideális család, vagy egy ideális párkapcsolat, ideális nő, vagy egy ideális férfi? És ez nem azt jelenti, hogy hogy szokták 90-60-90 a nőknél, vagy nem tudom.
0: Ja, ez milyen, a tökéletes test?
4: Igen. Nem erről van szó, mert hogy nagyon jól tudják a határaikat, nagyon jól tudják, hogy mit szeretnének, és ez nem a nagy külsőségekről beszélnek, hanem inkább ilyen lelki kapcsolódásról.
3: Annyi aspektusa van minden egyes kérdésednek, és nagyon örülök, hogy így egymásra találtunk, akkor most így hárman, mert mindenhez lehetne hozzáfűzni valamit, de én azt gondolom, hogy itt sem lesz egy és oszthatatlan igazság. Tehát mindenkinek megvan a maga ideája, mindenkinek megvan a maga élete, és ki később, ki korábban valahogy rájön arra, hogy érdemes lehet, ha úgy érzi, változtatni. Uh-huh. És akkor fog elmenni majd talán szakemberhez. És ugye Gabival egyetemben én hozzám is nagyon sok pár jár párkapcsolati tanácsadásra, coachingra, és azt látom, hogy a mai, és nálam is nagyon nagy szerencsére azt mondom, hogy nagyon sok fiatal, ami most a fiatalt, azt ugye érdemes kategóriákba, nem biztos, hogy érdemes kategóriába sorolni, de azt mondom, hogy 30 év alatti fiatalok, akik esetleg házasság előtt vannak, és már most szeretnének egy picit jobban megismerkedni egymással. Na, ez egy nagyon ritka állapot, ilyennel az elmúlt években 2-3 pár volt összesen, akik azért, hogy a házasságnak úgy tudjanak neki menni, hogy már megismerik egymást, és feltárjuk azokat az esetleges traumatizált állapotokat, amit a szüleiktől vagy bárhonnan a szocializációjuk során összeszedegettek. Ez egy nagyon különleges dolog, és erre nagyon büszke vagyok, nem magam miatt, hanem azokra a fiatalokra, akik így gondolkoznak. Uh-huh. Ez nagyon ritka ez a felelősség teljes, hogy úgy menjünk bele egy házasságba, úgy menjünk bele egy tartós kapcsolatnak a legalizálásába, házassági formában, hogy az mondjuk egy kicsit kitisztított kérdés.
2: Egy kicsi zenei pihenőre megyünk, maradjatok velünk a folytatásban is, ha tehetitek, Nyiki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint vendégünkkel, Bojnicer Tom családállító terapeutával, kóccsal beszélgetünk az örökölt sorsunk hatásairól, mégpedig a párkapcsolatra milyen hatással vannak. Ezek az otthon eltanult, otthonról örökölt dolgaink, egy zene is, jövünk vissza.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatokra. Még mindig ez a témánk. Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel, valamint Bojnicer Tommal, családállító terapeutával, kóccsal. Gabi itt a szünet alatt mindenképpen jelezte, hogy szeretne még a témához valamit mondani, úgyhogy itt a lehetőség.
2: Nagyon fontosnak tartom azt, hogy én szeretem a kérdőíveket, hogy legyen valamilyen produktum, amit csinálunk. Én a Thomas Kéman kérdőívet szoktam alapvetően így kitöltetni a párokkal, és minden párnak van egy veszekedési forgatókönyve. Ez kettő vagy három mindig szokott lenni.
1: De ez ilyen tudatalatti? Tehát nem annyira tudatos, hanem ahogy
2: mindig ugyanúgy fejeződnek be a veszekedése. Tehát általában ezt hívjuk forgatókönyvnek, vagy én ezt hívom forgatókönyvnek, és nagyon sokszor én van, hogy leíratom velük ezek a veszekedési forgatókönyvet, hogy ez így hol történik, és hogy lássák azt, hogy hol lehet ezt megállítani. A másik az, hogy mi használjuk, vagy én minden páromnak elmondom a time-out technikát, mert amikor idegesek vagyunk, akkor harából beszélünk, akkor veszekedni, akkor veszekszünk, nem vitatkozunk, veszekszünk.
1: Mi ez a harából? Ugye nem harabot akartál mondani, hanem az
2: ilyen erőből. Aha. Ugye egy férfivel szemben nehéz veszekedni, mert a férfinek ugye az amigdala ilyenkor bekapcsol neki, és akkor utána jön egy ilyen sötét felhő, vagy nem tudom, és a férfiben ilyenkor egy ősi ösztön elindul. Ugye a prefrontális kéreg az, ami a optimális esetben ugye működik, tudja a dolgokat, és amikor valamilyen veszélyhelyzet jön, ez az üs és szaladj verzió, amigdala bekapcsol, és a férfiaknak ugye az ősi ösztönök miatt ez mindig bekapcsolódik, hogyha veszélyt éreznek. Én azt gondolom, hogy egy nő nem tud soha nyerni egy férfi veszemben, veszekedésben, mert biztos, hogy vesztesek leszünk, és feszült helyzetben nem tudunk érdemben jó döntéseket hozni. Azzal csak a másikat megbántjuk, és annak nem sok értelme van. És én ezért szoktam alkalmazni a time-out technikát, ami azt jelenti, hogy amikor látják, hogy komolyodik a veszekedés, tehát már nem vitatkoznak, hanem átmennek veszekedésbe, akkor kimondanak egy szót, és mindenki tudja, hogy az a szó, az a time-outot jelenti, és ilyenkor elhagyják a teret valamelyik, 20 percig nem beszélgetnek, maximum egy órán keresztül, és utána viszont átbeszélik a dolgokat, és nagyon fontos, hogy az beszélik át, hogy mi az én egyéni felelősségem abban, hogy ide jutottunk, és most a Tomra vagyok kíváncsi.
3: Ez egy nagyon optimalizált verziója a veszekedésnek, és én egyébként abszolút adnám, hogyha ez így tudna működni a családokban. Abban nem értek teljesen egyet, hogy egy nő nem nyerhet egy férfival szemben, mert szerintem ugye most nézzük meg az ősi mintát. Ugye a nő a tűzőrzője, aki otthon van, tehát megvan a klasszikus szerep. A férfi elmegy vadászni, ő hozza a mamutot, művédi meg a családot mindentől. Ezek a klasszikus szerepek. Az a probléma, hogy a 21. századra ezek a klasszikus szerepek teljesen összemosódtak. Elfogytak, kiértéktelenedtek. Ami azt jelenti, hogy persze a férfi elmegy vadászni, ugyan nem mamutra, hanem állásra és sok pénzre, de a feleség, vagy a hölgy, vagy a pár, bármely más tagja, az ugyanezt csinálja. Tehát most már a nők is ugyanúgy ennek a borzasztó szónak, ez az emancipációnak az áldozatául estek, hogy őnekik is karriert kell építeni. Nem is ez a lényeg, mert most nem a jó és rossz, hiszen ezt meg is beszéltük, és ez abszolút igaz. Nincs jó és rossz, csak más. Minden családban más. De összességében már az erőviszonyok nem azt mutatják, hogy a férfi jön a kőbaltával a mamut elejtése után haza, a nő pedig szép csendben fújdogálja otthon a tüzet, hanem ő maga is egy kőbaltás tűz őrző lett, mert ma már, és akkor itt a visszakanyarodva egy mondatra, aztán összemosódik már megint minden, de hogy örökölt sorsunk, szóval, hogy azt láttuk, hogy a szüleink hogyan élnek, hogyan csinálják ezt a harcot, csak azt ki kell mondani, hogy a 21. századra most már az AI-tól, az internettől és mindentől annyira felgyorsult a világ, hogy az emberek annyi ingert kapnak, hogy inger bőségben szenvedünk, tehát nem inger szegénységben, és ezáltal az a fajta tűrőképesség, az a fajta alap hangulat, amivel hozzáállunk bárkihez, az szerintem nagyon sok csorbát szenved. Tehát mire a férfi hazaér, addigra a nő már olyan ideg állapotban van, hogy szoktuk ideg állapotba kerül, ahogy szoktuk mondani ezt, hogy lehet, hogy semmi nem történt, de már az első szóra összeugranak. És egy ilyenben az eredeti mondatodra nem érzem azt, hogy mindig a férfi tud nyerni. Egyébként meg azt gondolom, hogy egy veszekedésben senki nem tud nyerni. Legfeljebb jól tudjuk hasznosítani azokat az információkat, amit ott ha és amennyiben timeout-tal, vagy bármi más stop szóval, vagy bármivel meg lehet állítani egy ilyet. Hát én nagyon büszke vagyok rád, hogyha nálad ez működik. Én nem nagyon tudom a klienseimet, hogyha olyan állapotba kerülnek, ideg állapotba kerülnek, akkor általában a timeout vagy a stop szabály az nem tud olyan jól működni. De legyen így, én azt kívánom, hogy ez egy nagyon jó dolog lenne, ha ez tudna működni.
1: Mi az, ami tud? Akkor mit tudsz nekik ilyenkor mondani, hogyha... Ugye eredetileg az volt a kérdésem, hogyha egy teljesen más mintázatot hoznak otthonról, konfliktuskerülő, konfliktusmegoldó, beszéljük meg, szőnyeg alá söpörjük, tehát ennyire ilyen ellentétes mintákat hoznak otthonról, gyakorlatot.
3: Ugye azt tudjuk mondani, legalábbis az én tapasztalatom alapján, hogy az ellentétek vonzák egymást, ez egy régi mondás. És ilyen értelemben abban nincs baj, hogyha az egyik konfliktus kerülő, a másik pedig inkább beleáll a dolgokba, vagy az egyik szereti kimondani a dolgait, a másik pedig inkább magába forduló. Ezzel nincs baj. Én mindig azt mondom, hogy és a világon nem csak a párkapcsolatban, hanem mindenben az a baj, ha ez szélsőséges formában jelenik meg. Tehát nem az a lényeg, hogy én kimondom és te nem, hanem az, hogyha én annyira mondom ki, te pedig annyira nem, hogy ebből már konfliktus lesz. Mert miért ne lehetne az, hogy az egyik egy olyan nyugodt természet, nem mondja ki, persze aztán majd évek múlva tökő lesz, mert jön hozzám, és sok pénzt keresek rajta, de összességében valószínűleg ez egy jól működő párkapcsolat tudna lenni. Aha. Mert az egyik egy képes befogadni ezt a sok-sok energia töbletet, amivel a másik megérkezik, de hát szóval mi most folyamatosan próbálunk olyan dolgokat modellezni, amit nagyon nehéz és nem is lehet tulajdonképpen, de hogyha a kérdésedre, én szerintem abban nincs baj, hogyha egy párkapcsolatba úgy mennek bele emberek, hogy ők esetleg kicsit közepesen vagy nagyon-nagyon különböznek egymástól, csak ne szélsőséges legyen ez a dolog, tehát ne az legyen, hogy én mindenáron a saját igazamat akarom bizonyítani, te pedig annyira magadba fordulsz ettől, hogy bármi olyan levezetést keresel, ami már nem egészséges, és akkor nem is nevesítenék itt dolgokat, hogy hova szoktak fajulni az ilyen dolgok.
1: Azt hiszem, ránk fér egy kis zenei pihenő, folytatjuk utána Nyéhi Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel, illetve Bojnicer Tom családállító szakemberrel, kóccsal, örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatra. Ez továbbra is a témánk. Várunk titeket vissza!

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Laki Hegy Rádióban.
1: Köszi, hogy itt vagytok, ez továbbra is a Szívhangok podcast. Én még mindig Bredák Szandi vagyok, a vendégeim sem változtak. Nyiki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, és Bojnicer Tom, családállító, terapeuta, coach. A témánk továbbra is az örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatainkra. Hogyan lehet felismerni, hogy akár például egy vitában, egy konfliktus helyzetben, vagy bármilyen családi helyzetben, párkapcsolat helyzetben két család története találkozik, de mondom máshogy, felírtam három talán szinoníma, áttétel, projekció vagy séma kivetítés. Tehát, amikor, most akkor maradjunk megint a konfliktusnál, hogy amikor van egy helyzet, egy konfliktus, honnan tudom, van-e bármilyen ilyen jelző, hogy ez tényleg annak a helyzetnek szól, vagy bekapcsolt nálam, hogy amikor apukám ezt meg azt csinálta, mondok konkrét példát, például szegény férjem nem tehet róla, de például amikor hatszor visszakérdez valami miatt, tiszta ideg leszek, mert nekem apukám nagyot halló, illetve hát ilyen alkalmi süket mondjuk így, az agyamra ment mindig ezzel, hogy mindig 60-szor visszakérdezett, vagy például nem tudom, ha valaki sokat tüsszent egymás után, az is idegesít, mert ennek is megvan az oka, hogy miért. De ez az én dolgom, ezzel nekem van dolgom. Ettől függetlenül már feszült leszek, már nem úgy szólok hozzá, és már jön a konfliktus. Tehát áttettem azt az érzelmi állapotomat, ami 10 évesen felidegelt, a mostanra, amikor semmi köze a mostani helyzetnek ahhoz, és hát remélem, és bízom benne, hogy nem jövök az egyetlen ilyen, aki én mondjuk már talán néha tudom ezt tudatosítani, de nagyon sok helyzetben valamikor nem is tudja az ember tudatosítani, vagy valaki leteszi, mint ahogy itt, egy, nem tudom, a pasi a poharat úgy, hogy nincs alátét. A Joyce ettől ki van, mert az anyukája mindig ki volt. Tehát, hogy értitek, mire akarok célozni, hogy hol van az a pont, amikor az ember tudja tudatosítani, hogy ez most nem ennek a helyzetnek szól.
2: Hát szerintem ahhoz nagyon-nagyon ismeret kell, hogy valaki ezt hogy ezt meg tudja állapítani, és nagyon sokszor minta alapján működünk.
1: Mm-hmm. Automatizmusok tehát, által nem? Annyira hát nehéz.
2: Ezek olyanok, olyan mintáink, amik belénk vannak égve. Mm-hmm. És szerintem egy párkapcsolatban főleg az, én úgy szoktam ezeket definiálni, hogy amikor találkozunk, akkor ugye, amit a Tom is mondott, két család találkozik, és ez olyan, mint a két hátizsák lenne rajtunk. És hogyha mondjuk a konfliktusainkat nem beszéljük meg, akkor vagy egy követ, vagy egy kavicsot, vagy egy sziklát beletesszünk ebbe a hátizsákba. Mm-hmm. És egyre terheltebb lesz a párkapcsolat. És azt gondolom egyébként, hogy ahhoz nagyon tudatos párkapcsolatban kell élni, hogy mondjuk ne a gyerekkori mintáink, azok, amik mondjuk bekapcsolódjanak, hiszen automatizmusan ez megjelenik.
1: Oké, de például amikor nálam mondjuk ez a példa van, most nyilván csak azért hozok konkrét példát, hogy érthető legyen, hogy igen, akkor megint háromszor visszakérdezett, és sajnos én agresszíven reagáltam, akkor előtte, mielőtt reagálok, veszek egy mély levegőt, elszámolok 3-ig, és tudatosítom, hogy ez nem ennek szól. Sőt, nekem volt már olyan, hogy el is mondtam, hogy ne haragudj, nem a te hibád, tudom, hogy nem hallottad, de benyomsz nálam egy triggerpontot ezzel, és az agyamra megy. De nem te, hanem maga a helyzet vált ki belőlem egy feszültséget.
3: Ez így van.
4: Ez abszolút így van, és tényleg csak csatlakozni tudok ahhoz, amit Gabi mondott, hogy az ön is...
1: Nem csak, hogy ezt akartam kérdezni, csak hogy akkor ez komoly önismeret kell ehhez, meg hogy hány és hány olyan konfliktus lehet, aminek amúgy ez az alapja, hogy a reakcióm nem is neki szól, hanem valami korábbi dolognak, csak ezt nem ismerem fel.
4: Hát persze, ezt nem ismered fel, hiszen nem tudod magadat folyamatosan kívülről figyelni. Benne vagyok, tehát ha belállok egy szekrénybe, nem tudom odébb tenni. Benne vagyok, tehát nem tudok ebben mit kezdeni, és muszáj. Éppen ezért azt gondolom, és akkor az egyik kedvenc témámnál tartunk, ha már így behozhatom, ugye, és örülök, hogy Gabi ezt így behozta már, ez az önismeret. Tehát, hogy nem véletlenül gondolom ezt rendkívül fontosnak, és tényleg csak azért említem meg, hogy nálam például az iskolában külön önismereti folyamat van 14 hónapon keresztül, mert én azt gondolom, hogy ha saját magammal tisztában vagyok, sokkal könnyebb utána másnak esetleg, nem is azt mondom, hogy tanácsot adni, csak kísérni. Én szeretem ezt a kísérő fogalmat, mert ez egy fontos része a dolognak. De hogy az önismereti csoportoknak szerintem ezért van abszolút létjogosultsága, hogy az ember, hogyha ventilál. Tehát tulajdonképpen ki tudom ventilálni magamból olyan közegben a problémáimat, ahol még akár megoldás is születhet rá. Mert ezt otthon nem biztos, hogy a férjed megérti, hogy a hatodik visszakérdezés az nem neki szólt, hanem egy minta alapján. De ha ezt tudod, és már megfigyelted magadon, egy olyan csoportban, ahol szinte mindenkinek van egy tüsszentős vagy visszakérdezős története, akkor ott ez nem tűnik negatívnak egyáltalán, és hogy te is jobban meg fogsz nyílni, sokkal jobban mögé fogsz látni a történetnek, ráadásul, hogyha ott van egy kiváló szakember, mondjuk, mint a Gabi, akkor azt jól lehet kezelni az ilyen helyzeteket, és nagyszerűen lehet ebben fejlődni. Én abszolút hiszek az önismereti csoportokban, hiszek az önismeret folyamatában, hiszek abban, hogyha az embernek nincs megfelelő önismerete, akkor kicsit ilyen félkarú óriás lesz egész életében, mert nem tudja egyszerűen, hiszen hány és hány alkalommal van az, hogy vezetés közben, most akár magamról is beszélek, én ugye nagyon sokat motorozom, de amikor autóba ülök, belőlem is előjön a duvad. Tehát, hogy valaki rám dudál, és abban a pillanatban robbanok. És akkor úgy megnéztem, hogy édesapám volt az, aki hát igen, kiugrott az autóból meg. Mert hogy ez egy minta, és hát nem vagyok rá büszke, de ha mögé tudsz nézni, hogy ez honnan jön, akkor mosolyjal el tudom engedni a rám dudálót. Legalábbis megpróbálom.
1: Amúgy ez olyan érdekes, amit mondasz, mert ugye örökölt sors hatásai a párkapcsolatra. Itt van benne az örökölt szó, de hát akkor ezek szerint a mellett se lehet elmenni, hogy azért vannak olyan emberi tulajdonságok, amit öröklünk. Tehát nem úgy, hogy ellátom, eltanulom, hanem genetikailag öröklöm azt, hogy mondjuk én hogy reagálok. Nem?
2: Szerintem a genetika az... azt hiszem, a Máté Gábornak volt egy előadása, és ő mondta azt, hogy a genetikának nincs is olyan nagy köze az emberi életéhez valójában, mint amit mi gondolunk.
4: De
2: szerintem minták vannak.
4: Igen, csak van egyszer a genetika, és van az epigenetika. Uh-huh. És a kettő nem teljesen fontos.
1: Mondd el, hogy mi az epigenetika, aki esetleg nem tudná nézőink közül.
4: Epigenetikának ilyen értelemben azokat a fajta, de például most itt egy nagyon egyszerű képlettel tudjuk, mert nem DNS-ek által kerül belénk bizonyos információ, hanem rengeteg más szocializációval és egyéb. Kvázi, tulajdonképpen ez is genetika.
1: Hát eltanulod, nem? Tehát amit látsz, amit tapasztalsz.
4: Nem. Az egy része csak ennek, de az epigenetika nagyon sok példát lehetne hozni tudományos cikkekből, de azért nem szeretném elvinni ebbe az irányba, mert az alapomon

0: amikor én életemben először jártam egy országban, akkor bennem ezek előjöttek, ezek a történetek. Előjött belőlem olyan érzelem, olyan túlfűtött érzelmi reakció, amit nem tudtam, hogy hogyan kell, vagy hova kell, tehát hogyan kell kezelni, vagy hova kell ezt tenni. És aztán persze, hogy az ember felnő, akkor megérti meg a tanulmányok során, de az öröklést azért én ebben az esetben nem szeretném ennyire kőbevésett igazságként kezelni, mert ez megint olyan, mint a narcisztikus, meg az egoista, meg a... Szóval, hogy ez nem predesztinál bennünket, tehát ebből van kiút. Van egy alapcsomag, persze van egy setup, amivel érkezünk a világba, amit főleg úgy tudunk, hogy ugye tudjuk, hogy a terhesség alatt rengeteg információt szedünk össze, stb. Ebben ne is menjünk most bele. De az első 7 év alatt az életünk gyakorlatilag minden információját, ami majd viselkedéstanilag fontos, az szinte az első 7 év alatt azt mind ki is merítjük, tehát ezeket mind-mind megszerezzük. Onnan nagyon nehéz már változni. És ez a ilyen értelemben ez lehet egy örökölt sors, csak ez nem örökölt, hanem ez egy megtanult sors, és ehhez még hozzájön az a általam picit képzavarokkal idézett epigenetikai dolog is. Szóval nagyon sok minden, csak annyi felé lehetne itt elmenni, tudod, ez egy olyan utelágazás, ahonnan legalább 30 felé el tudnánk menni, és nem szeretném sem a kedves nézőket, sem titeket ebben összezavarni, de ez az örökölt sors, ez ne az legyen az emberek fejében, hogy ez az ember mindenképpen örökölt egy nagyrakás követ a hátizsákjába.
1: Hát azt hiszem, hogy ez egy jó végszó itt a rádióban, ezt azért lehet még emészgetni, illetve egy kis időt hagyunk, de ha gondoljátok, akkor már akár most rámehettek Nyinki Gabriella YouTube csatornájára, és ott a folytatást is megnézhetitek, nem csak hallgathatjátok. Hiszen a Szívhangok Podcast videós formában elérhető Nyinki Gabriella YouTube csatornáján, vagy pedig a Spotify-on Szívhangok néven, sőt, ennek a beszélgetésnek a második felét is ott meg tudjátok teljesen egészében hallgatni, hiszen itt a rádióban mindig a teljes beszélgetés egy részét mutatjuk meg nektek, ott pedig az előbb említett helyeken meg tudjátok teljes egészében hallgatni, illetve nézni. Bízom benne, hogy tetszik a téma, és hogyha bármilyen hozzáfűzni valótok van, akkor ne hagyjátok magatokba. 0620 95 95 107, ez egy SMS és Viber szám, de egyébként Nyinki Gabriella közösségi felületein is fel tudjátok vele venni a kapcsolatot, akár fel tudjátok tenni neki a kérdéseitek, sőt, akár témákat is tudtok nekünk javasolni. 2 hét múlva jelentkezünk új Szívhangok podcasttel. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
2: Egy újabb életfonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életre való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Lakihegy Rádió.
1: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
1: A térség hírei.

0: a Lakihegy Rádióban.
1: Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik az első miklósi városnapok szombaton. Akciófestészet és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Szigetszentmiklóson is megünnepelték az idősek napját. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
1: Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első miklósi városnapok programsorozata Szigetszentmiklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Ekkor kezdődik a halászléfőző verseny. Is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
3: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesületre, a Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászlé főzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk, lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
1: Akciófestészettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Szigetszentmiklóson. Október 10-én az Akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotást várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkodó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
3: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
1: Koncertekkel folytatódik szombaton a miklósi városnapok programsorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktó Szabadidő Parkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első miklósi városnapok október 11-én is folytatódik.
3: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni, 6 órától, ahol a Rocksziget egyik külön díjas zenekara, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4th Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni. Itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
1: Szigetszentmiklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszentmiklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangversenytermében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 szigetszentmiklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
1: Árusok jelentkezését várják a Pesterzsébeti adventi vásárra. Azoknak az árusoknak a jelentkezését várják, akik kézműves termékekkel, különleges portékkákkal, finomságokkal vagy ünnepi kínálattal szeretnének részt venni a rendezvényen. Az adventi vásár november 19-e és december 24-e között rendezik meg. A jelentkezési határidő október 8-a. Az érdeklődők a pesterzsebet@gmail.com e-mail címen jelezhetik részvételi szándékukat. További részletek a pesterzsebet.hu oldalon olvashatók. Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, számviteli és pénztárosi feladatainak ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodási szakrendszer kezelése, a számlázás, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a Taksonyi Polgár polgármesteri hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Új évaddal folytatódik a halásztelki mentálhigiénés előadás sorozat. Negyedik évadát kezdi október 9-én a halásztelki Merre halad a világ és benne merre haladok én című mentálhigiénés előadás sorozat. A 2023 őszén indult kezdeményezés alapgondolata szerint a gyermek akkor lehet igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban ismét elismert szakemberek, valamint új és visszatérő előadók osztják meg gondolataikat olyan aktuális témákról, amelyek a mindennapi életben is sokakat érintenek. Szitkovicsné Varga Júlia az esemény ötletgazdája rádiónknak elmondta, a programsorozat első előadását október 9-én este 7 órától tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Dr. Toma László pszichodráma és bibliodráma vezető, mentálhigiénés szakember, mit hoz a jövő címmel várja az érdeklődőket.
4: Mit hoz a jövő, a változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És aztán végül a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Kikapott a Deac U20 otthonában Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKSR rosszul sikerült első félidejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a félidőig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első félidő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél. A TFS együtteséhez látogat a BKG Prima Szigetszentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Rihárda, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFS ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat.
5: Nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, amit a csata ellen pedig célul is kitűztünk, hogy lefussanak minket. Én azt gondolom, hogy ez a TF-nek is egyértelműen célja lesz, hogy ők gyors indításba tudjanak minket támadni. Ez lesz a legnagyobb kulcsa a mérkőzésnek. Ha ezt tudjuk orvosolni, akkor utána nem vagyunk a favoritjai a mérkőzésnek, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk. Igazából ezt kell főleg kontrollálnunk.
2: Időjárás.
1: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Annyira kár néha, hogy azt a hangulatot nem tudjuk így átadni, ami most itt van a stúdiónkban.
3: Igen, a bekapcsolás előtt, mikrofon bekapcsolás előtt megy.
2: Igen, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy hát teltházunk van, és annyira jó hangulatban telik itt ez a nap tulajdonképpen, hogy arra gondoltunk, hogy hát meginvitáljuk Emesét, kolléganőnket, Flanek Emese van itt velünk a stúdióban, hogy maradjon és beszélgessünk egy kicsit, és Benny, mint Benny jelenlegi gyakornokunk, Emese meg, mint ex-gyakornokunk, kolléganőnk, sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: És ha már így összegyűltünk, hát akkor egy kicsit ilyen csajos, pasis témáról kezdtünk el itt beszélgetni, és hát szerintem annyira jó téma, hogy lehet, hogy hallgatóink is esetleg szeretnének hozzászólni, mert hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát volt-e már mindannyiunknak, és hát kiderült, hogy volt egy ilyen kínos randi, kínos ismerkedés, amikor valaki udvarol neked, de neked ő egyáltalán nem tetszik, de ha már kegyes hazugságokról beszéltünk az előbb, hogy azt hogy mondd el neki? Betty, neked állítólag volt egy sztorid.
3: Na, én kezdem, akkor jó, itt kicsit beavatlak titeket. Hát volt egy sztori, egyébként egy 10 évvel ezelőtti történet, tehát nem most volt, de akkor szerintem a Tinder így a virágkorát élte. Lehet, hogy most is, azt most nem tudom, arról nem tudok nyilatkozni. És akkor ott volt egy srác,
2: ez
3: akivel én beszélgettem.
2: Igen,
3: ez egy jó kérdés, majd erről lehet, hogy emesség tudnak inkább jobban mondani bármit. És akkor volt egy srác, aki hát kép alapján nekem tetszett, de hát nyilván tudjuk, hogy azért a fotó az nem mindig azonos a valósággal. És utána mi elmentünk egy rendes randira, egyébként oda a Deák Ferenc tér környékére, Gosdúdvar, az biztos mindenkinek mond
5: igazi gavallé.
3: Valamit, igen. És beültünk koktélozni.
2: Bocsánat, csak olyan, mintha Darth Vader ülne egyébként közben nálunk, egy nagyon picit, vagy ne vegyél levegőt, vagy, ja. Vagy egy picit hátrébb a mikrofonot, de mert így de ha lehet, akkor ne vegyél levegőt, légy 10 perc, nem, jó, de hogy
3: azért vegyél levegőt.
5: Feljöttek az emlékek.
2: Na igen?
3: Hát semmi, csak röviden annyi, hogy mi találkoztunk, és hát amikor én már megláttam őt, akkor láttam,
2: jaj,
3: hogy...
2: Remélted, hogy nem ő az.
3: Tehát, hogy ő volt a fotón is, viszont ott úgy nézett ki, vagy tudjátok, hát nyilván ez fotóbeállítástól is függ, hogy ilyen tök magasnak tűnt, és én nem vagyok annyira magas, de kicsike volt, már olyan szempontból volt így pasiként alacsony, hogy tőlem is sokkal, tehát viszonylag sokkal kisebb volt, és úgy valahogy nem erre számítottam, és egyébként egy nagyon aranyos rác volt, de volt azért egy-két olyan mondata, ezt sosem fogom elfelejteni, amikor megkérdeztem, hogy mit szeret csinálni a szabad idejében, vagy mondjuk hétvégén, és mondta, hogy ő egyedül szokott sétálni, és én megkérdeztem, nincsenek barátaid, és így nagyon kellemetlen, annyira ezt tisztentem, megkérdeztem, és akkor ha már ugye az előző fél órában a kegyes hazugságokról beszéltünk, mondtam neki ott, mintha gyorsan lehúztam a koktélt, viszonylag gyorsan, hogy figyelj, én akkor éppen tévében dolgoztam, és egyébként csak 10-re jártam akkoriban, mondtam, hogy figyelj, reggel 6-kor kezdek, úgyhogy muszáj mennem, tehát hogy az volt ilyen, nem volt semmi durva, és én utána nagyon finoman így megmondtam neki, bár azt már én csak leírtam üzenetben, hogy miért nem passzolunk. Ja. Arra már nem emlékszem, de nyilván mondtam neki, hogy ne haragudj.
5: Figyelj, nagyon alacsony vagy.
3: Hát ezt nem írtam le neki.
2: Nem, hát szerintem inkább
3: megmondtam, hogy nem passzol az érdeklődési körünk, talán nem is
2: meg
3: tudom.
2: Hát nem ugyanaz a hobbink, én nem szeretek egyedül
3: sétálgatni. Egyedül sétálgat a városban, mert hogy hát azt én nem mondta, hogy nincs sok barátja, de hogy nagyon, nagyon elvont volt, tehát valahogy nem passzoltunk.
5: Onnan ismerted meg a randi, hogy rózsa volt a szájában?
3: Ja nem, ahogy akár lehetett volna, mert egyébként ilyen gavallér típus volt, igen, de
2: hú, ez nagyon
3: remélem
2: kínos.
3: Megtalálta azóta tényleg élete párját, mert mondom, ez már tényleg egy 10 éves.
4: És most már ketten sétálnak.
3: Nekem ez volt csak, ami kicsit kínos volt, hogy én ott totálisan másra számítottam. Na,
2: hát egyébként tényleg hát azért a társkeresőn például az, hogy hány centi, mármint az ember,
5: ja.
2: Az úgy nem jön át, bár nem tudom, hogy oda nincs, nem tudom, én nem voltam nagyon ilyeneken, nincs odaírva, hát hogy centi, kiló,
3: csak nagyon
2: szemeszíne.
3: Tudjátok, így alulról volt úgy fotózva, egy autó mellett.
2: Egyre izgalmasabb alulról fotózott.
3: Jó, és nagyon magasnak tűnt, vagy legalábbis nem is azt nagyon magasnak, de mondjuk tőlem azért jóval magasabbnak. Hát nem. Úgyhogy ez kicsit így más.
2: Szerintem
3: más
2: annál nincs rosszabb, mikor egy pasira azt mondja egy nő, hogy hát olyan aranyos, nem? De mit mondasz?
3: Igen.
2: Benny.
5: Én el fogom magam sírni. De nem, de ez az aranyos, ez katasztrófa. Meg a legjobb barátok.
3: Na,
5: meg ez az
3: ilyen
5: idő kell. Nagyon
2: igen.
5: Rosszak.
2: Ezek már a szakítós dumák, igen, hogy ez nem a te hibád, ez rólam szól,
5: nem.
2: Én nem. Hát
5: ezeket
2: igen.
5: Nekem a ChatGPT szoktam mondani, mikor kérdezik. Ja.
2: legyünk barátok. Miért
0: csak GPT-t, hogy mi?
5: Nem, csak átállítottam, hogy női hangon válaszoljon, és azóta letiltott.
2: Nektek volt már egyébként ilyen, hát vagy kínos randi, vagy olyan, hogy mondjuk inkább gondolom neked emese udvaroltak, bár ma már a csajok is udvarolnak a pasiknak. És hogy úgy nektek úgy annyira nem mérez neked amúgy, tehát nekem, a mai fiatal fiúknak oké, hogy hát, egy nő, úristenem, esem mindjárt neked meg.
5: Nekem igen.
2: Neked ugrik.
5: A legnagyobb álmom, hogy egy nő vigyen el engem randizni.
0: Jézus. És még fizessen is helyetted? Vagy
5: nem,
0: mi?
5: Azt nem kell.
3: Azt nem kell.
5: De jó lesz.
2: Akkor most már olyan aranyos vagy, Benni. De most ez...
5: De
2: ez most komoly, vagy poén?
5: Nem, esküszöm. És nekem az álomrandim az az, hogy mondjuk a Morizonsban vigyen el valaki.
2: Tényleg?
3: Én ott jöttem össze a férjem. De mi együtt mentünk, tehát hogy a baráti társasággal mentünk oda, nem ott ismertem meg, de a Morizons 2 az egy szép emlék.
5: Ez egy ikonikus.
3: Egyébként igen, úgyhogy kívánom neked, szerintem tök jó kapcsolatok.
2: Én ünnepeltem ott egyszer a szülinapomat, ennyi. Jó, akkor azt most itt élőadásban megtudtuk, hogy teljesen más az ideális randi elképzelésetek, mert MS-ével pont csináltam anno egy interjút tök más témában, más miatt erről. Hát te nem a Morizonsba, és nem te szeretnéd felszedni a pasit.
0: Biztos, hogy nem.
2: Aj, kár, pedig itt gondoltam, hogy utána összehozlak titeket, de akkor ez a hajó elment.
5: Amúgy meg tudok változni.
0: Jó, mert én nem.
3: Jó, ezt megtudtuk.
2: Eked erről mi a véleményed egyébként? Egy korosztályban ugye majd, hogy nem egy idősek, vagy nem tudom, ti egy idősek vagytok? Vagy?
0: Te fiatalabb vagy, mint én.
2: Jó, akkor... Igen. Szóval, hogy...
5: Szeretem az idősebb nőt.
2: Akik felszedik őt. Szóval, hogy neked ez nem. Te inkább ez a... Hát, hagyományosabb, konzervatívabb beállítottságú vagy ilyen szempontból? Emesen?
0: Igen, én abszolút, de ezt neked is kifejtettem abban az interjúnkban, hogy én ilyen abszolút romantikus filmeken nőttem fel, és én az a fajta lány vagyok, aki azt várja, hogy majd őt meghódítsák ilyen hagyományos, lovagias módon, úgyhogy azzal nincs baj szerintem, hogyha a lány megy oda, de én magamról ezt nem tudom elképzelni.
2: Mondjuk akkor most ez felvet bennem pár kérdést, tehát hogy te a romantikus filmeken nőttél fel, és neked az az ideális randi, az a hagyományos, hogy akkor Benni milyen filmeken nőtt fel, ha neki az, hogy a nő szedi fel.
3: Projekt X,
2: meg a Robinson, nem? Azt ti láttátok? Az a Mrs. Robinson, vagy mi az, a, amikor egy idősebb nő szedi fel a fiatal, azt hiszem tanára volt. Na mindegy, nem. De hogy akkor nem
0: én
2: tudom.
0: Sem.
2: Na hát akkor itt látjuk a két végletet, tehát hogy a két oldalt, hogy mennyire más, hogy gondolkodtok. De most ragadjunk már ennél a témánál egy picit, hogy miért Benni, te nem szereted meghódítani, benned nincs az az ösztönös vágy, hogy...
5: De megvan, csak vannak ilyen vágyaim.
2: Ja, hogy most...
5: Én attól ugyanúgy elmegyek, és kitalálom az ilyen bowling, meg ilyen programokat, de nem tudom.
3: Mi volt eddig a legkülönlegesebb helyszín, ahol mondjuk randisztál, vagy amit úgy te találtál ki, vagy...
2: A Morizons.
3: Egyébként
2: nem az álom.
3: Az álom, igen.
5: Hát amúgy, ami nekem nagyon különleges volt, az egy ilyen bubble tízó Budapesten, és egy ilyen japán étterem.
3: Jaj, amikor ezek a kis bogyók vannak a teába, vagy az italba, tudjátok, hát ilyen...
2: Én tudom,
3: ilyen,
2: igen,
3: van, nem tudom, mi van benne, de ilyen bogyók vannak.
2: Egyébként igen, az nem rossz. Neked, az de volt már például olyan, visszatérve az eredeti témákra, mert már így féltem, hogy Benni vágyairól kezdünk így beszélgetni, hogy így valahogy el kéne vinni a beszélgetés másfelé. Szóval, hogy kínos volt olyan, hogy kínos volt a szitu. Például egy lány szeretett volna téged felszedni, Benni, de neked ő nem tetszett, vagy nagyon mondjuk sok. Te voltál kínos inkább a lánynak, vagy nem tudom. Ne,
5: hát olyan, azt az állandóan... De olyan is volt. Volt olyan, hogy az Instagram highlightjába én félrenéztem, hogy néz ki, és nem ő volt, és én azt hittem, hogy vele beszélgetek, de nem ő volt.
2: Jó, fordítsd, kérlek.
3: Mennyi
2: idő
3: után derült ki?
5: Amúgy nem tudom, de egy hét.
2: Fordítsd, kérlek, aki nem érteni, nem magamra célzok. Mi az az Instagram highlight? Szóval nem értem a mondat első
5: Instagramon
2: felét.
5: Instagramon összefoglalónak hívják.
2: Köszönöm. Igen.
5: És abba így be tudsz rakni magadról a képeket.
0: Az archivált történeteidet, amiket kirakod. És értem. Akkor azokat tudod ilyen gyűjteményekbe berakni.
2: Értem, köszi. Neked volt ilyen kínos, hogy valaki mondjuk udvarolna neked emese, de neked ő annyira, hogy nem. Hát, ugye, akkor állandó. Én mit csinál?
5: Ja, csak én van. Igen. Akkor jegyzetelek, tanuljak már.
2: De várjál, nem az ilyen arab, nem tudom, 50-es férfiakra gondolok, akinek már amúgy 3 felesége van, mert hogy ilyenek is betalálnak téged, hanem ami tényleg ilyen...
0: Persze. 15 éves koromban megkértél te a kezemet valami pakisztáni srác, úgyhogy, vagy srác 30 pluszos volt akkor, de úgyhogy igen, amikor szőke vagy, akkor...
3: Igen.
0: Igen, az, hát az igen, ilyen férfiak megtalálnak, de fehér emberek is próbálkoztam.
2: Fehérek, igen, magyarok
3: és... személyesen is amúgy? Vagy az
0: hát nekem
3: formában?
0: Többször is előfordult, hogy fiú haverjaim így több év barátság után egyszer csak, hát volt egy haverom, aki ledobta rám a bombát, hogy ő szerelmes belém így mindenféle előzetes bevezetés nélkül, úgyhogy egy randira se hívott el meg semmi, hanem egyszer csak így vallomást tett, és akkor nagyon kínos volt.
2: De neked fel se tűnt addig, hogy ő esetleg
0: hát
2: többet
0: sejtettem, de így próbáltam így félre söpörni, mert egyébként mint haverok tényleg tök jól el voltunk, de mondjuk ez egy régi sztori, és akkor annyira kínos volt, mert közben, mint embert, nagyon kedveltem, de egyszerűen nagyon nem illettünk össze, és ez a hogy utasítsam vissza,
2: hát
0: úgyhogy ne tépjem ki a szívét.
2: Ez nehéz.
0: 3-szor kellett visszautasítanom ráadásul, mert 2-szer is szerelmet vallott, és mindkét, hát ugye mind a 2-szer személyesen, és akkor ilyen nagyon gyengét próbáltam lenni, hogy ezért ne tépjem ki a szívét, de utána meg nem értette az üzenetet, mert még mindig úgy gondolt, hogy van nálam esély, és akkor utána meg már írásban kellett neki egy ilyen hosszú üzenetet írtam, mert ez már amúgy a Covid alatt volt, hogy figyelj, én mint barát nagyon kedvellek, de nem, tehát hogy igen, a tipikus szöveg, de itt amúgy tényleg erről volt
5: de
0: szó,
5: nem,
0: hogy a haverok voltunk, és
5: nem esik jobban, hogyha letéped a raktapaszt. És akkor utána tényleg haverok maradhattok, mert...
0: Amúgy utána azok maradtunk nagyon sokáig. Igen,
2: haverok.
0: Igen. Uh-huh. Azóta neki lett barátnője, meg jó, hát most már azóta eltávolodtunk, mert ez még ugye gimis sztori volt, de egyébként nagyon sokáig utána jóban voltunk, úgyhogy...
3: Akkor ez egész jól sült el.
0: Igen, most, igen. Megértette szerencsére, meg aztán rájött, hogy igazán...
2: Harmadszor. Jó, hát de legalább kitartó volt. Egyébként ez is tényleg olyan kínos tud lenni, amikor szegény azt hiszi, hogy... Mert ugye azt tudjuk, hogy egy női nem, az sokszor jelenthet igen, és akkor ember és férfi legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy most ez melyik nem.
0: Hát nálam ez a nem, az mindig az nemet jelent, ja? Úgyhogy én hát, elég határozottan megmondom valakinek, hogy nem.
2: Igen? Igen. Én egyébként nem feltétlenül ilyen voltam még az én koromban, igen, hanem hogy úgy kicsit úgy kellettem egyébként magam, vagy hogy mondjam, nem úgy, hanem
5: a
2: hogy...
5: A pasi el, faló.
3: Igen. Nekem volt egyébként olyan ismerősöm, akik úgy jött, vagy ismerőseim, akik még annak idején úgy jöttek össze, hogy ott a lány így a fiú nyakára járt, és addig-addig...
2: Jaj!
3: Benni állom, vagy, nem tudom. Előbb-utóbb, hogy végül is, tehát igazából azt hiszem azóta is együtt vannak, mert már annyira nem tartjuk a kapcsolatot, de úgy jöttek össze, hogy ott a lány nagyon nyomult. Ez nyilván fordítva is biztos, hogy működik, de hogy nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés, egyébként mondom, azt hiszem azóta is együtt vannak, tehát hogy mégiscsak működött.
2: Hát igen, csak a hogy.
3: Ez a dolog azért, ez a hogy. Tehát, igen. Hogy igen, ott a nem, az mégsem volt annyira határozott valószínűleg, mert előbb-utóbb a srác így beadta a derekát.
0: Uh-huh. Szerintem jó, a fiúkat jó. Könnyebb meggyőzni ilyen szempontból.
5: Nem vagyunk könnyen kaphatóak.
2: Na jó, hát nem mondom, hogy megfejtettük ezt a gordiuszi csomót, nem sikerült annyira, de ez így van rendjén, hogy a nők meg a férfiak valahogy mindig így a két pólus, és hogy valahogy nem baj az, hogy nem mindig van közös nevező. Nekem így ez a véleményem erről. Hát köszi, hogy behoztátok ezt a témát, meg ilyen fiatalos lendületet hoztatok
3: igen,
2: ide.
3: Igen, abszolút.
2: Ide a vénasszonyok közé.
0: Jaj, maradjunk már.
2: Jó, csak a magam nevében beszéltem.
3: Hát egykorúak vagyunk kb.
2: Ja, akkor bocsi.
3: Egyéb ilyen.
2: Köszönjük szépen Benninek, gyakornokunknak és a Flanek Emesének, korábbi gyakornokunknak, kolléganőnknek.
6: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Most is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, és nem csak a hallgatóinknak kívánunk szép napot, hanem nézőinknek is, mert hogy a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudtok minket követni, közben megérkezett Beni is, gyakornokunk is, úgyhogy őt is itt láthatjátok, már itt be is intett nektek itt a kamerában, én pedig Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Világbajnok lett Dobondi Lilla, a Szigetszent Miklósi Kickbox Sport Egyesület fiatal sportolója, így ő is a vendégünk, valamint Lasszánk Zoltán, Szigetszent Miklósi Kickbox Sportegyesület vezetője. Jó reggelt,
2: sziasztok!
4: Jó reggelt!
3: Hát gratulálunk! Lilla, neked amúgy most suliban kéne lenne, de helyett itt élő rádióadásban.
2: Is még előtte, hogy most suliban kéne lenned, ugye?
4: Igen.
3: Hanyadikos vagy?
4: 12-es vagyok, végzős.
3: Végzős vagy, wow! Jó, hát ehelyett élőben vagy most egy rádióműsorban, mert nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Világbajnok lettél. Mesélj egy picit erről a világbajnokságról, ahol részt vettél. Ugye Jezolóban volt, szeptember 18-a és 27-e között, ez az utánpótlás kickbox világbajnokság. Nem mertem kimondani, ami előtte van. Vakó, ezt így kell kimondani?
2: Vakó, nem? Vakó.
3: Köszi. Szóval, hogy élted meg? Meg hát ezért mentél? Ez egy fura kérdés, de hogy...
2: Gondolom, igen.
4: Hát igen, tisztában voltam a céljaimmal, már az elejétől fogva, és nagyon fókuszáltan érkeztem, és nagyon szerettem volna győzni, és szerintem ez így látszott is a meccseimben.
3: Azt közben olvasom, hogy a viadalon rekordszámú 74 ország, több mint 2800 fiatalja lépett tatamira vagy a ring kötelek közé. Ezt ugye te írtad, ezt az összefoglalót, Zoli. Mesélj egy picit, hogy te hogy élted meg ezt az egészet, meg hát Lilla eredményét.
5: Igen, ahogy mondod, ez ismét rekordszámú volt. Évről évre növekszik ez a vakónak a versenyei. Mint öt kontinensről voltak harcosok, és hát a Lillának is egy eléggé színes súlycsoportja volt. Ő konkrétan venezuelaival, törökkel és spanyollal küzdött.
3: Úristen!
5: Szóval egy nagyon nagy verseny volt, eddig a legnagyobb utánpótlás. Én a ringes szakágon belül vezetem a low kick K1 szakosztályt. Eddig a legnépesebb válogatottunk volt nekünk is ezekben a szakágokban, szóval izgalmas volt ez.
2: És hányan voltatok összesen? Talán hatan, ha jól olvastuk?
5: Az egyesületből pedig voltunk, igen.
3: De akkor mind a hat sportoló, igen, mert azt írod, hogy kiemelkedő teljesített mindenki.
5: Igen, igen, sajnos az éremszerzés elmaradt a többieknél, de voltak szép győzelmeik, meg jól meneteltek, de hát egy világbajnokság az nehéz. Ugye a Laura, a Dél Laurával voltunk itt nemrégiben nálatok. Konkrétan ugyanazzal a horváttal küzdött, akivel a világkupán döntőzött. Érzésem szerint most is győzött, ott az egyetlen olyan, ami kicsit igazságtalannak éljük meg, de hát ez egy ilyen sportág. Ha nem győzöl elég meggyőzően, akkor minden benne van a pakliban. Ő sajnos az éremszerzés előtt kiesett. Ha megengeditek, akkor felsorolom a többi.
3: Persze, hogy most, ne akartam is kérni.
5: Szóval ő is ugye K1-ben küzdött, ötödik helyen végzett. A török Ricsi, ő beleszaladt hamar egy kazakba, aki végül ezüstérmes lett. Jól bunyózott ellene a Ricsi, de egy nagyon nehéz ellenfél volt, végigment a meccs, kemény meccs volt, voltak jó kis oda-vissza csaták, de nem tudta a Ricsi most őt maga mögé utasítani.
3: Ő lett kilencedik.
5: Ő kilencedik lett, igen, a Kobolák Attila, ő megvert egy... Kivel kezdett az Attila?
3: Cseh?
5: Egy cseh, cseh, igen, egy cseh sráccal, aki elég kemény is volt, de az Attila szépen eltörte, ő is K1-be volt, és a meccs végére már dominánsan tudott győzni.
2: De görög ellenfele is volt.
5: Utána pedig egy görög elvívott, az lett volna már az éremért, vagyis hát az volt az éremért. Ott a görög talán egy fokkal biztos, hogy rutinosabb volt láthatóan, de az Attila nagyon jó volt ellene, viszont a görög egy kicsit talán jobban is akarta. Nagyon szoros meccs volt, 2-1-re oda ment sajnos most még, de Attilának ez volt az első nagy versenye. Tehát,
3: ő lett az ötödik, ugye?
5: Ez volt az ötödik nagy versenye. Igen, igen, ötödik lett. Ők voltak a ringbe, és a tatamin is volt még a két harcosunk, a ukrainec Nika, ő még kadettkorú.
3: De ő is most debütált világversenyen.
5: Igen, abszolút. Ő tudott mind a kettőben győzni, tehát haladt előre szépen a táblán, de hát aztán ő is a legjobb 16 között, ha jól emlékszem, ott esett ki végül.
2: 9. lett, ugye?
5: Igen, az jelenti, hogy nem jutott be a legjobb 8 közé. Jól küzdött a Nika, még kell neki rutint szerezni, meg ő fiatal. És a Kurán Lalle, ő is nagyon sajnálatos, mert ő neki majdnem a kiklátban majdnem sikerült pontot, vagy érmet elérnie. Megint nem tudom, kivel kezdett, mert sokan volt.
3: Várjál, itt nézem, kiöltő, minden szoros mérkőzés. Hát, az most így nem
5: a végén. A Brazillal küzdött ez a lényeg, miután elmenetelt a 8-ig, és a 4-be jutásnál Brazillal. Pont én egyébként a Lilla mögött voltam már akkor a ringben, elődöntőjénél. Ugye a lájtos kollégák voltak mögötte. Egy picit több taktikai fegyelemmel meg is lehetett volna az a meccs, és akkor érmes lett volna a Lalle.
3: Mindjárt Lilla, amíg visszatérünk rá, csak megfogott itt egy gondolat, hogy azt mondtad, hogy talán az ellenfél jobban akart, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, ez ennyire számít, hogy éppen milyen mentális állapotban, milyen fókusszal mész be
2: mérkőzni? Ez látszik, gondolom, közben.
3: Mert hogy gondolom, mindenki úgy megy be, hogy nyerni akar, de nyilván mindenkinek vannak jobb, meg kevésbé jobb napjai, percei, periódusai.
5: Hát abszolút, nagyon-nagyon sokat számít, ugye alapvetően itt mindenki felkészült. Nyilván vannak jobbak, egy kicsit jobbak, meg egy kicsit gyengébbek, mint az ellenfél, de az, hogy mi van a fejedben, és milyen mentális állapotban mész föl, az akár a kevésbé jobb harcost is győztessé tudja tenni a jobb harcosán. A Lilának ez most nagyon jó.
2: És akkor neked ez volt már az 5. ilyen nagy versenyed, ahogy mondtátok? Mert hát ebbe is rutint kell, gondolom, szerezni, tehát hogy itt is az egész szituációkban azért úgy helyt kell állni.
4: Igen.
3: Meg ugye most beszélünk erről, hogy mentálisan lehet, hogy sőt biztos, hogy nagyon fókuszált voltál, viszont azért azt emeljük, hogy fizikálisan viszont azért, hát hogy voltak előtte sérüléseid, mesélj egy picit, hogy milyen sérüléseid voltak előtte, tehát hogy azért ezt emeljük, és így lettél világbajnok.
4: Igen, a világbajnokság előtt 2 héttel egyik edzésen magam alá fordult a bokám, és részlegesen elszakadt, és hát sokáig így nem is volt biztos, hogy indulok, vagy mit fogunk csinálni.
5: Biztos volt.
3: Hát, mármint biztos volt, hogy elindul, vagy hogy nem indul, mert a bokaszalag szakadás, sőt. Ja, aha. És akkor azt is olvasom, hogy a jobb bokát pedig az elődöntőben sérült meg.
4: Igen, az pedig a meccs közben az is magam alá fordult, de azzal szerencsére nem lett semmi komolyabb baj. Meg a másik bokámat is meccs közben így teljesen ki tudtam zárni, meg nem is figyeltem rá.
2: Másra fókuszáltál.
4: Igen, meg nem is fájt őszintén. Meg egy másik edző betépelte nekem, meg nagyon jól így összeraktuk.
5: Név szerint Olasz Attila, ő is válogatott edző, a Light Kick Light szakáknak a vezetője, ő volt, aki segített a helyszínen a tépeléssel, azt meg előző időszakban pedig ugye Miklósi vonatkozásra Borsos Balázs segített a rehabilitációban is.
3: Jó, aki nem tudja, mi ez a tép, mert így hirtelen én azt hallottam, hogy betépet. Szóval nem betépet, hanem csak hogy nehogy valaki félreértse, hogy azzal mit tud segíteni a tép.
5: Hát ugye ez a sport ilyen ragasztószalag, amivel egy kicsit tudja stabilizálni a bokát. Ez ugye engedélyezett a bokagúnyánál, lehet tépet használni, és akkor ezzel is stabilabban, jobban tartja a bokáját.
2: És akkor mondtad, hogy nem is fájt, és ki is tudtad zárni ezt ott akkor abban a pillanatban. Igen. Elképesztő.
3: Abszolút, igen, így csillogó szemekkel nézünk, meg hát nézzük ezt az óriási kupát, vagy mi ez, amit kaptál, hogy ezt
2: egy érmet is kaptál.
3: Igen, hogy ezt hova fogod tenni, hol van a helye, aha, mutassátok nyugodtan.
2: Úgy látszik.
3: Majd adás után csinálunk egy rövid kis videót is, mert ezt muszáj bemutatni. Szóval, hogy ennek már így meg van otthon a helye?
4: Igen, van egy ilyen vitrines szekrényem, ahova így a kupákat gyűjtöm, és oda szoktam rakni.
3: Ez befér oda?
4: Hát a tetejére.
3: Mit szóltak otthon? Mit szóltak a családtagjaid, hogy ilyen ügyesen szerepeltél most?
4: Hát mindenki gratulált, meg mondták, hogy nagyon büszkék rám, meg örültek.
3: Mit szerezte ebben a sportban? Tudom, hogy ez ilyen általános kérdés, de annyira érdekel, hogy konkrétan meg tudom így kérdezni fiatal lány sportolótól, hogy mi az, amit ad neked ez a sport?
4: Hát nagyon sok mindent adott, így például barátokat, meg egy csomó élményt tényleg.
2: Gondolom önbizalmat is.
4: Igen.
3: Mióta sportolsz egyébként?
4: 6 éve kezdtem a kickboxot.
3: Nem mehetek el amellett sem, hogy ugye itt beszélünk különböző sérülésekről, és lehet, hogy mondjuk van olyan hallgatónk, aki azt mondja, hogy hát akkor ez így nem. De hogy ez, erről mesélj már egy picit, Zoli, te, hogy ez így benne van, de hogy picit így helyezzük már keretbe, hogy ez így mit jelent pontosan, hogy ilyen sérülésekkel is mondjuk elmegy valaki egy világbajnokságra.
5: Hát igen, azért itt ez nagyon fontos, hogy a Lilla az egy világbajnokságra készült egész évben, és ennek okán kellett vállalnunk valamekkora kockázatot ezzel a dologgal. Nyilván az alatt a két hét alatt is, meg ott a helyszínen is, hogy mindent megtettünk, hogy az a lehető legkisebb kockázat legyen, és a legkevésbé legyen a rásérülésnek a veszélye. De hát azért ő egy élsportoló, aki világbajnokságra készült egész évben. Ha és amennyiben nem történik olyan probléma, amit ez teljesen megakadályozna, úgy azért erre a célra rá kell futni. De alapvetően azért a sportágunk védőfelszerelésben zajlik, nyilván az edzések még inkább védőfelszerelésben zajlanak, kontrollált körülmények között, face-to-face küzdelemről beszélünk, ami azt jelenti, hogy az ember mindig számít a behatásra, ami érni fogja. Természetesen előfordulnak sérülések, de én nem mondanám túl gyakorinak. Orvérzések azok, amik talán azt lehet mondani, hogy gyakoriak, de azért annyira Lilának az óra is egészen szép állapotban van.
3: Én a boxolóknál, vagy melyik hát, sportnál van, ahol a fül...
0: Az a birkózás.
3: Ja, bocsánat, azt akartam mondani, birkózás.
5: Nekünk inkább az órunk az, ami egy kicsit alkalmazkodik.
3: Micsoda szép megfogalmazás, diplomatikus.
5: Sok orjáratom van, de hát ez... De ha valaki ezt magas szinten csinálja, és sok háborúban vesz részt, nyilván edzés körülmények között is előfordulnak sérülések, de mivel teljes védőfelszerelésben edzünk, még azt mondom, szakadás sem nagyon. Nekem is a szakadásaim azok meccs körülmények között fordultak elő, főleg profi körülmények között, amikor nincs fejvédő. Szóval azt gondolom, hogy nem hordoz magában több sérülésveszélyt, mint akár egy labdajáték.
0: Vagy bármilyen más sport.
3: Egyébként most olyan, nyilván én nem versenysportolok, de a rúcsportolok, és kék-zöld szoktam mindenhol lenni, és szoktak rám nézni, sőt, volt, aki már azt mondta, hogy ez egyenesen önbántalmazás, és így néztem, hogy tessék, nehogy is, tehát, hogy én ezt nem így fogom fel.
5: Ez jobb, mint a cukorbetegség.
3: Hát egyébként igen, inkább két illat volt, mert nekem az azt jelzi, hogy meg tudtam csinálni egy olyan poszt, amit mondjuk korábban nem. Na, de mindegy, ne is rólam beszéljünk. Milyen szabályrendszerben harcolt egyébként Lilla, ezt még nem mondtuk el talán.
5: Én mondjam, hogy a Lilla.
3: Lilla, kérlek.
4: K1 szabályrendszerben.
3: És azt nézem, hogy 48 kg-os súlycsoportban. Tehát, hogy ez még azért nem hangzott el. Hát mi nagyon-nagyon gratulálunk. Ezek után mit lehet még, hogyan folytat, mi jön most az életetekben?
0: Lesz még valamilyen megmérettetés idén, vagy már csak később lesz?
5: Lesz még, igen.
3: Gondoltam, hogy nem a pihenő jön.
0: Van egyébként.
5: Igen, most vannak boxversenyek. Utána október végén lesz a felnőtt válogatott edzőtábor, és november elején lesz a felnőtt Európa bajnokság, ahová most az Egyesületből 5 sportolóval utazunk.
3: Az hol lesz most?
5: Szkopjéban, Észak-Macedóniában. Kolozsvár Jenik, ugye tavaly VB ezüstérmes lett nekünk felnőtt K1 65 kilóban. Ő K1-be jön, Csordás Beni Európa játékok kvalifikációs súlyban 63,5 kilóban K1-ben. Kolozsvári Enik, őnek a nővére Kolozsvári Kinga jön tatamin, kiklágy szabályrendszerben, és két juniorom is most már benn van a felnőtt válogatottban tatamin, mert ők még nem lehetnek ringbe, ez például az egyik a Lilla. Light kiklágyban 50 kg-ban fog bunyózni, és a török Ricsi pedig kiklágyban 74 kg-ban.
3: Még egy záró kérdésként, Lilla, mondtad, hogy végzős vagy a középiskolában, hogy tudod összeegyeztetni a tanulást meg a sportot?
4: Hát viszonylag könnyen megy, így mindig beosztom az időm, hogy legyen elég a tanulásra is, meg ugye az edzésre is. Szóval tanulni is mindig így edzés előtt, vagy után szoktam. Vagy általában.
3: Nagyon ügyes vagy. Köszönjük szépen a beszélgetést, és még egyszer nagyon gratulálunk Dobondi Lillának, aki világbajnok lett, és köszönjük a beszélgetést Laszánk Zoltánnak, Magyar Kickbox Szövetség K1 és Lókik szakág vezetőjének, a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sport Egyesület elnökének. Hajrá, köszönjük.
0: Köszönjük.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik az első miklósi városnapok szombaton. Akciófestészet és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Sziget-Szent Miklóson is megünnepelték az idősek napját. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Szüreti felvonulással és halászléfőző versennyel folytatódik szombaton az első miklósi városnapok programsorozata Sziget-Szent Miklóson. Október 10-én a Kéktó Szabadidő Parkban már délelőtt 9 órától várják az érdeklődőket. Ekkor kezdődik a halászléfőző verseny is. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgató.

0: igazgatója a rádiónknak elmondta, a megmérettetésre 50 csapat jelentkezett, de az érdeklődőknek lehetőségük lesz többféle halászlé megkóstolására is. A program délután 1 órától szüreti felvonulással folytatódik.
1: Lesz természetesen most is lehetőség arra, hogy halászlét vásároljon az, akinek nincsen ott lent ismerős csapata. A dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesületre, a Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársasága, illetve a bajai halászléfőzők vállalták, hogy halászlevet készítenek számunkra, amit árusítani tudunk. Lesz akasztói halászlé is idén, illetve egy helyi kifőzde jóvoltából sült pontyot is lehet most kapni, úgyhogy bőségesen lehet halebédet fogyasztani, hogyha valaki ezt szeretne.
0: Akciófestézettel folytatódnak a városnapi programok szombaton Szigetszentmiklóson. Október 10-én az Akciófestészet 16. Inzula Festőház program részeként közösségi alkotást várják a rendezvény látogatóit. Lázár Gergő hozzátette, a Pick Around Színezzük Együtt elnevezésű programban a résztvevők közösen hoznak létre egy nagyméretű portrét. A különleges képalkodó módszer lényege, hogy a látogatók egy-egy apró részletet egyetlen színnel színeznek ki, miközben a sok különálló vonalból fokozatosan egy felismerhető plasztikus portré bontakozott ki. A látogatók így nem csak szemlélői, hanem aktív alkotói is lehetnek az Inzula Festőház programjának.
1: Itt nagyon sok olyan elem lesz, azon kívül, hogy festőművészek alkotnak, amit lehet nézni és lehet velük beszélgetni, ahol maguk, mondjuk úgy, hogy az egyszerű hétköznapi emberek, a nem profi festőművészek is bekapcsolódhatnak. Lesz élményfestés, lesz karikatúra rajzolás, és nagyon sok olyan művészeti program, amit megtekinteni, illetve részt venni lehet benne. Ide is nagy szeretettel várunk mindenkit szombaton délután 2 órától.
0: Koncertekkel folytatódik szombaton a Miklósi Városnapok program sorozata. Lázár Gergő hozzátette, október 10-én este 6 órától várják a szórakozni vágyókat a Kéktól Szabadidőparkba, ahol egészen este 11 óráig tartanak a programok. Az első Miklósi Városnapok október 11-én is folytatódik.
1: Az estét megint egy koncerttel fogjuk majd befejezni, 6 órától, ahol a Rocksziget egyik különdíjas zenekar, a Foglalt Zenekar ad majd egy koncertet 6 órától, majd pedig 7 órától a 4 Street zenekar szórakoztatja a kedves jelenlévőket, és őket is DJ-k fogják majd követni, itt is 23 óráig tart terveink szerint a program.
0: Szigetszentmiklóson is megünnepelték az idősek napját. Az időseket köszöntötték október 1-én Szigetszentmiklóson, az Ádám Jenő általános iskola hangversenytermében. Az ünnepi programban a város nyugdíjas közösségei változatos műsorokkal készültek. A rendezvényen Nagy János polgármester a szépkorúak aktivitását és a város életében betöltött szerepüket méltatta. Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője ünnepi beszédében az idősekkel való törődés, az egymást a figyelés és a közösségi élmények fontosságára hívta fel a figyelmet. Az eseményen a kerekévfordulós születésnapos szépkorúakról is megemlékeztek. Idén 4 szigetszentmiklósi lakos töltötte be 80. illetve 85. életévét. A program végén az önkormányzat virággal köszöntötte a résztvevőket.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
0: Árusok jelentkezését várják a Pesterzsébeti adventi vásárra. Azoknak az árusoknak a jelentkezését várják, akik kézműves termékekkel, különleges portékkákkal, finomságokkal vagy ünnepi kínálattal szeretnének részt venni a rendezvényen. Az adventi vásár november 19-e és december 24-e között rendezik meg. A jelentkezési határidő október 8-a. Az érdeklődők a pesterzsebetadvent@gmail.com e-mail címmel jelezhetik részvételi szándékukat. További részletek a pesterzsebet.hu oldalon olvashatók. Pénzügyi ügyintéző munkakörre hirdetett pályázatot a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan idejű teljes munkaidős közszolgálati jogviszonyban dolgozó munkatárs feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi, számviteli és pénztárosi feladatainak ellátása. A munkakör része egyebek mellett a pénztári bevételek és kiadások könyvelése, az ASP gazdálkodási szakrendszer kezelése, a számlázás, a bevételek és hátralékok nyilvántartása, valamint a magyar államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokban való közreműködés. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, az önkormányzati pénzügyi számviteli területen szerzett tapasztalat, valamint az ASP rendszer ismerete. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani postai úton, személyesen vagy elektronikus levélben a Taksonyi Polgármesteri Hivatalhoz. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Új évaddal folytatódik a Halásztelki Mentálhigién és előadás sorozat. Negyedik évadát kezdi október 9-én a Halásztelki Merre halad a világ és benne merre haladok én című mentálhigién és előadás sorozat. A 2023 őszén indult kezdeményezés alapgondolata szerint a gyermek akkor lehet igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban ismét elismert szakemberek, valamint új és visszatérő előadók osztják meg gondolataikat olyan aktuális témákról, amelyek a mindennapi életben is sokakat érintenek. Szitkovicsné Varga Julianna, az esemény ötletgazdája rádiónknak elmondta, a programsorozat első előadását október 9-én este 7 órától tartják a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Dr. Toma László pszichodráma és bibliodráma vezető, mentálhigiénés szakember, Mit hoz a jövő címmel várja az érdeklődőket.
2: Mit hoz a jövő, a változás úgy önmagunkban és a világ körül, hogy gondolkozzunk el együtt, egy kicsit álljunk meg, és különböző perspektívákból fogunk ránézni erre a kérdésre, például ilyen, hogy kontroll és elengedés. Mi kell az élethez? Milyen készségeink vannak ezekhez a változásokhoz, amelyek körülvesznek minket, akár a kis szűk családi körünkben, aztán a tágabb környezetben. És aztán végül a jelenlét, a most, a pillanat örömét hogyan éljük meg.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Kikapott a Deac U20 otthonában Szigetszentmiklós női kézilabda csapata az NB1B-ben. Az SNKS-en rosszul sikerült első fél idejének köszönheti a vereséget, ugyanis egy ponton már 6 gólos hátrányban is volt a térségi csapat. Innen a fél időig 4 gólra zárkózott, majd a második játékrészben utolérte ellenfelét. Az utolsó szó azonban a debreceni fiataloké volt, akik így 31-30-ra győztek. Jakab László, a miklósiak vezetőedzője elmondta, ezt a találkozót megnyerhették volna, ha csak kicsit rövidebb ideig tart az üzemzavar az első fél idő közepén. De mire azt kijavították, kicsit kifáradtak, és a végjátékban így élesebb volt az ellenfél. A TFS együtteséhez látogat a BKG Prima Szigetszentmiklós a női kosárlabda NB1 hétközi fordulójában. A térségiek az esélytelenek nyugalmával vághatnak neki a tavaly a legjobb négyig menetelő budapestiek otthonában a találkozónak. Horváth Rihárda, a BKG vezetőedzője elmondta, szeretnének lényegesen jobb játékot mutatni, mint a legutóbbi Beac elleni találkozón tették, és a lehető legszorosabb mérkőzést játszani a TFS ellen. Hozzátette, ehhez sokkal gyorsabb döntésekre lesz szükségük, és kevesebb eladott labdára, ugyanis ellenfelük szeret futni, és azonnal megbünteti majd a hibákat.
4: Nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, amit a csata ellen pedig célul is kitűztünk, hogy lefussanak minket. Én azt gondolom, hogy ez a TF-nek is egyértelműen célja lesz, hogy ők gyors indításba tudjanak minket támadni. Ez lesz a legnagyobb kulcsa a mérkőzésnek. Ha ezt tudjuk orvosolni, akkor utána nem mi vagyunk a favoritjai mérkőzésnek, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk. Igazából ezt kell főleg kontrollálnunk.
3: Időjárás.
0: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet többfelé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A maximumok 16 és 23 fok között alakulnak.
3: Sziget Krónika.
5: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgass a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Először rendezik meg a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot Sziget-Szent Miklóson. A település idén ünnepli várossá avatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8 és 11 között szervezik meg. Október 9-én pénteken a Kéktó Szabadidő Parkban este 6 órától kezdődnek a programok az Ádám Jenő Általános Iskola és Ami Fúvós zenekarának fellépésével, majd 19 órától az Orevoá ad koncertet. Fél 9-től a színpadon Veres Attila DJ Moha szórakoztatja majd a közönséget, 21 órától pedig DJ Wilcox áll majd a lemezjátszók mögé. A Városnapok további programjaiért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozathoz, melyet idén október 5-e és 10-e között szerveznek meg. A programok között szerepel mesemondó verseny, könyvvásár, tematikus könyvajánló, valamint Sziget-Szent Miklósi újságok bemutatója a 90-es évektől napjainkig. Emellett a Bukkanyrám könyvkereső játékot is meghirdették. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Csakihegy Rádió. Helyben a legjobb. A legjobb.
1: Hey. Yeah.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, já. Követőimnek, követőimnek,
1: Laki Hegy Rádió FM 107.

Balatonfüred. Rádió. Helyben a legjobb. A legjobb. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle. Rock the mic.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt, temetem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.